0: Ott a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákiszt, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta a Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma, tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
1: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
1: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
1: Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást! Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
8: Engem ez így jó.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
9: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Obzi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
2: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárai életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungarometer ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhettették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, mérséklet a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadtság és dekoncentráltság jelentkezhet.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
10: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
11: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
4: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

mindenki bolond, mindenre kétfoszkodok, ha nem is igyázok, hamis még a fejemre lész. Fosszoskodok, mindenki bolondok, mindenre kétfoszkodok, ha nem is igyázok, hamis még a fejemre lész. Fosszoskodok, mindenki bolondok, mindenre kétfoszkodok, ha nem is

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
7: Engem ez így jó.
5: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
9: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
10: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
6: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket, és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től, és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájékon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum, noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó neki ütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.

0: Rádió.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
6: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig.
9: Napjaink.
6: Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
10: UK Fever Show.
11: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
11: UK Fever Show.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Balog!

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
8: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
9: A város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
8: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
8: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamubi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kamu reklám.
2: Ingyenes Sirius Maestro és Fotex Visa kártya és ajándék CD. Csak a KNTH bakszám. Csak a KNTH faszámlát nyit.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk az MT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hűségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
7: Szivárvány!
8: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
9: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Hobby Rádió.
12: Hallottál már erről a rádióról?
13: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
14: Hobby Rádió. A hangadó.
11: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádiót.

0: Kamureklám.
1: Kalambó, kalambó, elég már a kalandbó.
0: Kamureklámot hallottak.

Puszi imádsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, puszóka, nyuszóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Attól jön Zsolti!

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Hozzáengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hozzáengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinika Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá, mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 26-án az Evelyn és Fülöp nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Evelyn női névnek több változata is van, vagy az Éva francia Eveline és az angol Evelyn továbbképzéséből terjedt el, vagy kelteskót eredetű név, jelentése kellemes, kedves, tetszetős. Az Evelyn becézése Evi, Evike, Eli, Elike, Elüs, Veli, Velike, Velácska. Jeles viselői Kandek Evelyn, énekesnő, valamint ön, kedves Evelyn. Szintén ezen a napon ünnepelnek Fülöp nevű kedves hallgatóink, a görög eredetű férfi név, a Filippos névből ered, az ókori Makedónia híres királyának neve, jelentése lókedvelő. A Fülöpök ünnepelnek még május 1-én, február 16-án, június 6-án, augusztus 23-án és szeptember 20-án is. Becézése Fülöpke, Füli, Fülike, Filip. Jeles viselői Fülöp herceg, Edinburgh hercege, II. Erzsébet brit királynő férje, Phil Collins énekes, valamint ön, kedves Fülöp. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Berengár, Elektra, Godó, Gyöngyvér, Nyék, valamint Szemere nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1805. május 26-ával kezdünk, ekkor Napóleon Bonaparte Olaszország királya lett. Ugrunk egy századot, 1912. május 26-án Fiumében megszületett Kádár János, eredeti nevén Csermanek János, aki 32 évig volt a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője. Most már itt maradunk a 20. században, 1946. május 26-ával folytatjuk, ekkor született Rómában Nicola Piovani olasz zeneszerző. Ismertebb filmzenéi, a Szabad, mint a szél, az Élet szép, az Itália csókja, a Fiorile, a Manifesto, a Jó reggelt Babilónia és a Ginger és Fred. 1956-tal folytatjuk, május 26-án meghalt Al Simons, amerikai baseball játékos, aki frenetikus játéka miatt bekerült az amerikai halhatatlanok csarnokába is. 10 évet lépünk előre, 1966. május 26-án meghalt Tamási Áron Kossuth Díjas író, akadémikus. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tehetsége és fantáziája játszik könnyedséggel olvasztotta egybe a tragédiát és a komédiát, a misztikumot és a falu józan realizmusát. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. 1980-nal folytatjuk, május 26-án Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egy hetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. 6 évet lépünk előre, 1986. május 26-án az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 aranycsillaggal díszített lobogó. A csillagos zászló 1955 óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kék eget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is. Önök a kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. május 26-a kedd. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 28-tól 31. vers. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100-annyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk lelkéből fakad. Mit kapunk, ha hűségesek vagyunk Jézushoz? A kérdés mögött nem önzés rejlik, hanem őszinte emberi vágy. Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az életünk, az áldozataink, a lemondásaink nem hiába valók. Jézus nem neheztel a kérdésért, hanem azt válaszolja, hogy aki érte és az evangéliumért elhagyja otthonát, családját, életét, az 100-annyit kap és az örök életet. Jézus tehát nem csupán kér, hanem ígér is. A keresztény élet a lemondásokon túl a teljesebb élet útja. Isten nem elvesz, hanem megsokszoroz. Amit hittel szabadon elengedünk, azt ő más formában, mélyebben adja vissza. Nem feltétlenül anyagi értelemben, hanem szeretet, közösség, béke és méltóság formájában. Egy szerzetes mesélte, hogy amikor elhagyta a szüleit, fájdalmas volt számára az elválás. De később, mondta, minden közösség, ahová került, otthonává vált. Minden testvér kicsit apja, anyja, testvére lett. Aki Isten kezébe teszi életét, az nem csupán másfajta életet kap, hanem mélyebben élheti azt, mint valaha. Az evangélium lelkisége nem az üzleti élet logikája, hanem a szereteté. Nem az a kérdés, mit kapunk cserébe áldozatainkért és lemondásainkért, hanem az, hogy mennyire bízunk Isten gondoskodásában. A keresztény élet nem mentes a nehézségektől, de minden szenvedés közepette ott az ígéret, az örök élet elnyerése a jövőben, és Isten közelsége a jelenben. Amit mi pillanatnyilag veszteségnek látunk, az lehet kegyelem, az örök élet kapuja. Uram Jézus Krisztus, te tudod, mit jelent nekem mindaz, amihez ragaszkodom. Köszönöm, hogy meghívtál és segítettél sok mindent elhagyni érted. Add, hogy ne számolgassam, mit vesztettem és miről mondtam le, hanem örömmel fedezzem fel, mennyi mindennel ajándékozol meg nap mint nap. Erősíts, hogy ne féljek a nehézségektől, hanem rád bízzam egész életemet. Add, hogy a világ szemében ne legyek az elsők között, hanem utolsóként is helyem legyen a te országodban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bagolynak olyan nagy a szeme, hogy alig maradt hely az azt mozgató izmoknak, így szinte egyáltalán nem tudja forgatni a szemgolyóját. Viszont a nyaka rendkívül mozgékony, így annak forgatásával tud oldalra tekinteni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy olasz tészta különlegességet fogok önöknek készíteni, kolbrokkoló farfallé. A hozzávalók 4 személyre. Fél kiló farfallé, vagy ahogy jobban ismerik ez a nyakkendős tészta, 25 dek a brokkoli, 25 dek a csirkemell, csikokra vágva, olívaolaj, liszt, tejszín, füstölcsajt és szeletelt mandula. Az elkészítés ugye a következő. A farfallé tésztát sós, olajos vízben feltesszük főzni. A főzési időt körülbelül 15-20 perc. Én kicsit jobban meg szoktam főzni a farfallé tésztát, az olaszok kicsit keményebben szeretik, én teljesen megfőzöm a tésztát, és a brokkolit is megfőzöm sós vízben. Ezután olívaolajon megpirítom a csikokra vágott csirke mellett. Ízesítem sóval, ételízesítővel, örölt fehérborssal. Pirítás után rereszeljük a füstölt sajtot, és egy kávés kanálnyi finom liszttel is meg szokom hinteni, ezután tejszínnel felengedem. Ezután beforraljuk és hozzáadjuk a kifőtt farfallé tésztát és a brokkolit. Óvatosan összekeverjük, tároláskor vágott mandulával hintjük meg.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
0: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdei Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Jó reggel!
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készül feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovas, kocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megél. Élénkül néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 26-án az Evelyn és Fülöp nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Evelyn női névnek több változata is van, vagy az Éva francia Eveline és az angol Evelyn továbbképzéséből terjedt el, vagy kelteskót eredetű név, jelentése kellemes, kedves, tetszetős. Az Evelyn becézése Evi, Evike, Eli, Elike, Elus, Veli, Velike, Velácska. Jeles viselői Kandek Evelyn, énekesnő, valamint ön, kedves Evelyn. Szintén ezen a napon ünnepelnek Fülöp nevű kedves hallgatóink, a görög eredetű férfi név, a Filippos névből ered, az ókori Makedónia híres királyának neve, jelentése lókedvelő. A Fülöpök ünnepelnek még május 1-én, február 16-án, június 6-án, augusztus 23-án és szeptember 20-án is. Becézése Fülöpke, Füli, Fülike, Filip. Jeles viselői Fülöp herceg, Edinburgh hercege, II. Erzsébet brit királynő férje, Phil Collins énekes, valamint ön, kedves Fülöp. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Berengár, Elektra, Godó, Gyöngyvér, Nyék, valamint Szemere nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával május 26-án üdvözlöm Önöket. Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1805. május 26-ával kezdünk, ekkor Napóleon Bonaparte Olaszország királya lett. Ugrunk egy századot, 1912. május 26-án Fiumében megszületett Kádár János, eredeti nevén Csermanek János, aki 32 évig volt a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője. Most már itt maradunk a 20. században, 1946. május 26-ával folytatjuk, ekkor született Rómában Nicola Piovani olasz zeneszerző. Ismertebb filmzenéi, a Szabad, mint a szél, az Élet szép, az Itália csókja, a Fiorile, a Manifesto, a Jó reggelt Babilónia és a Ginger és Fred. 1956-tal folytatjuk, május 26-án meghalt Al Simons, amerikai baseball játékos, aki frenetikus játéka miatt bekerült az amerikai halhatatlanok csarnokába is. 10 évet lépünk előre, 1966. május 26-án meghalt Tamási Áron Kossuth Díjas író, akadémikus. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tehetsége és fantáziája játszik könnyedséggel olvasztotta egybe a tragédiát és a komédiát, a misztikumot és a falu józan realizmusát. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. 1980-nal folytatjuk, május 26-án Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. 6 évet lépünk előre, 1986. május 26-án az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 aranycsillaggal díszített lobogó. A csillagos zászló 1955 óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kék eget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.

0: Üzenet a királyok második könyve, negyedik fejezetéből.
1: Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.
2: Hobby Rádió!
3: 2026. május 26-a kedd. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 28-tól 31. vers. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk lelkéből fakad. Mit kapunk, ha hűségesek vagyunk Jézushoz? A kérdés mögött nem önzés rejlik, hanem őszinte emberi vágy. Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az életünk, az áldozataink, a lemondásaink nem hiába valók. Jézus nem neheztel a kérdésért, hanem azt válaszolja, hogy aki érte és az evangéliumért elhagyja otthonát, családját, életét, az 100 annyit kap és az örök életet. Jézus tehát nem csupán kér, hanem ígér is. A keresztény élet a lemondásokon túl a teljesebb élet útja. Isten nem elvesz, hanem megsokszoroz. Amit hittel szabadon elengedünk, azt ő más formában, mélyebben adja vissza. Nem feltétlenül anyagi értelemben, hanem szeretet, közösség, béke és méltóság formájában. Egy szerzetes mesélte, hogy amikor elhagyta a szüleit, fájdalmas volt számára az elválás. De később, mondta, minden közösség, ahová került, otthonává vált. Minden testvér kicsit apja, anyja, testvére lett. Aki Isten kezébe teszi életét, az nem csupán másfajta életet kap, hanem mélyebben élheti azt, mint valaha. Az evangélium lelkisége nem az üzleti élet logikája, hanem a szereteté. Nem az a kérdés, mit kapunk cserébe áldozatainkért és lemondásainkért, hanem az, hogy mennyire bízunk Isten gondoskodásában. A keresztény élet nem mentes a nehézségektől, de minden szenvedés közepette ott az ígéret, az örök élet elnyerése a jövőben, és Isten közelsége a jelenben. Amit mi pillanatnyilag veszteségnek látunk, az lehet kegyelem, az örök élet kapuja. Uram Jézus Krisztus, te tudod, mit jelent nekem mindaz, amihez ragaszkodom. Köszönöm, hogy meghívtál és segítettél sok mindent elhagyni, érted. Add, hogy ne számolgassam, mit vesztettem és miről mondtam le, hanem örömmel fedezzem fel, mennyi mindennel ajándékozol meg nap, mint nap. Erősíts, hogy ne féljek a nehézségektől, hanem rád bízzam egész életemet. Add, hogy a világ szemében ne legyek az elsők között, hanem utolsóként is helyem legyen a te országodban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bagolynak olyan nagy a szeme, hogy alig maradt hely az azt mozgató izmoknak, így szinte egyáltalán nem tudja forgatni a szemgolyóját. Viszont a nyaka rendkívül mozgékony, így annak forgatásával tud oldalra tekinteni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby rádió.
1: Műsorajánló.
0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Jó reggelt!
2: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyek ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Ma általában felhőtlen vagy derült napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Nemrégiben jelent meg a Vakacsuka zenekar Gramnyi Lélek című albuma a zeneszöveg, illetve az ecdc.hu támogatásával. Mióta van együtt a zenekar? Kérdezem Szilágyi Balást, a zenekar frontemberét.
1: 2007-ben alakult a zenekar, igazából egy 8 számos demót készítettünk a mostani dobosunkkal, akkor nem volt zenekarnak a tagja, és ezt adtuk körbe. Azóta létezik a zenekar többféle felállásban, mert első körben volt a zenekarban szaxofon, utána kivált, helyette most trombitással dolgozunk. Ütőhangszeres, dobos, basszusgitár, akusztikus gitár és gitárének felállásban hatan vagyunk. Igazából elég sokféle stílust keverünk össze. Mindegyikünk más zenei területről érkezett a zenekarba. Emiatt is van az, hogy így stílusok összekeverednek.
0: Milyen stílusú zenét játszotok?
1: Hát igazából erre szokták mondani az, hogy alternatív vonalt. Ugye sok minden van benne. Nem lehet rámondani azt, hogy rockzene, mert vannak ilyen finomabb jazzes megszólalású dalok is benne, de valahol van benne kis hip hápos vonal, valahol erőteljesebb, latinos beütés is van benne, tehát elég sok minden keveredik össze.
0: A zenekar mozgatórugója te vagy, valamilyen zenei képzettséggel rendelkezel, vagy hogyan jött ez a zeneszeretete?
1: Teljesen autodidatta módon igazából. Úgy is kezdtem el zenélni, hogy barátaimmal gyakorlatilag egy ilyen tizenévesen, egy ilyen összejövetel kapcsán egyszer csak így kitaláltuk, hogy szerettük a Hobo Blues Bandet, és akkor kitaláltuk, hogy akkor csinálunk egy zenekart. Jó, és akkor ki milyen hangszert tud beszerezni, tehát senki nem tud semmilyen hangszert játszani. Tehát gyakorlatilag így jött az egész. Én elkezdtem gitározni, senki más nem kezdett el semmit, és akkor gyakorlatilag én így magamtól tanultam meg, megfejlesztettem magam, és utána jöttek így a zenekarok.
0: Körülbelül hány zenekar volt, amíg idáig eljutottál?
1: Hát igazából úgy komolyabb 3 volt, mindegyik egy ilyen hosszabb utat futott be.
0: És a Vakacsuka a 2007 óta kitart.
1: Igen, hát többé is hosszú távú céljaink voltak nyilván, hogy amikor elkezdtük, csak aztán különböző okok miatt ugye sajnos nem jöttek be ezek a dolgok, és akkor de most úgy néz ki, hogy a Vakacsukával azért még tartjuk a frontot, úgyhogy még van lelkesedés, meg minden.
0: Milyen helyeken léptek fel?
1: Általában éjszaka léptünk fel kisebb klubokban, de fesztivál színpadokon is megfordultunk már, nem egy ilyen. Legutoljára a Művészetek Völgye Fesztiválon léptünk fel. Művelődési Színházban is léptünk már fel, de általában a klubok a jellemzők.
0: A zenélésből meg tudtok már élni, vagy azért van még civil foglalkozásotok is? Egyáltalán meg lehet élni a zenéből?
1: Igen, van civil foglalkozásunk. Hát igazából meg lehet élni, mert ugye látszik, hogy sokan megélnek belőle. Mindenkinek még sajnos nem sikerül, úgyhogy nekünk van civil foglalkozásunk mindegyikünknek.
0: Neked például mi a civil foglalkozásod?
1: Én grafikusként tevékenykedem, meg reklámgrafikai dolgokkal foglalkozom.
0: Tehát a művészetekhez közel álló dologgal foglalkozol.
1: Mindenképpen kreatív dologgal.
0: Mióta játszotok ebben a felállásban? 2007 óta történtek esetleg cserék?
1: A legutolsó felállás az körülbelül nagyjából 1 éves lehet. Amikor beszállt a zenekarba az akusztikus gitárosunk, Kácsár Tamás. Előtte ugye voltak változások. Volt dobos poszton is változás, ütőhangszerek terén is volt változás, úgyhogy azért volt változás bőven. Mondhatni a zenekarban gyakorlatilag ugye a 2 alapító tag a jelenlegi dobosunk, és én mi vagyunk benne, már csak többiek lecserélődtek.
0: Mennyire lehet tartós, mondjuk úgy, egy hobbiból való zenélés?
1: Hát amíg a lelkesedés kitart, szerintem lehet. Nekünk is azért ez hosszú távú célunk az, hogy ebből megéljünk valamilyen szinten, vagy legalábbis valamit profitáljunk belőle, esetleg anyagilag is, de nem az a fő motiváció. Most egyelőre az, hogy szeretünk együtt zenélni, és lemezeket csinálni, meg dalokat írni.
0: Azt hiszem, hogy a továbbfejlődés egyik plusz lehetősége az ecdc.hu-val, illetve a zeneszöveg.hu-val történt együttműködés, mely alapján nagyobb promóciót kapnak zenéitek. Miben változtatta meg a zenekar életét ez a kapcsolat?
1: Mindenképpen arra számítunk, ami gyakorlatilag már részben már megvalósulni is látszik, hogy nagyobb média megjelenést kap a zenekar. Ugye rádióinterjúk, meg webes felületeken most már elég sok felé lehet rólunk olvasni, hallani. Dalainkat pedig már világszerte letölthetővé tették igazából az RCDC és a zeneszöveg.hu csapata. Tehát mi szeretnénk, hogyha ez egy folyamatnak a kezdete lenne, vagy esetleg így népszerűbbé váljon a zenekar, hogy többen megismerhessenek minket.
0: Hány dalotok van jelenleg?
1: Körülbelül 40 dalból válogatjuk ki a koncertműsort.
0: Mik a közeli és távoli tervek?
1: A legközelibb terv az gyakorlatilag egy 3 hét múlva lesz egy klipforgatásunk, ezt szeretnénk leforgatni egy klipet, még ehhez a lemezhez. Egy kicsit távolabbi terv az, hogy nekiállunk az új lemez rögzítéséhez. Ehhez még gyakorlatilag egy olyan 2-3 dal hiányzik, és gyakorlatilag meg lesz egy egész lemeznyi anyagunk, úgyhogy remélhetőleg még idén neki tudunk ennek is állni.
0: Szilágyi Balázs, Vakacsuka zenekar, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.
2: Sziasztok, Balázs vagyok a Vakacsukából, és ez itt az Ócska Bárka. Hallgassátok szeretettel!

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió.
1: Reklám.
2: Hirdessen a Hobbi Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Nevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, aki nevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van. A legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békás megyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL Tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Sócki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Herládi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban három kiemelt témával foglalkozunk. Elsőként egy sportsikerről számolunk be, magyar sikerek a berlini paraúszó világkupán. Aztán szólunk arról, hogy egy újabb befogadó játszóteret adtak át, ezúttal Budapest közelében, Ercsiben. Végül arról hallhatnak, hogy a biológiai alapú térdprotézis új irány az izületi regenerációban.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Elsőként tehát arról, hogy magyar sikerek születtek a berlini paraúszó világkupán. Remek eredményekkel zárta a berlini World Paraswimming World Series állomását a magyar paraúszó válogatott. A nemzetközi mezőnyben elért döntős helyezések és erős időeredmények jól mutatják, hogy a csapat kiváló formában van és bíztatóan készül a szeptemberi törökországi Európa-bajnokságra. Adja hírül a Rehab portál. A magyar csapat legeredményesebb versenyzője, többszörös paralimpiai bajnokunk, Konkoly Zsófia volt, aki több számban is kiemelkedően teljesített. A PSN ZRT sportolója 200 méter vegyesen az összevont a döntőbe jutott, ahol a 6. helyen végzett, viszont olyan időt úszott, amellyel jelenleg vezeti a világranglistát saját kategóriájában. Emellett 100 méter mellen újabb Európa-bajnoki szintidőt teljesített az eddigiek mellé, míg 100 méter gyorson és háton is erős úszással hívta fel magára a figyelmet. Szintén a PSN ZRT versenyzője Iván Bence több versenyszámban is stabilan teljesített, legjobb eredményét 200 méter vegyesen érte el, a berlini versenyt követően már 4 Európa-bajnoki szintidővel rendelkezik. A Veszprémi Fogyatékossággal Élő Sportolók Alapítvány fiatal tehetsége Bimbauer Botond szintén eredményesen szerepelt az ifjúsági döntőben, 100 méter mellen a 6., míg 50 méter pillangón a 3. helyen végzett, több számban is egyéni legjobbjához közeli időket úszott, ami biztató a folytatásra nézve. A két pécsi versenyző felkészítését Jancsik Árpád irányítja, Bimbauer Botond edzője pedig Hencsei László. A berlini világkupa fontos állomása volt a magyar csapat felkészülésének, az eredmények pedig ismét megmutatták, hogy a magyar paraúszók továbbra is meghatározó szereplői a nemzetközi mezőnynek. Számol be róla a Rehab portál. Szívből gratulálunk valamennyi sportolónak, valamennyi résztvevőnek, hiszen aki egy világkupára eljut, mindenképpen megérdemli a tiszteletet, az elismerést. Kedves hallgatóink, önök pedig azt, hogy továbbra is jó műsort, fontos híreket, információkat kapjanak az önök kedvenc rádiójában, úgyhogy nem is szaporítom a szót, egy rövid zeneszünet következik, és aztán néhány perc múlva folytatjuk az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi 2. adását. Befogadó játszótér nyílt Ercsiben, ezzel folytatjuk.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Befogadó játszótér nyílt Ercsiben, ezzel folytatjuk tehát műsorunk. Új közösségi térrel bővült a Fejér vármegyei Ercsi, a Szerencsejáték ZRT, a Játék Összeköt elnevezésű játszótér építési programja keretében. Az országban 43. helyszínként befogadó játszótér létesült, ahol fogyatékossággal élő gyermekek és épp társaik együtt akadályok nélkül játszhatnak. A társaság hétfői közleménye szerint az idei év 5. játszóterét az Örökmozgó Parkban adták át. A vár tematikájú közösségi téren akadálymentes játszótér, háromállású hinta, kombinált csúszda, valamint kockamászóka gondoskodik a gyermekek felhőtlen kikapcsolódásáról, miközben a játszótér megközelítését mozgássérült parkoló, valamint a parkolótól a bejáratig vezető szilárd burkolatú út is segíti, biztosítva az akadálymentes használatot. Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a fizikai akadálymentesítés nem elégséges. A fejekben is változásnak kell történnie, és a valódi változáshoz tettekre van szükség. Ezeken a befogadó játszótereken nem csak a gyermekek tanulhatják meg egymás elfogadását a közös játék során, hanem a szülők is, fűzte hozzá. Gólics Ildikó, Ercsi, Fidesz-KDNP-s polgármestere arról beszélt, hogy az új játszótérnek fontos üzenete van, a közös játék erősíti az elfogadást, a kapcsolódást és a közösséget. A Játék Összeköt program a Szerencsejáték ZRT társadalmi felelősségvállalásának egyik zászlós hajója. A kezdeményezés nagykövete 2022 óta Drávuc Rita, világ- és Európa-bajnok olimpikon vízilabdázó, aki érintett édesanyaként személyes példájával is segíti a fogyatékossággal élők integrációját. Kislányánál 2 éves korban diagnosztizálták a Charcot-Marie-Tooth betegséget, amely miatt kerekesszékkel közlekedik. Történetük számos család számára ad inspirációt. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, buzdítom önöket arra, hogy tartsanak velünk továbbra is. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi második adását hallják. Egy rövid zeneszünetet követően arról hallhatnak, hogy a biológiai alapú térprotézis új irány lehet az ízületi regenerációban.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi második adását hallják. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Mai utolsó témánk a biológiai alapú térprotézis, új irány az izületi regenerációban. A térdizületi kopás kezelésében a teljes térprotézis beültetés ma is az egyik leghatékonyabb megoldás az előre haladott esetekben. A beavatkozás eredményei

váz szerkezetre épül, amely idővel a páciens saját csont és port szövetévé alakulhat. Harmadszor a technológia még fejlesztési fázisban van, de hosszabb távon csökkentheti a revíziós műtétek szükségességét, és új irányt nyithat az izületi regenerációban. Élő szövet, tartós hatás. A jelenleg alkalmazott protézisek fém és műanyag alkatrészekből állnak, amelyek az izület természetes felszínét helyettesítik. Ezek az implantátumok azonban nem tartanak örökké. Átlagosan 15-20 évig működnek megfelelően, fiatalabb embereknél nagy eséllyel szükségessé válik egy későbbi csere, revíziós műtét. Ez a beavatkozás általában bonyolultabb és nagyobb kockázattal jár, részben a csontállomány időközben bekövetkező romlása miatt. Fontos szempont az időtényező. A klinikai gyakorlatban sok esetben addig halasztják a protézis beültetését, ameddig csak lehet, hogy elkerülhessék a revíziós műtéteket. Ez azonban azt jelenti, hogy az érintettek akár éveken át fájdalommal és mozgáskorlátozottsággal élnek. Egy új, jelenleg fejlesztés alatt álló megközelítés ezen a helyzeten próbál változtatni. A kutatók egy olyan térdimplantátumon dolgoznak, amely nem tartós idegen anyagként marad a szervezetben, hanem idővel átalakul a beteg saját szöveteivé. 3D nyomtatott protézis. A technológia alapja egy háromdimenziós nyomtatással előállított, biológiailag lebomló vázszerkezet. Ez a váz kezdetben biztosítja a térd stabilitását, majd fokozatosan lebomlik, miközben a helyén új csont és portszövet képződik. A cél nem csupán az izület pótlása, hanem annak részleges újranövesztése. Ha ez a gyakorlatban is működőképesnek bizonyul, akkor elméletileg egy olyan megoldás jöhet létre, amely hosszabb távon is tartósabb és kevésbé igényel ismételt beavatkozásokat. A lebomló anyag és a támasztás is fontos. A fejlesztés egyik kulcskérdése a megfelelő egyensúly megtalálása. Az implantátumnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy a műtét után azonnal terhelhető legyen, ugyanakkor nem akadályozhatja a sejtek növekedését. Emellett a lebomlás ütemét is pontosan szabályozni kell. Ha túl gyors, az izület instabillá válhat. Ha túl lassú, az gátolhatja az új szövet kialakulását. Miből állítható elő? Ez is kérdés, és fontos kérdés. A sejtes komponens kialakítására két fő irányt vizsgálnak. Az egyik esetben a páciens saját sejtjeit használják fel, ami csökkentheti az immunológiai kockázatokat, viszont időigényesebb előkészítést igényel. A másik megközelítés donorsejtek alkalmazását vizsgálja, ami egyszerűbb gyártást tehet lehetővé, ugyanakkor további biztonságossági kérdéseket vet fel. Jelenleg még nem ismert, hogy melyik módszer lesz a klinikai gyakorlatban előnyösebb. Ez ugyanis még csak az út eleje. A technológia jelenleg kísérleti fázisban van. Eddig elsősorban állatkísérletekben alkalmazták, ahol a kutatók azt figyelték meg, hogyan reagál a szervezet az implantátumra, illetve hogyan indul meg a szövetképzés. A következő lépést olyan vizsgálatok jelentik, amelyek már az izület tényleges terhelését is modellezik. Így közelebb állnak az emberi alkalmazáshoz. A megoldás alkalmazásához további vizsgálatok, valamint hatósági engedélyezés szükséges. A jövőben valószínűleg azok a páciensek lehetnek az elsődleges alanyok, akiknél jelentős porckárosodás áll fenn,
de életkor

koruk vagy aktivitási szintjük miatt a hagyományos protézis nem ideális választás. A regeneratív, szemléletű, izületi pótlás nem csak a térd esetében vet fel új lehetőségeket, hosszabb távon más izületeknél is alkalmazható lehet, amennyiben a biomechanikai és biológiai feltételek teljesülnek. A jelenlegi eredmények bíztatóak. Reménytelin várjuk a folytatást. Számol be a Rehab portál, és ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi második adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója, kérdése van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/eseegyenlőségimagazinmusor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/eseegyenlőségimagazinmusor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, tehát az Apple Podcastben és a Spotify-on. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások minden szombaton.
8: Engem ez így jó.
6: 15 órától. Sárk Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
9: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
10: Hagyományaink, értékeink Európában.
11: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
5: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Kalandozzanak velem a világ és hazánk legszebb és legizgalmasabb tájain. Ma a forró hangulatú, hatalmas mennyiségű élményt kínáló afrikai országba, Egyiptomba invitálom Önöket. Egyiptomi sorozatunk harmadik részében megismerhetik Sharm el-Sheikhet, a világ egyik legnépszerűbb üdülő paradicsomát. A korábbi műsorokban már szó volt a magyarok körében oly népszerű hurkadáról, hallhattak a csodálatos piramisokról, Luxorról, Karnakról és a királyok völgyéről, ám Egyiptom ezeken túl még sok-sok érdekes látnivalót kínál. Valójában ide nem elég egyszer ellátogatni. Akik megérzik Egyiptom varázslatos hangulatát, bizony rendszeres látogatói lesznek e csodás világnak. Azoknak, akik elhatározzák, hogy elutaznak Egyiptomba, elsőként arról kell dönteniük, hogy Hurghadát vagy Sharm el-Sheikhet választják. Ugye ez a két legfelkapottabb üdülőhely a Vörös-tenger partján. Nos, a tapasztalt egyiptomi utazók azt mondják, érdemes először Hurghadára utazni, mert közelebb vannak hozzá a klasszikus turisztikai látnivalók, illetve ugyan ez is gyönyörű, de Sharm el-Sheikh még szebb. Így érdemes a fokozatosság elvét betartani. Ha visszatérünk az országba és Hurghada után Sharm el-Sheikhbe utazunk, akkor még szebb helyeket láthatunk, és újabb élményekben lehet részünk. A Sharm el-Sheikhi utazást azoknak ajánlom, akik a csodás tengeri élővilágra, meseszép korallzátonyokra kíváncsiak. A búvárparadicsomként is elhíresült, sínai félszigeten lévő turista paradicsom korallos tengerparttal, kellemes, mozgalmas éjszakai élettel és remek szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Itt is modern 3-4 és 5 csillagos szállodák közül válogathatnak, a város nyugodtabb részeiben, vagy Namabé városközpont közelében. Ezt elsősorban a fiataloknak, vagy az éjszakai életet is kereső utasoknak érdemes választani. Akik nem csak a csodás élővilágra kíváncsiak, de a piramisokra is, azok Sharm el-Sheikhből is eljuthatnak Kairóba, valamint a gizai piramisokhoz. Az utazási irodák sok egyéb mellett a közeli hegyekbe és a világ legnagyobb korallzátonyaira is kínálnak fakultatív kirándulásokat. Ezekről is hallhatnak majd a mai műsorban, de képzeletben átruccanunk Alexandriába és részt veszünk az Assuáni gát építésén, de az is kiderül, miért kellett kicsit arrébb költöztetni a Nílus partján lévő monumentális Abu Szimbel szobor együttest. Tartsanak a Világjáró magazinnal és lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, hiszen a Világjáró magazin hallgatói között egy két fő részére szóló egyhetes Sharm el-Sheikhi utazást fogunk kisorsolni.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Egyiptomi sorozatunk harmadik részében Sharm el-Sheikhet ismerhetik meg. A búvár paradicsom a sínai félsziget legnagyobb városa, és a félsziget legdélebbi pontján fekszik, az Akvaba öböl szájánál. Mai méreteit látva nehéz elhinni, de Sharm el-Sheikh alig néhány évtizede még csak egy egyszerű halászfalu volt. Ma már hotelekben és éttermekben gazdag, turistákra berendezkedett város, ahol minden adott az aktív és jó minőségű kikapcsolódáshoz. A Vöröstenger pompás élővilága, a számtalan kulturális látnivaló. A szállodák, homokos tengerpartja és a pazar éjszakai élet mind arra hivatottak, hogy az ide látogatónak felejthetetlen élményt nyújtsanak. Sharm el-Sheikh legelső szállodája, a Helnan Marina Sharm Hotel 1978-ban nyílt meg, és ma is óriási tisztelet övezi, hiszen ez a hotel indította el azt a folyamatot, amely ma számos arab és beduin ember számára biztosítja a megélhetést. Az elmúlt évtizedben előforduló robbantások ellenére a félszigetet rendkívül biztonságosnak tartják. Igazi turista paradicsom, amelyet a békevárosának is neveznek, a számtalan nagy nemzetközi békekonferencia miatt, amit itt tartottak, és talán amiatt is, hogy a félsziget misztikus hegyei, a sós szél, a napfény és az ősi látnivalók kicsit mindenkit hozzásegítenek a belső béke megtalálásához. A város jelenleg a turizmus köré épül, így a helyiek igyekeznek minden igényt kielégíteni. A legegyszerűbb szállásoktól a legcsillogóbb luxushotelekig sokféle szállás található itt, egy azonban mindegyikben közös, az udvariasság. A látogatók sokszor meglepve tapasztalják, hogy mennyire emberi, őszinte és bölcs beszélgetéseket tudnak lefolytatni a helyiekkel. Nem egyszer barátságok is kialakulnak egy-egy utazás alkalmával. A vendégszeretet a helyi bárokban, a kávézókban és az éttermekben is megnyilvánul. Egyiptomi ízeket kínáló éttermeket, de nemzetközi gyors éttermeket is találunk a belvárosban. Ha nem ősellenségünk a füst, érdemes kipróbálni a vízipipát, amit a helyiek sisának hívnak. A vízipipába ízesített dohányt tesznek, és a víz által lehűtött füst szívása általában jó alkalmat ad egy-egy beszélgetéshez. Kiválóan készítik el Egyiptomban a bárányt és a különböző tengeri herkentyűket is. Amennyiben mi magunk szeretnénk vásárolni ezt-azt, keressük fel a fixáros boltokat. Ezek előnye, hogy itt nem kell alkudozni, de nyilván ennek is megvan a maga utánozhatatlan hangulata. Ha mondanak egy árat, induljunk nagyjából a harmadáról, mert még akkor is nagyon megéri nekik. Az egészet tekintsük egy játéknak, de nehogy megsértsük őket. Néhány arabul megtanult szó pedig csodákra képes. A Világjáró magazin hamarosan folytatódik, rövidesen Sharm el-Sheikh éjszakai életéről. Az ottani búvárkodási és kirándulási lehetőségekről mesélek majd. Tartsanak továbbra is a Világjáró magazinnal, és ne felejtsék el lájkolni az egyiptomtitkai.hu oldalt, hiszen nyerhetnek egy egyhetes, két fő részére szóló Sharm el-Sheikh utazást.
2: Hobbi Rádió.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Meglepően pezsgő, a lámpionokkal teli utcáknak köszönhetően szinte a szó legszorosabb értelmében színes éjszakai élet várja azokat, akik Sharm el-Sheikh város központjának közelében szállnak meg. A hangulatos utcákon kávézók, pipázók, éttermek, diszkók várják azokat, akik a napközbeni lubickolás után egy igazi arab hangulatú estére vágynak. Amint betérnek az egyik fő utcára, azonnal helyi árusok invitálják önöket a puffokkal, hangulatos fényekkel felszerelt kávé. Ne lepődjünk meg, ha némely árus ingyen kínálja a vízipipát, ennek ára tényleg nem fog szerepelni a számlán. A kardamon

0: termék, amit itt ne lehetne beszerezni. Jól lehet alkudozni, az árak itt sok esetben alacsonyabbak, mint amit a szállodák környéki árusok kínálnak. Ha már valaki Sharm el-Sheikhben jár, a világ egyik legszebb korallpartján, akkor mindenképpen ki kell mennie a hajóval egy napra a Vöröstengerre. Annyi csodálatos látnivaló található arra felé, hogy akár egy egész műsort szentelhetnénk a bemutatására. Nem kell képzett búvárnak lenni ahhoz, hogy megcsodálhassuk ezt a mesebeli tengeri élővilágot. Azok is élvezni fogják a színes élővilág látványát, akik csak felszíni búvár felszereléssel indulnak útnak. A nyaralóváros tengerpartja közelében ugyanis korallok és színes, szebbnél szebb halak látványa fogadja őket. Így könnyen előfordulhat, hogy az ember azon veszi észre magát, hogy a korallokat, halakat nézve már egy órája a vízben van, de nem tud betelni a látvánnyal. Aki még ennél is többre vágyik, az választhat a számos fakultatív kirándulás közül, amelyek során a világ egyik legszebb nemzeti parkjába látogathat el, a Ras Mohammed paradicsomba. Az itt lévő fantasztikus korallzátonynál több tengeri élőlény található a Vöröstenger északi részének egy négyzetkilométerén, mint bárhol máshol a világon. Találkozhatunk itt tonhalakkal, barrakúdákkal, sügérekkel, teknősökkel, sőt akár cápákkal is. A tengeri túrák során a Vöröstenger egyik leggazdagabb korallos részét csodálhatjuk meg, a nem profi búvároknak szervezett kirándulások során általában három alkalommal a nyílt tengeren van lehetőség a felszíni búvárkodásra. Színes halak, korallok minden mennyiségben, mintha egy természetfilmbe csöppennénk. Lenyűgöző a látvány, ezt egyszerűen nem szabad kihagyni. Nos, ön is tehet azért, hogy eljusson a Vöröstengerre, és személyesen is megismerje a víz alatti élővilágot, lájkolja ön is az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjen egy két fő részére szóló egyhetes Sharm el-Sheikhi utazást.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás, a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Egyiptom számtalan olyan kincset és történelmi emléket rejt, amelyet vétek lenne kihagyni. A Világjáró magazin előző adásaiban már hallhattak azokról a fakultatív lehetőségekről, amelyek közül hurghadai nyaralásuk során választhatnak. A Sharm el-Sheikh programok azonban nem csak az ősi Egyiptomba, hanem a Sinai félsziget jelenlegi mindennapjaiba és Jordániába, vagy akár Jeruzsálembe is elkalauzolják a vállalkozó kedvűeket. A kereszténység bölcsője elevenedik meg a szemünk előtt, ha az izraeli kirándulás mellett döntünk, ugyanis a program keretében végigjárhatjuk a főbb helyszíneket, amiről Jézus kapcsán a Bibliában olvashatunk. A fakultatív kirándulás során meglátogathatjuk az Olajfák hegyét, a Gecsemáni kertet, a Nemzetek templomát, Szűz Mária sír templomát, Júdás barlangját, a Siratúfalat, a Szenvedés útját, a Keresztutat, a Szent Sír bazilikát, a Sion hegyet, az Utolsó vacsora helyét, Dávid király sírját és az Elszenderülés templomát is. A visszaút során megmártózhatunk a Holt tengerben, és kipróbálhatjuk, hogy valóban igaz-e, hogy nem tudunk elmerülni a tengerszint alatti 410 méterre fekvő tengerben. Sharm el-Sheikh-i üdülésünk egyik legnagyobb élménye lehet az az utazás, amely szintén Egyiptom határain túl nyújt felejthetetlen élményt. A Jordániában található Petrát nem véletlenül választották a világ 7 új csodái közé. A fantasztikus kőbevésett város mindenkit lenyűgöz, akinek lehetősége van megcsodálni azt. A program keretében a sziklaváros főbb látványosságain, a Dzsin sziklákon, az Obeliszk síron és a Kincses házon túl Akvaba városát is megcsodálhatjuk. Sharm el-Sheikh-i nyaralásuk során semmiképpen ne hagyják ki a Mózes hegy és a Szent Katalin kolostor megtekintését. Nappali és éjszakai túrákat is szerveznek, ez utóbbi általában a késő esti órákban indul. A közel 2300 méter magas Mózes hegy csúcsára éjjeli gyalogtúrával lehet feljutni, mintegy 800 méteres szintkülönbséget kell megtenni, ez körülbelül 5 kilométer és 4,5 órát vesz igénybe. Nagyon megterhelő, úgyhogy csak kitartó turistáknak ajánlom. Útközben az ösvény mentén pihenésre alkalmas beduin sátrak találhatóak, lehetőség van például tevékbérlésére is. A bátor, kalandot kedvelő turisták hajnali 5:30 körül érik el a csúcsot, ahonnan megtekintik a nap felkeltét, ezek után visszaindulnak a hegylábánál található Szent Katalin kolostorhoz, amely a világ egyik legrégebben lakott keresztény kolostora. Itt található a valamikori égő csipkebokor, amelyben a Biblia szerint az Úr megszólította Mózest. Nos, rengeteg egyéb kirándulás és szórakozási lehetőség vár még önökre, például tevetúra, beduin vacsorával, de Sharm el-Sheikh közelében akvapark is működik. Ha a búvárkodás annyira nem vonza önöket, akkor a Vöröstenger élővilágának fantasztikus látványát egy üvegfenekű hajóból is megtekinthetik, de delfinsút is láthatnak, sőt, delfinekkel is úszhatnak. A kaland szerelmesei minden bizonnyal rajongani fognak az egész napos szafariért a Sinai félsziget hegyei és kanyonjai közt.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A Világjáró magazin vége felé közeledve távolodjunk el most egy kicsit Sharm el-Sheikhtől, hiszen Alexandria, valamint az Assuáni gát megtekintése is életre szóló élményt nyújthat. A földközi tenger gyöngyszemeként ismert Alexandriát Nagy Sándor alapította Krisztus előtt 332-ben egyiptomi birodalma fővárosaként. Az elkövetkezendő 7 évszázadban Alexandria állt a görög-római civilizáció előterében, helyet biztosítva az ókori világ legnagyobb könyvtárán, amely az ősi időkben az oktatás központjának számított. A híres alexandriai könyvtár megépítése mellett Ptolemaiosz elrendelte az ókori világ 7 csodája közt számon tartott fároszi világítótorony megépítését is. Alexandria, ez a szelíd, kellemes éghajlattal és hosszan elnyúló, fehér homokos tengerparttal megáldott város, nem csak Egyiptom második legnagyobb városa, de főtengeri kikötője is egyben. Kairótól körülbelül 240 km erre északnyugatra található ez a mediterrán hangulatú város, amely oly sokáig volt befogadója a dél-európai és közel-keleti bevándorló népeknek. Az éjszakai klubok, teraszos kávézók és éttermek nemzetközi egyvelege mind emlékeztetői Alexandria mai történetének. A II. Világháború előtt a franciák, görögök, törökök, angolok és olaszok alkották a lakosság nagy részét, rányomva bélyegüket Alexandria légkörére és építészetére. Ha Egyiptomban járnak és van rá lehetőségük, akkor mindenképpen keressék fel Alexandriát is. A Kairótól mintegy 900 kilométerre délre fekvő Assuán városa már hosszú ideje Afrika kapujaként ismert. Szépségének nagy részét a Nílusnak köszönheti, mely átszeli a várost, valamint Buja szigeteinek. Assuántól délre fekszik a Nasszertú, egy hatalmas víztározó, a világ legnagyobb mesterséges tava, amelyet 1960 és 1971 között hoztak létre. A hatalmas Assuáni gát felépítése kihívás volt a természet ellen. Ennek a 3,6 km hosszú, 111 méter magas építménynek a talapzata 980 méter, a koronája pedig 40 méter széles. A gátat a modern építészet mesterműveként tartják számon, környezetvédelmi szempontból ma már azonban vitatott a megépítése. A munkálatok miatt sok környékbeli templom került veszélybe, amelyeket az UNESCO segítségével áttelepítettek. Ezek közül az egyik legjelentősebb az Abu Simbel szikla templom, amely valójában egy nagyobb és egy kisebb templomból áll. A nagy templom homlokzata 33 méter magas, illetve 38 méter széles. Leginkább arról nevezetes, hogy a bejáratot Ramszesz 4 gigantikus méretű ülőszobra fogja közre. A bejárat fölött Réisten domborműve, míg az ülőszobrok lábainál Ramszesz családtagjainak szobrai találhatóak. Az 1960-as években az Assuáni gát megépülésekor a templom komplexumot a nemzetek összefogásaként és az UNESCO-nak köszönhetően körülbelül 250 méterrel arrébb helyezték, hogy a Nasszertú ne nyelje el. Az elszállítás és az újjáépítés érdekében előbb 17 ezer lyukat fúrtak a sziklába, hogy a kőzetet 33 tonna epoxi gyantával megszilárdítsák. A stabilitás érdekében vaspántokat használtak. Ezután 1036 tömbé vágták szét a templom együttest, az egyes blokkok súlya 7 és 30 tonna között volt. A vágások helyei egyébként ma is láthatóak. 1112 szikladarabot helyeztek át a templomok mellett, hogy az eredetihez hű maradjon a templomok látképe. Az építési költségek mintegy 80 millió dollár tettek ki, ezt több mint 50 ország adta össze. Abu Simbel keltette fel az érdeklődést a műemlékek megőrzése iránt, ami 1972-ben a kulturális világörökségek listájának létrehozásához vezetett. A Világjáró magazin előző kettő és mai műsorában is Egyiptomról hallhattak, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan csodálatos ország, amelyről gyakorlatilag heteken keresztül lehetne mesélni, ám a következő műsorban már egy egészen más országot veszünk célba. Ha van kedvük, tartsanak akkor is a Világjáró magazinnal. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországban látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Műsor ajánló.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől. Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
9: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Készítette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Január 13-án hajnalban elhunyt Fehér Anna nővér, akit már életében is sokan szentként tiszteltek. A látássérült szerzetesnő küzdelmes életének a koronavírus vetett véget. Anna nővér volt az igazgatója annak a Magyarországon egyedülálló intézménynek, amelyet a Szent Erzsébetről nevezett betegápoló nővérek rendjének tagjaként vezetett haláláig. Rendületlenül hitt abban, hogy a gondviselés és annak eszközeként a jó emberek minden nehézségen tovább segítik az intézmény, vagy ahogy ő nevezte, az otthon életét. A 12. kerületi Mátyás Király úton található Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthona, óvodája és általános iskolája halmozottan sérült gyermekeknek nyújt ellátást. Közvetlenül Anna nővér halála után 2021. január 18-án az intézményt fenntartó COSIS, Kolping Oktatási és Szociális Intézmény fenntartó szervezet megbízott egy új igazgatót, Inotai Györgyöt, a tordasi Fejér megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, aki fenntartói biztosként látja el a feladatát az új szociális igazgató kinevezéséig. Csakhogy a Vakok Batthyány László római katolikus gyermekotthona, óvodája és általános iskolája oktatási intézmény, amelyet nem irányíthat szociális intézményvezető, csak ha az oktatási tevékenységet megszüntetik és szociális intézménnyé alakulnak át. A dolgozók és a szülők éppen ettől tartanak, ha az intézményben megszűnik az oktatási tevékenység, akkor a gyermekeket el lehet helyezni bárhol az országban, és ezzel véget is ér Anna nővér álma. A szülők közül többen a sajtóhoz fordultak kétségbeesésükben, mert attól tartanak, hogy az intézmény jövője és a gyerekek sorsa forog kockán. Ráadásul a Mátyás Király úti ingatlan együttes óriási érték, több milliárd forintot ér. Az intézmény vezetői és kollektívája úgy látja, Anna nővér munkásságának folytatása és az intézmény jövője szempontjából az egyetlen biztos és megnyugtató megoldás az lenne, ha az intézmény fenntartását a bíboros úr által 5 éve javasolt módon az állam venné át. Pille az intézményben járt, és készített riportműsort az ott zajló munkáról.
4: A Vakok Batthyány László intézménye, ez a rövid név, ahhoz szólt, benne lenne minden funkció, de az nagyon hosszú. Nagyjából 40 éve, azaz 4 évtizeddel Fehér Anna nővér alapította elsősorban azért, hogy látássérült, illetve halmozottan sérült, hátrányos helyzetű gyerekek részére oktatást, nevelést, illetve a későbbiekben aztán ez a feladat kibővült azzal, hogy nem csak oktatást, nevelést, hanem akár bentlakásos gyermekvédelmet, mi ellátást, illetve jelen időben már felnőtt látássérült, illetve a fogyatékkal élő fiatalok részére bentlakásos szociális ellátást is nyújtson. Budai hegyek ölelésében jelenleg 70 lakónk van, lakóinknak egy része diákunk is, illetve az iskolánkban, óvodában külsős diákokat is fogadunk. Azaz, ha felsorolom az 5 részt, akkor van óvodánk, általános iskolánk, különleges gyermekotthonunk, nappali ellátást biztosító intézmény részünk, és van egy felnőtt bentlakásos szociális intézmény részünk.
5: Vannak bejárók is egyébként az iskolába?
4: Ők is kétféle módon járnak be, tehát hogy még bonyolódjon ennek az intézménynek az egyszerűsége. Vannak olyan bejáróink, akik hetes rendszerben járnak be, ami azt jelenti, hogy hétközben itt vannak, itt is laknak nálunk, hétvégére hazaviszik őket, illetve vannak olyan bejáróink is, akik a tanítási időben, tehát a szolgálmi időszakban naponta járnak be az iskolába.
5: Az óvoda és általános iskola az ugye oktatási intézményként üzemel, itt olyan tantárgyakat tanítanak, mint az összes többi általános iskolában?
4: Tanítanak olyan tantárgyakat is, tehát így lehet megfordítani, hiszen ugye vannak tanulásban akadályozott, tagozaton működő, van normál, van fejlesztő, tehát igazából 3, ez is tovább bonyolítva, gyakorlatilag 3 rendszerben működnek az iskolai osztályaink, csoportjaink, akik normál tagozatosok, náluk természetesen ugyanazokért a hasonló tantárgyak fordulnak elő, mint mondjuk egy normál általános iskolában. Nyilván egészen más, mondjuk akár a tanakosoknak, akár a fejlesztősöknek a élete és ezzel együtt a tanulmányai, tanrendje, tantárgyai is.
5: Kis csoportos létszámokról beszélhetünk, ugye? Ebből a 70 főből mondjuk az általános iskolában mennyien vannak körülbelül?
4: 30 körül van az általános iskolásoknak a száma, ugye körül az azért, főleg most itt az elmúlt időszaknak a speciális helyzete miatt nagyon sokan nem jártak be, ugye nálunk izgalmas kérdés volt ez a úgymond online oktatás, gyermekotthoni lakóink, akik egyébként az iskolának tanulói, úgy tudtak volna online tanulni, hogy a tanteremmel szomszédos gyermekotthoni szobájukba tudták volna mondjuk venni a tanterem adását. Nyilván igyekeztünk ezt azért sokkal életszerűbben megoldani, és nem voltunk restek, és átmentünk a szomszéd szobába, mert hogy nálunk ennek az online kodásnak nem lett volna másként értelme. Egyébként még minden mellett így is voltak olyan tanulóink, akik a járvány időszakban otthon voltak úgymond kénytelenek tanulni, és hát a szülők kényszerültek sokszor olyan speciális feladatra, ami mondjuk még egy normál tanrendű, normál működésű iskolában is nehézséget jelenthet egy nem pedagógus szülő számára. Igyekeztek a pedagógusaink ezt olyan módon megoldani, hogy abszolút jól érthető, jól kidolgozott szülő-gyerek számára egyaránt emészthető feladatokkal látták el őket. Maga a kérdése visszatérve, nagyon kicsi csoportokban dolgozunk értelemszerűen, tehát 2-3-4 az osztály létszám. Nyilván nagyon fontos, különösen halmozottan sérült gyerekek esetében az, hogy a velük foglalkozó pedagógus abszolút egyénre, személyre szabottan tudja akár az oktatási, akár a fejlesztési, de ide teszem mindig a nevelési feladatokat ellátni. Mini osztályokkal működik ez az iskola.
5: Előnyt élvez az egyéni fejlesztés.
4: Ez nem csak, hogy előnyt élvez, hanem nagyképpen azt szeretném mondani, hogy ez egy filozófiai kérdés, hogy nem csapatban, csoportban gondolkodunk, hanem egyénben gondolkodunk, aki része egy közösségnek. Magyarul a hangolás az egyénre történik, és nyilván ezt az egyénre hangolt módszert kell közösségivé tenni, amennyiben azért mégis meghatározott keretek között működünk. Ha nem is csöngő szóra, de ugyanolyan órarenddel és órabeosztással működik az iskola, mint bárhol máshol. Természetesen a gyerekek igényeihez képest azért olyan eltérésekkel, ami lehetővé teszi számukra, hogy ne csak elviseljék, hanem ha lehet, még szeressék is azt, hogy itt tanulnak nálunk.
5: Pedagógusok mennyien dolgoznak?
4: Összesen az intézményben 70-en dolgoznak, ez is egy mozgó létszám, mert jönnek, mennek a munkatársak, tehát azért tudni kell azt, hogy ez egy elég keményen ember próbáló feladat. Magában a pedagógus karban elsősorban a gyógypedagógusoknak van helye, de nyilván miután egyéb általános tárgyat is tanítunk, ezért általános szakos tanáraink is vannak. Külön, amit kiemelnék, hogy az egyik a konduktor tanítónk, aki a házban dolgozik, hiszen a mozgásfejlesztés az egy borzasztóan fontos kérdés mi nálunk. Van tornatanár is természetesen, tehát az ő együttműködésükben valósul meg a mozgás-mozgatás, illetve van még speciálisan úszómesterünk is, aki az úszodánkban segíti a gyerekeknek a vízben történő mozgását. Külön kiemelendő az ének tanárunk, nagyon fontos helye és szerepe van a zenei nevelésnek, olyannyira, hogy ez a legkisebbektől a bent lakó felnőttekig terjedően egy kiváló kis énekkarunk működik. A ház örömére is, illetve a lakók fejlesztésének abszolút szerves részeként.
5: A diákok mennyire tanulják meg mondjuk a pontírás, vagy a különböző speciális használati eszközöket?
4: A látásnevelés és az ezzel kapcsolatos összes olyan kiegészítő tudás és eszköz, sőt azt kell mondjam, hogy emberi erő is rendelkezésre áll. Van olyan tapasztalati kollega, ha szabad egy ilyen fura összetételt használni, aki saját maga a magyar történelem szakos tanár, de teljes látásvesztéssel él, tehát igazából ő nem csak olyan szempontból fontos szereplője a háznak, hogy a magyar és történelemre vonatkozó tudását adja át, hanem mind fiatal felnőtt, illetve valaha a házban lakó tud életszerű tapasztalatokat átadni a diákjainak, de rendelkezünk Braille nyomtatóval, az ehhez szükséges speciális papírtól kezdve minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy Braille-írást is megtanulhassák a gyerekek.
5: Az intézmény ugye az oktatáson kívül ugye egy lakóotthonnal is rendelkezik. Ennek mi a szerepe? Egy utókövetés is történik azon diákok számára, akik ezt igénylik?
4: Különleges lakás otthonunkban, ugye régen úgy mondták, hogy állami gondoskodásban, most úgy mondjuk, hogy gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek élnek, akik valamilyen oknál fogva a saját családjukból kiemelésre kerültek, tehát nem a saját családjuk gondoskodik róluk. És igazából az ilyen típusú különleges gyermekotthonokban, különleges lakásotthonokban élő gyerekek számára szinte menetrendszerű szokott lenni az, hogy a felnőtt szociális szakellátásban megjelennek. Nálunk létezik erre lehetőség, hogy házon belül tudjunk tovább gondoskodni, ezért jó ez a lépcsőzetes rendszer, hogy valójában óvodáskortól a felnőtt korig tudunk gondoskodni, szükség szerint fura bárki mondani fiatalokra, de mégis úgy van, hogy élethosszig, illetve nyilván igyekszünk, akit csak lehet olyan módon rehabilitálni és pályára állítani, hogy a lehető legnagyobb önállóságra tudjon szert tenni, olyan készségekkel rendelkezzen, hogy akár el is hagyja a házat. Azért egy izgalmas példa itt mindenképp a házban működő dolgozó jogászunk, aki egyébként fontos szerepet tölt be az intézmény működésébe is. Ő a ház diákja volt, általános iskolát végzett, majd nyilván ugye a képességei messzebb mutattak, kikerült Argentinán középiskola után ugye a jogi egyetemet is sikeresen elvégezte, adatvédelmi végzettséggel is rendelkező munkatárs, és egy ilyen kiváló példa arra, hogyha nem csak úgy tudjuk kísérni a diákjainkat, hogy ha szükséges, akkor itt maradhat a szociális intézményi részben, hanem kilépve akár egy nagyon sikeres karriert is be tud járni. Teljesen kint lakik az intézményen kívül, naponta ugyanúgy, mint mi, bejár ide dolgozni hozzánk. Éri a teljesen hétköznapi életet. Azt gondolom, hogy ő egy igazi sikertörténet az elmúlt több mint két évtizednek, de nyilván ez azért arra is rámutat, hogy a négy évtized, ami ennek az intézménynek a történetében jegyezhető, az számtalan sikertörténetet jelent.
5: Mennyire sikerül integrálni mindenkit?
4: A százalékoktól én azért szeretnék óvakodni, mert lehetne mondani nyilván egy hatalmas és népszerű számot, de az általános tapasztalatom azért nem csak itt dolgozom ebben az intézményben, hanem értelmi fogyatékosokkal. Most már negyed évszázada lassan a Tordasi intézményben, ez a budapesti pszichiátrián. Az integrációról való tapasztalatom az, hogy sajnos nem az intézmény, nem a lakónak az affinitása, hanem a fogadó környezet az, ami sokszor szinte lehetetlenné teszi. Főleg értelmi fogyatékosok esetében számtalan olyan előítélettel találkozunk, ami a lakókörnyezetbe való integrálást lehetetleníti. Itt pedig azt tapasztalom, hogy január óta vagyok itt az intézményben, hogy a valaki gyengén látó lakóink számára ugye az a fajta akadálymentesítés vagy segítő lehetőségek nem mindenhol és nem egységesen állnak rendelkezésre. Segítjük őket természetesen abban, és külön segítők vannak, akik az önálló közlekedést tanítják, tájékozódást tanítják. Felnőtjeink mellett is dolgozik fejlesztő pedagógus, aki a praxis szintű dolgokba igyekszik bevezetni a lakóinkat, de én a számot semmiképp nem mondanék. Én mindig azt mondom, hogy ha egy valaki jól integrálódik innen a világba, akkor az mindenképp sikertörténetnek fogható fel. Nem fog tudni mindenki, rengeteg félelem van egyformán integrálódni, tehát innentől kezdve itt is az a differenciálás működik, ami már akár a gyerekeknél az iskolában, hogy az egyénre szabott és az egyéni tényleges szükségletekhez igazított segítő munkát igyekszünk megvalósítani. Megfogalmazódik újra meg újra, hogy a bekerülő gyerekek közül valaha teljes osztályok tudtak működni vaklátássérült, épértelmű, kiváló képességű gyerekekkel. Most sokkal inkább azt látjuk, hogy halmozottan sérült gyerekeket hoznak, akiknek mondjuk a rehabilitációs esélye is, ha még ide visszacsatolunk egy pillanatra, lényegesen kisebb, mint mondjuk egy épértelmű látássérültnek. Picit kontraszelektíven is működünk, mert mi viszont szívesen befogadunk halmozottan sérült gyerekeket. Azt gondolom, hogy az alapító szándékának teljesen megfelelően történik így. A cél nálunk nem az, hogy bocsánat, de atomkutatókat és atomfizikusokat neveljünk, hanem az, hogy ami a gyerekben bent rejlő képesség, azt igyekezzünk segíteni számára lehetőleg teljesebben kibontani.
5: Ez oktatás vagy fejlesztés?
4: Erre most, ha én sarkosan válaszolok, akkor biztos meg valamilyen média ugrik rögtön, hogy persze ők megmondták, hogy mi mást akarunk csinálni, mint ami itt történt. Ez oktatás és fejlesztés, fejlesztés és oktatás.
5: Mi lehet a jövője az intézménynek? Hiszen ugye a látássérült diákok fogynak, elképzelhető az, hogy tágul egy kicsit a tevékenysége az intézménynek?
4: A kérdésem most azért örülök, mert egyértelműen azt tudom mondani, hogy ennek az intézménynek én úgy gondolom, hogy nagyon hosszú évekre, évtizedekre van még küldetése. Azt gondoljuk, hogy a befogadás bár fő profilként látássérültekről szól, mégis a kezdetektől úgy működött, hogy a halmozottan sérült gyerekek számára is nyitott ajtók voltak, és ezt szeretnénk fenntartani továbbra is, mert bár lehet, hogy a látássérült gyerekek oktatási igénye csökken, vagy ez a létszám, aki ezt kívánja igénybe venni. Magyarországon én ma azt látom, hogy a értelmi akadályozott halmozottan sérültek számára rendkívül kevés olyan minőségi lehetőség kínálkozik, ahol valóban a testre szabott és az egyénre szabott és a személyre szabott gondoskodás meg tud valósulni komplex módon. És mivel mi nem vagyunk egy mega intézmény, ami nagyon jó bizonyos szempontból, így ebben a kis intézményben valódi odafigyelést tudunk produkálni, és ebből nem is fogunk feladni. Itt ugye szerencsés dolog az, nem említettük a kezdetben, hogy ez egy egyházi fenntartású intézmény, és az egyházi fenntartású intézményeknél azért jelen pillanatban a normatíva, tehát a finanszírozás megengedi azt, hogy egy magasabb minőségű munkát végezzünk. Én egyébként ebben hiszek, tehát a mennyiségben, a szociális és gyerekvédelmi ellátásba egyáltalán nem hiszek. A mennyiségi számok azok jószerűen semmit nem mondanak. Ha szabad egy rövid illusztrációt, én valaha Pest megye gyerekvédelmi szakszolgálatnak voltam az igazgatója, ahol több mint 2000 gyereket láttunk el. De a sikerünket nem ebben mértük, hanem abban mértük a sikert, amikor egy-egy gyerekünk, akiről hosszan gondoskodtunk, évek múlva visszajelzett számunkra, hogy ő mindaz be tudta az életbe építeni, amit a nevelőitől, gondoskodó nevelő családtól innen-onnan kapott. Én itt is ezt vallom, hogyha egy gyerekünk, és volt most ilyen 20 év után először kisétál ebből a házból, és megy mögötte a segítője, és élmény számba megy számára, hogy a busz megállóig elment, hogy a fogaskerekünk keresztül ment, hogy felszállt a buszra, leszállt a buszról, bement a boltba és hazajött, akkor igaz

0: ezt a művet. Nyilván ő nem pótolható, és én nem is hiszek abban, hogy pótolni lehet, helyettesíteni lehet valakit. A helyettesítés az viszont az én felfogásomban egy minőségi töbletet is jelent egyben. Megragadni ott, és azt mondani mindig mindenre, hogy csináljuk ugyanúgy, mert így szoktuk, abban én nagyon kevéssé hiszek. Én abban hiszek, hogy a szándék, akár a nővér részéről is világos volt olyan irányban, hogy ő ezt szerette volna továbbfejleszteni. Ha nem szerette volna, akkor ott marad a Batthyány téren két nagy szobában, abban a mini intézményben, de ő szerette volna ezt továbbfejleszteni. Én rendkívül nagy megtiszteltetésnek tartottam, amikor engem az intézmény fenntartója megkért, mondom, az egyéb más intézményeim mellett, hogy ezt sokan a szememre is vették, hogy lehet ennyi lovat megülni. Valójában azért ez egy nagy ló, ha úgy tetszik. És ez nem arról szól, hogy az intézményeket össze kell gyúrni, meg integrálni, meg egyesíteni, de ez akkor is egy nagy ló, mert van egy rendszer, amiben dolgozom, vannak benne kiváló munkatársaim minden intézmény részben, és itt én úgy éreztem, hogy ez egy hatalmas kihívás és megtiszteltetés. Én nekem ugye korábban köznevelési intézményem nem volt, valaha dolgoztam hátrányos helyzetűek között Buda környéken, a Pátyi iskolában kezdtem a pályafutásomat, ott tanítottam, de hogy azóta ez nekem idegenné vált ez a terület, és most újra vissza kellett ebbe hirtelen rázódni, de igazából ezen nem volt problémám. Nagyon sok értetlenséggel találkoztam, és ezt őszintén meg kell mondani, hogy borzasztó sok értetlenséggel, nagyon sok olyan hanggal találkoztam, hogy hát itt most az Anna nővér szellemének a nem tudom milyen elpusztítása történik, holott azzal jöttem, a fenntartóval együtt jöttünk ide, hogy nyilván mindent meg kell őrizni, ami jó és előremutat, és mindent meg szabad újítani, ami meg azt kívánja, hogy újítás legyen. Én nem Anna nővér vagyok, nem is gondolom, hogy bárki ezt várta volna el tőlem. Abban nagyon hiszek, hogy az a sok hozzáértés és emberi jó szándék az kiválóan tudja működtetni ezt a művet, és senkinek soha egy percnyi olyan gondolata, szándéka nem volt, hogy itt bármi mást kéne csinálni, mint a halmozottan sérült vakgyerekeknek az ellátását, mint a fiatal felnőttek lakhatásának a biztosítását. Egyébként maga a terület semmi másra nem használható, ugye ez sokak számára kérdés volt, hogy jaj, most mi lesz az ingatlannal. Ez az ingatlan a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, és kizárólag erre a célra használható. Itt semmi más nem történhet, mint az azokról való gondoskodás, akik már itt vannak, és akik egyébként jönnek. Mondom, olyan napon pont jókor jöttek, hiszen itt van egy beköltözés. Ha mi rövid távra terveznénk, akkor én élethosszig nem kötnék egy fiatal lánnyal szerződést arra, hogy mi gondoskodni fogunk róla, mert azt gondolom, hogy az több, mint felelőtlenség lenne.
1: Mi lehet az oka mégis annak, hogy ilyen felhangok keltek szányra?
0: Én azt gondolom, hogy amikor van egy intézményben egy beállt rendszer, és ott vannak vélt vagy valós szerepek, akkor ugye mindenki úgy gondolja, hogy az mindörökre úgy marad. És amikor ebbe bekövetkezik egy változás, és azért ezek között a falak között, hadd mondjam azt, hogy a változások generátora az a gondviselő, jóisten, tehát ez nem a mi kérésünk, kérdésünk, inspirációnk, kedvünk, akaratunk volt, de Anna nővér megbetegedése, halála azt jelentette, hogy ennek a háznak az a fajta alapítója, aki ezt alapította, vitte, mozgatta, életben tartotta, ő elköltözött közülünk. Akik itt maradtak, ők talán nagyon sokan úgy gondolták, hogy innentől kezdve is minden változatlan, mert hogy ők kizárólagos letéteményesei egy gondolatvilágnak, egy karizmának. Én hiszem, hogy a karizma az embernek kizárólagosan sajátja, lehet körbeállni, csodálni, segíteni, támogatni, de maga a karizma a sajátja, és én úgy gondolom, hogy el kell fogadjuk egymástól azt, hogy érkezik valaki más, aki más. És akár lehet jó is, de úgy tűnt, mintha ez nagyon nehezen ment volna át ez a gondolat. Sajnos azt tapasztaltam, hogy pont az Anna nővér szellemével szemben működött ez a dolog. Ő tényleg kitárkarral, szeretettel fogadott be olyan problémás srácokat is, akikről mindenki lemondott, és mindenki azt mondta, hogy bárhova tegyük, csak ide ne. És akkor egyszer csak az volt a tapasztalat, hogy az örökségében megjelenik valami, ami messze nem befogadó, messze nem elfogadó, és messze nem szeretett.
1: Megjelent néhány hónappal ezelőtt egy olyan cikk, amelyben köznapias nyelven lehúzták ezt az intézményt, miszerint nem bírnak együtt dolgozni az intézményben kollégák, illetve ugye, ahogy már ön is említette, ezt a vádat, amit fölhozta az intézmény ellen, hogy az épület körül alakult ki egy herce-hurca. Tulajdonképpen ezek egyike sem igaz?
0: Ezek egyike sem igaz. Tehát én azt kell mondjam, hogy talán három ilyen nagy sarkalatosnak tekinthető cikk jelent meg. Igazából akkor taxatíven azt mondhatjuk, hogy az intézmény épületével és ingatlanjával kapcsolatban, hogy ezt korábban említettem, és senkinek semmilyen kétsége és kérdése nem merülhet fel az iránt, hogy ebben kizárólag a vak, gyengénlátó és halmozottan sérült gyerekek oktatása, nevelése folyhat, illetve a harmadik intézmény részben a bentlakásos szociális ellátás. Maga az együttműködés, én úgy gondolom, hogy ahogy ez a jó magyar mondás mondja,

0: mindig kettőn áll a vásár. Én rajtam egy percig nem állt, ezt is én úgy gondolom, hogy teljesen nyugodt lelkiismerettel mondhatom. Együttműködés kapásból felkínáltunk mindenki számára. Az, hogy egy vezetői stílussal valaki egyet tud-e érteni, vagy nem tud egyet érteni, én úgy gondolom, hogy ez lehet egy bizonyos szinten magánügy, szabad erről véleményt is mondani, viszont nem választható, hiszen ez nem a baráti kör. Én ebben is nagyon erősen hiszek, én 30 éve vezetek lassan intézményt. Szoktam mondani, én félig tréfásan, félig rossz ízűen, hogy máshol se igen értek, de ezt 3 évtizedet csinálom, és sehol nem a baráti kör volt a lényeg, hogy működjön. Az igen, hogy a kölcsönös tisztelet és az egymás iránti odafigyelő megbecsülés az ahhoz kell, és én mindig ebben hiszek, nem másban, hogy akiket mi gondozunk, ellátunk, akik minket egyébként megtisztelnek a bizalmukkal. Ugye ez a vakgyengén látó a lakóink esetében különösen igaz, hiszen bizonyos szempontból a tájékozódásukban kell segítséget nyújtsunk, azokra nem csapódhat le az, hogy én szeretem a főnökömet, vagy nem szeretem, egyetértek vele, vagy nem értek egyet, gondolok-e így vagy úgy dolgokat. Igazából azt kell mondjam, hogy kezd kialakulni itt az a csapat, régiek és újak egyaránt, ugye, mert ez is visszatérő vádként, hogy elmentek emberek. Hát igen, csak az elmúlt 3 évben is nagyon sok ember ment el, sokkal több, mint ebben az úgymond krízis fél évben. Elhangzik vádként, hogy itt nagyon rossz a hangulat, hát szívesen ide hívtam volna bárkit, aki ezt állítja most az évzáró ünnepségünkre június 14-én, amikor egy hihetetlenül meghitt, jókedvű ünneplésbe torkoló alkalomba látszott az, hogy a házban lakó kicsi, nagy, dolgozó, segítő együtt tud akár még mulatni is a nap végén. Ezért egyébként is hadd említsem, mert azt gondolom, hogy reklámozható a mi Tordasi Szivárványi Együttesünk, ami egy integrált együttes, nagyobb részt fogyatékkal élő lakóink alkotják, jöttek ide, hogy segítsenek itt az itt lakóknak a jókedv megteremtésében és fenntartásában. A következő ilyen pont volt, hogy hát más sem történik, mint hogy valaki itt ezt az intézményt azért, mert én itt vagyok a Tordasi intézménybe, szeretné beolvasztani. Hát köszönjük szépen, mi ott nagyon jól vagyunk, rengeteg lakóval, egészen pontosan 448 lakónk van a Tordasi intézmény keretében. Semmi szüksége annak az intézménynek, újabb intézmény részeket nyerjen, már csak azért sem, hogy ennek a háznak a profilja teljesen más. Tényleg azt mondhatom, hogy nagyon kártékony volt az, amikor tudás nélkül, és ezért köszönöm maguknak, hogy idejöttek, mert kívülről őrült könnyű elsétálni a ház előtt, készíteni egy drámai fotót, ami nem sikerült drámaira, mert itt azért elég szép a környezet, tehát nehéz. Még csak eső, meg hó se hullott, amikor fényképeztek, tehát nehéz volt egy ilyen drámát illusztrálni, mert hogy elfelejtettek bejönni tájékozódni, a felelősségemet, ami január 18-a óta terhel, senki nem veszi át, könnyű kritizálni, megjegyzést tenni, feltételezéseket mondani, olyannyira, hogy magának a nővérnek a szellemét is úgymond nagyon könnyű volt ezzel bepiszkítani, amikor ugye itt a C-épületre kerül a sor, és tudáspénzt emleget valaki, tehát úgy gondolom, hogy be kell ide jönni, itt kell lenni, és akkor utána kialakulhat egy markáns vélemény, és lehet azt mondani, hogy mindenki depressziós és rossz kedvű. Lehet azt mondani, hogy mindenki igyekszik jókedvű lenni és együttműködni.
1: Ezek a híresztelések, amik így napvilágra kerültek, ön ellen szólnak, az egyház ellen szólnak, vagy az intézmények ellen szólnak?
0: Kezdhetném keserédes tréfával, hogyha ellenem szólnának, akkor az újságíró nem ír ilyet, hogy én vagyok a Jolly Joker, aminek egyébként nem gondolom magam, de hát ha már lehozta, akkor nagy tisztelettel köszönöm neki ezt a előléptetést, én abszolút nem érzem ennek magam. Én egy felelős vezetőnek érzem magam. Nem szól ellenem, tehát ebbe ez a borzalmas, hogy nincs is igazán olyan úgymond felelős, hiszen egy kicsit a kolpingot, mint fenntartót támadja, kicsit bíboros urat támadja, de igazából még csak az sem derül ki valójában, hogy kit és miért akar felelőssé tenni. Hiszen, és akkor itt nem győzöm hangsúlyozni, ez a ház működik. Innen egyetlen gyerek nem került ki, illetve olyan gyerek került ki a házból, akinek sokkal jobb helyet tudtunk például Tordason biztosítani, mert egy intimebb, kisebb közösségbe tudtuk helyezni, ahol az ő egyéni igényeire nagyon jól odafigyelő munkatársaink vannak. Tehát valójában a ki ellen irányul. Én azt kell sajnos mondjam, hogy minden ilyen a ház ellen irányul, és ez a legnagyobb baj, mert a ház, a benne lakók, a benne néhányan évtizede dolgozók, azok nem tehetnek arról, hogy meghalt Anna nővér, nem tehetnek arról, hogy a fenntartó hozott egy rendelkezést, nem tehetnek arról, hogy pont én kerültem ide, mégis ezek a negatív hullámok mindig magára a házra tudnak csapódni, de igazából én úgy látom, hogy akinek fontos ez a ház, akár a szülői közösséget mondhatom, kezdetben ők is egy picit gyanakúak és ellenalakultak, ma kiválóan működünk együtt. bővült, hihetetlen mennyiségű adományt kapunk. Ilyen hangok is voltak, hogy na majd aztán most nem lesz adományozó, de van csomó tervünket, meg fogjuk tudni valósítani azoknak a jó voltából, akik nem vesztették el azért a hitüket, mert a sajtóban egy kevés mocskolódás történt, mondom, nem is tudom igazán ki ellen.
1: Házat emleget, de talán az épület. Fölmerült az ötletként, hogy amennyiben nem oktatás zajlik az intézményben, akkor onnantól kezdve megvonható a működés. Ha mondjuk fejlesztés zajlik kizárólag oktatás helyett, akkor ugye az épületet már el is lehet adni.
0: Igen, de ezzel nem mi rendelkezünk. Tehát ugye itt azért érdekes ez a kérdés, hiszen mondom, maga az ingatlan vagyon, az a fővárosi önkormányzaté. A haszonbérlet az úgy működik, hogy kizárólag erre a célra, tehát ami ide alapult, ez az oktatás, nevelés, gondozás. Ez egy komplex egység, nyilván a szó szintjén, ha működünk, és azt mondjuk, hogy hát ezt most ennek tekintem vagy annak, de például mondjuk egy fejlesztő oktatás is oktatás. De jelen pillanatban...
1: Hát az oktatás és a fejlesztés között különbség van.
0: Így van, de én most...
1: Legalábbis jogilag.
0: Abszolút, de én most szándékosan a fejlesztő oktatást, mert hogy egyébként a konduktív fejlesztő oktatás az beleilleszkedik egy tágabb értelemben amúgy jogilag is a köznevelési rendszerbe. Nem tervezünk ilyen változást. Tehát valaki kíváncsi rá, ami nyilvános, megnézhető ugye a hivatalos dokumentumokban, készül a jövő évi tantárgyfelosztás. Magyarul változatlanul, tehát a következő tanévben is változatlan rendben és változatlan funkcióval fog működni az intézmény.
1: A nehogy Isten mégiscsak előfordulna az, hogy el kellene innen költözni, mert oktatás helyett csak fejlesztés maradna, ugye akkor az önkormányzatra szállna vissza ugye ez az ingatlan. Ezzel a Kolping nem is gazdálkodhatna, tehát nem tudná el sem adni, vagy átjátszani sehova?
0: Hát ez így van, mert hogy nem a tulajdona. Az intézmény ugye a közvetlen használója, a fenntartó az az intézménynek a fenntartója, maga az ingatlan, ugye, ami tényleg azt gondolom, nagyon sokak számára, nagyon furcsa is ez számomra, hogy fogyatékkal élő emberekről való gondoskodásról, meg a keresztény szellemiség megvalósulásáról beszélnénk, és ekközben mindig oda kanyarodik mindenki, hogy és akkor mi van az ingatlannal, a Kolping, illetve egészen pontosan kell a COSIS, hiszen a Kolping Oktatás és Szociális Intézmény fenntartó szervezete az, aki az intézményeket fenntartja, nem rendelkezik ezzel az ingatlannal. Ha mi itt egyszer csak beszüntetnénk a tevékenységet, de hangsúlyozom, hogy szó nincsen erről, akkor igazából ez az ingatlan üresen is a fővárosi önkormányzati. Ráadásul ugye a szociális intézményi részben, akiket ellátunk, tehát a bent lakó fogyatékosainkkal, élethosszígtartó szerződést kötünk. Ráadásul ugye az helyre történik a szerződés, erre a helyre van működési engedélye. Az
1: ami nem lehet fölmondani?
0: Föl lehet mondani, de azért azt gondolom, hogy soha arra még példa nem volt, hogy egyszer csak hopp, magánellátásban igen, tehát most tudnék én is egy csomó olyan magás idős otthoni helyzetet mondani, ahol a magánellátó ezt fölmondta. Ez egy sokkal bonyolultabb történet annál, mint hogy egyszer csak azt mondjuk, hogy fölmondjuk a lakóinknak az ellátását, őket azt se tudjuk, hogy ki hol, hogyan fogja ellátni, és akkor történjen úgymond, aminek történnie kell. Nem tud történni, hiszen folytatólagosan működik az iskola, ugye megújult a szakmai programmal, ugye sokan ezen is görcsöltek, hogy ha az alapítókirat, így hogy nem változott az alapítókiratunk, néhányan még látni vélték az újságíró, és nem tudom mit, mert hogy nem volt. Tehát a nincset nagyon nehéz lapozgatni, konkrétan azt hiszem 4 oldalról is beszámolt, hogy pont 4 oldalt lapozgatott, de nem készült ilyen irat soha, tehát igazából nehezen hiszem, hogy lapozgathatta volna. Változatlan alapítókirat mellett egy megújult szakmai programmal konzultálva az illetékes kormányhivatallal, pontosan azért, hogy a működésnek a lehető legnagyobb jogi és szakmai biztonsága legyen meg. Ugye a hírben az volt, hogy behivatott minket a kormányhivatal, az igazság ezzel szemben az volt, hogy mi kértünk egy konzultációt tőlük azért, hogy az új szakmai program összeállításánál mik azok a szempontok, amit figyelembe kell vegyünk, hogy az intézmény struktúrájának az alakításakor mi az, amit figyelembe kell vegyünk ahhoz, hogy mind köznevelési, közoktatási intézmény jogszerűen tudjunk működni.
1: Miért jó az, hogy az önkormányzat tulajdonában van jelenleg is, ugye ez az épület? Eddig nem próbálta az üzemeltető megszerezni ezt az épületet?
0: Erre én nem fogok tudni válaszolni. Tehát erre igazából a COSIS lenne illetékes válaszolni. Úgy tudom, hogy erre soha nem is volt törekvés. Tehát ez egy teljesen békés rendszer. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon az a jogbiztonság megvan, ami egy szerződésben rögzített biztonság, akkor önmagában az bent működő intézmény számára se többletet, se hátrányt nem jelent, hogy nem a fenntartó tulajdonában van. Izgalmas lehet ez a kérdés abban a betület tekintetben, ugye, hogy meglátszott, hogy a jogi környezetben most az egyházi intézmény átvételek kapcsán ugye vagyon átadás is történik, de ott rendre az állami vagyon, tehát az állam által nem csak kezelt, hanem birtokolt vagyonnak történik az átadása az egyházi fenntartónak. Persze itt is sokan elfelejtik a mondat második részét elolvasni, hogy úgy történik ennek a vagyonnak az átadása, nem egy kötetlen dolog, tehát nem az, hogy mondjuk megkapok egy klassz felújított kastélyt, amiben most működik egy idős otthon, és milyen jó, mert ezt én pillanatok alatt majd értékesíteni tudom az ingatlan piacon, mint egyház, és akkor ebből nekem lesz bevételem, mert ez funkcióhoz kötött.
1: Ha az önkormányzat mondja fel ezt a szerződést, akkor ugyanúgy költöznie kellene ugye az intézménynek.
0: Ez is így van. Igen, ez is így van, de én azért azt hadd mondjam el, mert elég hosszú tapasztalatom van a fővárosi önkormányzattal. Gáláns intézmény fenntartó, ki borzasztó nagy gondot fordított, én ezt ugye Tordason tapasztaltam, az is bármilyen furcsa, de fővárosi alapítású és fenntartású intézmény. Én ott tapasztaltam meg ezt, hogy a főváros számára az elmúlt sok-sok év alatt mindig fontos volt az, hogy a szociális intézményeinek a fenntartása az olyan prioritást élvezzen, ami mentén ezek az intézmények jó szakmai színvonalon, nagy gazdálkodási biztonsággal tudtak működni. Borzasztó nehezen feltételezhető, hogy mint bérbeadó tulajdonos a főváros bármilyen módon szeretne ehhez az intézményhez hozzányúlni.
1: Mi lesz akkor, ha esetleg elfogynak a látássérült diákok, hiszen ugye Magyarországon csökken a létszámuk?
0: Mindig lesz olyan halmozottan sérült gyerek, aki számára a kis csoportos, akár iskolai oktatás szükséges és fontos lesz, tehát valószínűleg mindent fogunk tudni használni, talán a bráírógépet nem, de igazából minden más fogunk tudni használni, tudást is, befogadó kapacitást is, iskolai infrastruktúrát is arra, hogy az egyéb sérülésekkel, egyéb akadályozottsággal élő gyerekek számára biztosítsunk oktatást.
1: Volt-e olyan szülő, vagy olyan gondozott, aki esetleg úgy döntött, hogy a kialakult hírek alapján itt hagyja az intézményt, és átmegy a Vakok iskolájába?
0: Jár innen a Vakok iskolájába, meg a gyengélátók iskolába, a Miskolci útra is gyerek, de nem ezért, mert hogy régebben is oda járt.
1: Itt lakik, és az oktatás pedig a másik intézményben kapja meg. De ugyanúgy gondoskodnak akkor.
0: Természetesen neki ez az otthona, itthon van otthon, és akkor megy akár a Miskolci útra, akár a Vakok iskolájába, ilyenünk van, igen.
1: Nem is növekedett az intézményt elhagyó diákok, vagy akár munkatársak száma január óta.
0: Ezt már korábban mondtam, mentek el munkatársak, akik egyébként már rég tervezték, hogy ide-oda-moda, mert azért azt is el kell mondani, hogy sajnos mi a piaccal nem tudjuk felvenni bérekben a se versenyt, se semmit se. Nyilván, aki mondjuk gyógytornászként talál magának egy magánstúdióban lehetőséget arra, hogy sokkal kisebb fizikai terhelés mellett lényegesen jobb keresetért működjön, annak én is azt mondom, nem elküldöm, hanem biztatom arra, főleg ha 20 éves, hogy próbálja ki magát a világba, de igazából, akit már említettem, kaptunk az elment gyógytornászok helyett olyan nemzetközi tapasztalattal rendelkező konduktort, aki hát most fura lesz a számjáték, de ha számozunk, akkor mondjuk azt, hogy a három gyógytornászt is kenterbe veri a tudásával, meg a munkaenergiájával, de ahogy ő jött mellé olyan főiskolai hallgató, aki pontosan ezen a területen hallgató és számára kiváló lehetőség az, hogy itt egy nagy tapasztalatú szakember mellett szerezzen gyakorlatot. Jönnek, mennek a dolgozók, de maga a fluktuáció, mondom, hogy megint az elmúlt 2-3 évben borzalmasan nagy volt. Ennek az okát nem tudom, nem is igazán igyekszem keresni. Az picit bosszantott, amikor azt mondták, hogy ez kizárólag azért volt, mert hogy itt január óta megváltozott a rendszer, mert nem ezt igazolják a számok.
1: Megjelent egy újabb cikk is, összetűzésbe keveredett Fehér Anna öccse, Fehér Tamás az intézménnyel.
0: Nagyon nehéz kérdés, mert ugye a Fehér Tamás vezető ápolóként dolgozott, hangsúlyozni kell, hogy 2019 óta. Az újságíró matekját nehezen értettem, mert a következő mondatban azt írta, hogy 12 év után volt kénytelen felmondani, és hát nekem eszembe jutott, és bocsánat, ez nem cinizmus, de mégis a népmesék világa, ahol 3 nap egy esztendő, meg valahogy próbáltam összerakni misztikában, hogy a 2019 óta eltelt hatalmas időszak az, hogy lesz 12 év, nekem nem jött ki, nem is ez a lényeg. Igazából ő ugye több helyen elmondta, hogy ő nem tud egyetérteni, együttműködő módon jelen lenni a ház életében, ezért ő maga kérte a munkaviszonyának a megszüntetését. Itt is csak azt mondhatom el, hogy számára is, és mindenki számára az együttműködésnek a lehetőségét kínáltam, de kértem is az együttműködést.
1: Tehát akkor önök beszélgettek közvetlenül egymással előtte, mielőtt megtette a felmondását?
0: Természetesen. Ez egy teljesen, hogy mondjam, normális munkavállalói és munkáltatói aktus volt, amennyi amennyiben ő kérte azt, hogy itt megszűnjön a munkaviszonya, és hát természetesen én akceptáltam az ő szempontjait, innentől kezdve ez...
1: Neki volt gondja, és ezt a konfliktust nem tudták rendezni, vagy önnek volt az ő munkájával gondja?
0: Nem, én nekem igazából az ő munkájával nem volt különösebben semmilyen gondom, ő ellátta szépen tényleg azt a feladatot. Köztünk nem volt így konfliktus. Nem volt egy direkt konfliktus. Mondjam azt, hogy teljesen normálisan, mint vezető és középvezető között volt folyamatos kommunikáció, hiszen az ellátásban nélkülözhetetlen. Az ő felmondása az igazából az volt, megint nem nálam keresendő. Ő hangsúlyozta is azt, hogy nem személy szerint velem vagy velünk. Ugye ezt mindig itt azért mondják a többes számot, mert ahhoz, hogy újra tudjuk lendíteni a házat, valóban jöttek velem munkatársak segíteni, akik nekem nagyon régi munkatársaim, és akiknek a munkába bízom. Tehát azért mondom, hogy Tamás azt mondta, hogy nem velem van, vagy nem velünk van a gondja, sokkal inkább úgymond fenntartói szinten, ami viszont nagyon nehezen értelmezhető. A fenntartó szervezet az egy szervezet, most vele egy olyan konfliktus, ő tudná pontosan megmondani, hogy mi az az ok vagy indok, ami végül őt arra késztette, hogy azt mondja, hogy felállt tőlünk, mondom, nem 12 év után, hanem egy év után.
1: Lehet az, hogy régi kollégák féltik az állásukat?
0: Biztos lehet, de én nem tudom, mitől. Nincs fenyegetettség. Az megtörténik, és nyilván ezt, ha valaki kívülről nézi a statisztikáinkat, hogy például mondjuk határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítunk meg, ennek rém egyszerű szakmai oka is van, mert a nem megfelelő képzettségűek esetében nekünk el kell tudni dönteni azt, hogy tudunk-e számára valódi és hasznos feladatot nyújtani úgy, hogy ez a gyerekek számára legyen hasznos és szakszerű feladatellátás, vagy inkább kevesebben oldunk meg szakszerűbben feladatokat, tehát mondjuk úgy, hogy a gyógypedagógusaink és a gyógypedagógiai asszisztensek megerősítésével egy sajátosan ide illő affinitással. De igazából az, hogy valaki félti az állását, nem tudom értelmezni a kérdését, meg kell mondjam magának, hogy most visszapörgetek 25 éve, én soha nem rúgtam ki senkit, hogy ezt a brutál kifejezést, soha nem rúgtam ki senkit, pedig 25 éve intézményt vezettem. Nem. Ezt nem is tudom, hogy honnan jön a feltételezés, mert a fenntartó nem szokott ilyet kérni. Nálunk ez a szakmai létszám jelen pillanatban felülről nyitott a fenntartó részéről. Azt mondta, hogy nézzük meg azt, hogy milyen szakemberekre mennyire, hogyan van szükség. Nem lekorlátozta, hogy egy fölé aztán soha nem mehetünk, hanem azt mondta, hogy ebben az évben legyen egy tapasztalati év, ami arról szól, hogy az új működési rendszerben, ami régi új természetesen, milyen szakemberekre mennyire van szükségünk. Persze a korlátot nem ez szabja soha, meg nem a fenntartó. Gyerekvédelemben, szociális szférában általánosan elmondható sajnos, hogy rendkívül kevesen jönnek dolgozni. Ennek egyébként rendkívül egyszerű oka van. A szféra jelenlegi bér lehetőségei. Egy olyan évben vagyunk, amikor a szükséges munkatársakat, amint megtaláljuk, föl is tudjuk venni, és a fenntartó nem azt mondja, hogy rúgjunk ki valakit, meg építsünk le valakit, hanem sokkal inkább azt mondja, hogy nézzük meg, hogy az adott szerepekbe tudunk-e munkatársakat foglalkoztatni. Kulcs szerepek hiányoztak a házból, nem volt raktáros például, nem volt gondnok. És én nem kirúgtam valakit, hanem vettem föl gondnokat, meg vettem föl raktárost, megtanultam rendkívül takarékosan gazdálkodni, ami sokszor tényleg azt jelenti, hogy szegény dolgozó néz rám, és bárja, hogy mondjuk egy sokkal nagyobb számot, mint amit elképzel, de igazából igyekszem a munkatársak számára mégis amennyire csak lehet azt a fajta dotációt is nyújtani, igyekszem a munkatársaim számára, amit bérben is lehet, és hát a fenntartónál lobbizva természetesen, mert hogy a költségvetés keretét ő határozza meg évről évre, de amennyire lehet dotálni azt a munkát, amit egyébként pénzzel megmérni és megfizetni nem lehet.
1: Mi a rövid, illetve a hosszú távú tervei, mint intézményvezető?
0: Nagyra törőbb tervünket azt épp járványos bezárkózás fogalmazta meg az én fejembe, itt lenne a terület végén. Hát ez is persze arról szól, hogy kiköltözni szándékozunk, de inkább létesíteni szeretnénk. Van egy nagyon helyes erdő részletünk, amiben adakozók jó voltából, és úgy néz ki, hogy ez most már meg is van hozzá az adomány. A tavalyhoz hasonló mezitlábas parkot, tehát egy élménysétányt fogunk megvalósítani, hiszen ugye a látássérült, vak, mozgásukban akadályozott gyerekek számára ez egy olyan speciális élmény lehetőséget nyújt, ami arról szól, hogy elég, ha lekirándulunk a kert végünkbe. Az apró komfortjavításokban a műfűves teraszunknak készítjük most az árnyékoló fedését, ami nagyon fontos olyan szempontból, hogy ezt jelenlegi tűző napsütésben is most ugye mindig variálni kell, főleg a kerekes székesekkel, hogy hirtelen odébb mozgassuk őket, mert a nap pillanatok alatt és kegyetlenül lesújt. Szeretnénk olyanná alakítani a foglalkoztatónkat, van egy kiváló műhely helységünk, amiben a látássérültek, vakok számára is élhetünk. elképzelhető és sikerélményt kínáló termékeket tudunk létrehozni. Tulajdonképpen olyan a műhelyünk, ahol a 272 ott lakóból 200-an napi szinten dolgoznak, mindenkit igyekszünk készségei szerint beilleszteni, itt ugyanez a célunk. Egyébként a tordasi műhelyvezető munkatársunk boldogan ingyen és bérmentve, empátiából jön ide segíteni, anyaggal, eszközzel is segíti a tordasi ház a Batthyány intézményt. Iskola szintjén is szeretnénk még jobban arra hangolódni, és még inkább akár a tantárgy felosztással, akár a szakemberek elosztásával arra érzékenynek lenni, hogy melyikek azok a csoportok, melyikek azok a gyerekeink, akik még különösebb odafigyelést igényelnek. Elég, ha annyit említek, hogy ha van egy csoportban egy darab olyan epilepsziás gyerek, aki viszonylag gyakran rohamozik, akkor bizony oda meg kell válaszolnom azt a munkatársat, aki nem megért, hanem tud is ezzel mit kezdeni, úgy párosítani pedagógussal az asszisztens, hogy ez a lehető legjobb legyen. És hát igazából, ha bárki állítja, hogy ez egy depressziós ház és magába zárkózott, pont ma reggel beszélgettünk itt a rövid távú programokról, beindul a napközis táboroztatásunk, ami nem azt jelenti, hogy itt bennülünk a házba és őrizzük a gyerekeket, hanem számtalan kirándulás, Velencei tó, Dorogi tó, Balatonfűzfőn, ahol az intézménynek nyaralója van, beindulnak a nyaralós csoportok, telve van élettel a ház, és ezt az életet szeretnénk még lendületesebbé tenni. A lendületet most én azt gondolom, hogy nem a vezetőváltás, nem az elmúlt fél évek változása, sokkal inkább a vírus okozta, ami viszont kiválóan lehetett menedzselni ebben a házban, tehát nagyon fegyelmezetten, nagyon nagy odafigyeléssel, hogy a lehető legkisebb sérüléseket okozza ez a bezártság. Éltünk túl, ezért tényleg hála is köszönet minden munkatársnak, viszont azért is, hogy amint nyitni lehetett, akkor nyitottunk.
2: A mozgássérült gyermekünk fiatalunk van, és így könnyebb a közlekedés.
1: Mióta dolgozik az intézményben?
2: Én 6. éve fönn a oktatási oldalon. Először iskolásokkal, azután az ilyen vizsgálatoknak kerültem az ovisokhoz. Most az ovisok között egy pici fiú van, aki beszél, de nem is annyira.
1: Hány óvodás van jelenleg?
2: 8-an vannak, nagyon aktívak, jönnek, mennek. Az első épület, amiben bejöttek, az épült meg először. Az egy viszonylag kis épület, két szinttel plusz pincével, utána pedig épült ez a középső rész, 3 szint plusz pince. Konyha, ebédlő, egybe van a lakás otthon, meg a óvoda. Ez a lakórész, ez így kompletten a gyermek otthonhoz is, meg az óvodához is tartozik. És akkor van benne egy csoportszoba, meg vannak hálószobák, és itt van a konyhával kezdünk. Bemegyünk a folyosón. Jobbra van a zsivongó szoba, és ott vannak most a gyerekek, ez az óvodai csoportszoba is. Hát, sziasztok! Hát, szer!
3: Jó napot kívánok!
4: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Nagyon ismerkedősek, különösen egyébként az állami gondozott gyerekekre ez jellemző. Ő nem tud beszélni, mert van egy olyan hangszalag deficitje, ami műtétre már jelenleg, és akkor ha megműtik, valószínűleg fog tudni beszélni, mert indítatás ez van benne.
5: Nem, Magyika, te tudsz beszélni, mutatkozz
2: meg. Nagyon ügyesen tudsz szögdelni. Na, megmondod, hogy hívnak?
6: Menjünk.
1: Menjünk hova?
6: Bulihoz.
5: Bulihoz. Bulihoz.
1: Te vagy a Matyi? Te húzod a kámat, várja már.
2: Matyikó, Matyikó.
5: Kika szépen.
1: Te mit zavartunk, mert mit tetszettek csinálni?
2: Most foglalkozás van, ugye? Aha. Oktatási időszaknak.
1: Csak most akkor itt szabadon.
2: Most az iskolás
3: udvarom.
2: Ő lát. Kilátótér kiesése van.
5: Úgyhogy
2: néha neki meg dolgoknak, vagy átesik dolgokon, de egyébként a látás alapján tájékozódik. Úgyhogy azért ő volt az első, aki oda szaladt. Minden új embert lelkesen fogad.
1: Van egy épületben, nincsenek kevesen, ugye ez a 70 diák. Elég magas terük van.
2: Mert ugye itt a lakrészek is itt vannak, tehát az otthon az ezen a szinten van, az iskolásoknak az otthonak, és a lejjebb lévő szinten vannak a tantermek, és a pincében pedig, a pincében az még lejjebb lévő szinten, mivel lejtős a telekeződ, az is a fönt. Ott van a ebédlő, tornaterem, kimegyünk itt azokban. Itt a gyerekek nagyjából mennek az óvodásokra, csak nagyobbak, de így aktivitásra hasonló. Többen beszélnek azért.
5: Egyszerre mi van?
7: Elmennek hátulni.
4: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok! Jó napot
7: kívánok! Itt vannak az iskolások, akik most még bent vannak.
8: Gyere, Bani, mutatkozz be!
9: Bobkán Beni vagyok. Pila, holnap is jössz?
1: Holnap nem biztos, hogy jövök.
9: Egyszer itt voltál a Damiánba.
1: Te mióta vagy itt az intézményben?
9: Hát van a valaki lakik a Budapesten, Peti beteg, és az Anna visszaküldte a Pétert, szeret pózivózni.
1: Te szeretsz itt lenni egyébként?
9: Szeretek itt lenni, lakok a Budapesten, a Mátyás Király úton, csónos szívesztem a Petikével.
1: Hanyadikos vagy?
9: 18-os vagy, jövőre megyek vizsgázni.
1: 8-os vagy.
9: És mondta az Anna, hogy a Petit visszahozta strandról.
1: Mi megyünk tovább, megyünk jó? Meg köszönöm, hogy beszélsz.
9: Megnézhessük a szobát.
1: Gyere. Majd megnézzük
9: meg a szobát.
10: Majd
9: mindent
10: a maga idejében, jó?
9: Mert mi vitted vissza?
11: Kezdődött az iskola, hétfő volt, tudod? Ülj le!
9: És ő kapott inni?
11: Persze, hogy kapott inni.
10: De mutatkoztok?
12: Fajnálnék vagyok.
10: Igen.
1: Mit?
10: Nem tudom, hogy...
12: Lesz?
1: Hanyadikos vagy?
12: Második.
1: Jól érzitek itt magatokat egyébként?
10: Igen, kint az udvaron.
1: És itt az iskolában? Jó iskolában járni?
10: Nincs, most már szünet van.
1: Most nincs, de tegnap előtt még volt. 8. után mit fogsz csinálni?
10: Nem tudom, semmit.
13: Gyújtott a néven van. Ő még jövőre is itt lesz. Örülsz neki, hogy itt leszel még jövőre?
10: Ja.
13: Vidám társaság. Domi, te hogy érzed itt magad?
14: Ja.
13: Mit tanultál? Kivel tanultál? Kik az osztálytársaid?
14: Ilka néni.
13: Igen.
14: Meg Sárini. Sárini vásztornásztat.
13: És mi a kedvenc órád? Van kedvenc órád?
10: Nekem semmi.
14: Nekem az élet. Ereskedni tudsz?
13: Nem nagy, az hogy kell.
1: Úgy, hogy az alatt.
13: Úgy nem.
14: És te tudsz?
1: Lehet, hogy én biztos, hogy nem.
14: Megmutassam.
1: Hogy kell? De így kell. Kiabálni is kell, mert...
14: Mire jöttetek?
1: Kocsival.
14: És ki vezette?
1: Én.
10: De
14: ez mi?
13: Napszemüveg.
1: Itt szoktál tornázni?
14: Megfete azt is tudom. Benyomok a 10-et.
10: Miért 12?
14: Ettől?
13: Három.
14: Négy.
13: Üzze napon mondjuk nehéz.
10: Menj az árnyékba inkább.
13: Öt.
9: Mikor jössz még?
13: Hát majd jövünk még, ezt nem tudjuk.
9: Lehet kéni inni, annani, mert szomjas.
13: Mindjárt hozunk neked, jó? Megvárjuk, jó?
9: Megnézzük a Petit.
13: Új épületben. Az a legnagyobb.
9: 5-6 éve lesz használatban végbe körülbelül. Ahol be fogunk érni, ott van egy nagy társalgó ebédlő. Onnan legyen lejjebb az alsóban. Foglalkoztató, és most ott lesznek a fiatalok.
1: A foglalkoztatóban mit csinálnak?
9: Szőnyeget, tarisznyákat szőnek, láncot fűznek, ilyen egyéb csecsebecséket készítenek. Kosarat fonnak, a ballagó tarisznyákat is például ők készítik minden évben. Jöttek hozzátok, vendégek, szeretnének egy kicsit beszélni.
1: Jó!
9: Jó!
1: Mit csináltok?
15: Szövök írni, mert este hajnalka.
1: Hajnalka? Úgy hívnak?
15: Igen. Szövök. Csak lazítani, nem mindegy, hogyan, mert itt lazábban kell. Érezben hozom.
9: És mi lesz belőle hajnalka?
15: Hát ez lehet, hogy társa, nem. Úgy. És itt van egy szál, hol vagy? Gyere lejjebb, ez a dupla szál. Hiába kettő, egynek kell venni, vagy fölötte, vagy alatta.
9: És mi lesz belőle, ha kész?
15: Hát valószínűleg ilyen kis táska vagy páva, nem tudom. Itt a Marika néni szeretne. Először jobb oldalon, az 12 órás volt az a műtét. Vagy daganat. 9-től este 21-ig tartott.
1: Hány óráig dolgozol?
15: 8-tól délig. És ez úgy van, hogy most a héten 2-től 3-ig nem voltam, vagyis 4-en nem voltunk, mert itt most úgy horgóban van ez a dolog, és akkor még 2-től 3-ig dolgozunk még.
1: Ma végzel a munkával, utána mit fogsz csinálni?
15: Ebéd, aztán megyek ki az udvarra pihenni.
1: Mit csinálsz, amikor pihensz?
15: Rajzolni szoktam, színezni, gyöngyöt fűzni, hát végül is lekötöm magam a szobában.
1: Vannak itt barátaid egyébként?
15: Igen, végül is mindegyik az. Nincs olyan, hogy...
1: Mindegy.
15: Csak ez csak az. Mert át szoktam menni a néglábú társunkhoz, a Flopihoz. Az egy szép fekete puli kutya. Aztán vele is szoktam játszani.
13: Lejöttetek?
1: Kocsival.
13: Milyen kocsival?
16: Zsóval.
13: Milyen színű zsó?
16: Sárga volt. Olyan, mint a tálca, ami előttetben.
1: Szeretsz itt lakni?
15: Igen.
1: Mióta laksz itt?
15: Amióta nem fog.
13: Nem járok haza.
1: Szüleid?
15: Szüleim.
1: Vannak szüleid?
15: Krisztina.
1: Ő az anyukád?
13: Hát tesó.
1: Pidő szokott téged látogatni?
17: Igen.
1: Te is délig dolgozol ma, ugye?
17: Igen.
1: Te nem mit fogsz csinálni?
17: Utána megyek a udvarra, ebéd után, aztán.
1: Mit csinálsz az udvaron?
17: Hintázok. Az egy vacsora.
16: Ti hányan vagytok egy szobában?
17: Ádám, én.
1: Ketten. Hány éves vagy?
17: Már elmúltam.
1: De mennyi?
17: Nem tudom mennyi.
18: Ki van, ki van? Hogy hívják?
1: Szia, én vagyok Pille.
18: Pille? Te vendég vagy itt most?
1: Igen.
18: Te mit dolgozol?
1: Voltad már a hobbi rádió?
18: Nem.
1: A számítógépet szoktál használni?
18: Az még sajnos nekem nincsen, de szeretném megtanulni.
1: Szeretnéd megtanulni?
18: Hát persze. Nagyon szeretek szőni. Hogy hívják a másik bácsit?
1: Én meg a Robi.
18: Robi, nekem az aranygaluska kedvencem. Jó sok vanília öntett el.
1: Az nagyon
18: két tányira megbírom belőle enni.
1: Mikor ettél utoljára?
18: Nem tudom.
16: És ma lesz?
18: Ma nem. És a Sógor Annanét nagyon szeretem.
19: Aranyos.
20: Ez csak ő.
18: Mindenkit. Robi, te mit dolgozol, Robi?
16: Szociális munkás.
18: Te hol laksz, Robi?
16: Itt Budapesten.
18: Autóval jöttetek ide?
1: Igen. Mit dolgozol most?
18: Szövök.
1: Mit szősz?
18: Tarifnál. Ez egy telefon?
1: Nem, ez az én hangrögzítőm, ez a mikrofonom.
18: És ezzel mit lehet csinálni a hangrögzítőm?
1: Fölveszik a hangot.
18: Jééé. Mikor jöttök legközelebb ide?
1: Hát amikor meghívsz.
18: Meghívom benneteket.
1: Na.
18: Szokott lenni karácsonyi műsor, arra is lehet jönni.
1: Igen. És azon szoktál szerepelni?
18: Szoktam szerepelni.
1: Mit szoktál? Zenélsz? Vers?
18: Éneklek.
1: Mit szoktál énekelni?
18: Hát változó.
1: Például?
18: Hát... Mennyből az angyal.
16: Karácsonyi dalokat.
18: Karácsonyi dalokat szóltam.
20: Nem csak.
18: Igen. Azt nagyon szépen, jól tudom, fogom kezed és fogják mások is. Ezt a Jutka nénitől tanultam.
21: Én Karikó Kitti vagyok.
1: Te Kitti vagy. Te is szősz?
21: Igen.
1: Te is szősz.
21: Mind a kezed.
1: Te is tarisznyát szősz most?
21: Nem, ebből egy táskol lesz, meg is tudom mutatni.
1: Aha.
21: Itt.
1: Te látsz valamennyit?
21: Hát én egész jól látok.
1: Szoktál segíteni így a többieknek?
21: Igen, ha megkérnek, akkor igen.
1: Dezsővel jóba vagy?
21: Dezsővel... Hát el vagyunk, igen, elbeszélgetünk.
18: Kakukit, itt látom, akkor nagyon jól vagyok.
1: Együtt szoktatok egy asztalnál dolgozni mindig?
21: Nem.
18: Hát most nem, most már...
21: Az a lényeg, hogy mi a másik csoportban vagyunk, Dezsővel, két csoportban.
18: Marika néni elfogy. Bizony.
1: És így Marika néni szokott nektek segíteni?
18: Hát aki nem tudja,
21: hát igen.
18: Elmagyarázza, hogy hogy kell.
20: Bizonyosan szint kell váltani.
18: Szint, igen. Jó. Szint kell váltani.
1: És Marika néni mit szokott ilyenkor így segíteni, így ellenőrzi a munkafolyamatot
18: toldani, egyébként?
16: Toldani.
20: Igen. Anyagot előkészíteni.
18: De milyen sportot szeretsz? Robi, te milyen sportot szeretsz?
16: Biciklizni.
18: Biciklizni, csodolni. Nagyon szeretlek tégedet is, mindenki. Brigi nénit is szeretem.
1: Dezső, hány éves vagy?
18: 27 vagyok, megmondom.
1: És te, Kitti?
22: Én, Horbi.
18: Édes Sódor Anna.
1: Itt laktok folyamatosan az iskolában?
22: Igen, bent lakom.
1: Haza nem is szoktál menni?
22: De nekem az a helyzet, hogy most a szüleim kinnének inni, mert túlságban. Dortmundba, és én akkor szoktam hazamenni, mikor hazajönni.
1: Mikor voltak itt utoljára?
22: Húsvétkor.
1: És akkor hazavittek?
22: Igen.
1: És mit csináltatok otthon?
22: Hát voltunk ide, oda voltunk vasarolni, szültünk.
1: Dezső, te szoktál hazajárni?
18: Sajnos az a baj, hogy nem. Nem tudok hazajárni, mert szüleimről nem tudok semmit. Azt sem léteznek-e, azt sem vannak-e, hol vannak. Nem tudok semmit, nem, abszolút nem. Nagyon szeretek itt lenni, ez egy körszövő.
22: Sok idő kell hozzám, hogy tudom.
1: Marika néni szokta ellenőrizni nektek a...
18: Hát Ilona néni van, Ilona néni.
22: Nem csak Marika néni, Ilona néni, és csak
18: Ilona néni. Ilona.
20: Most velem van, nem, de nyilván a segítője az.
1: Mióta tetszik itt dolgozni?
20: Én 10 éve, de ebben a munkatérben nem ebbe kezdtem. Július 1-én volt 10 éve, hogy felkerültem szociális gondozóként.
1: Mi lesz ezekkel az eszközökkel, amiket csinálnak?
18: Akkor szőny. Szerintem szőnyeg, vagy én nem tudom.
20: Nem, mert szerintem a kérdés az, értékesítésre vonatkozik, hogy hol fogjuk tudni. Pár pillanat nem tudom, mert a vezetésváltás történt, a múltat tudom mondani. A jelen pillanatban nem árusítunk, ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Valahol majd biztos eladjuk, mert gyönyörű kosarak is készülnek, meg szőnyegek.
1: Volt itt ez a vezetőváltás, ugye Anna nővér halála óta. A sajtóban keringtek különböző információk. Önnek mi a véleménye erről?
20: Nagyon sok volt a csúsztatás és felháborító. Nagyon felháborító és undorító.
1: De mi lehetett a célja ezeknek a támadásoknak?
20: Hát ezek tőlem mit kérdeznek, hogy csinálták, mert nem tudom.
0: Elnézést, hogy elveszülöm, csak ez olyan téma, amit így a...
16: Ja, hogy itt nem.
0: Igen, tehát lehet nyugodtan kérdezni a dolgozókat, csak akkor ne jutál. Nem volt még semmi, mert te legcsak...
20: Hát én nem is tudok más mondani, ez a véleményem. Tehát úgy sem mondani, mert az akik csinálták. Ők tudják, az, hogy én ezzel kapcsolatban mit gondolok, az meg vagy igaz, vagy nem, mint ennyi.
1: Ön jól érzi itt magát jelenleg.
20: Igen.
6: A kísérőnk Sódor Anna.
19: Nekem erről az egészről, tehát kezdve onnan, hogy történt ugye egy vezetőváltás.
1: Ön jelenleg milyen státuszban van itt az intézményben?
19: Jelenleg a köznevelési intézmény egység vezetője vagyok, és hát a új vezetés nevezett ki erre.
1: Előtte mondjuk nem is járt itt az intézményben, amikor ugye Fehér Anna...
19: De én akkor is itt voltam, csak akkor az óvodában voltam. Óvodavezető voltam. Most is ugye ott is vagyok, csak közben kicsit több feladat van ezzel a... Nyilván amikor jön egy új vezető, egy személy, több személy változó, de ez mindenképpen egy... Tehát ha volt egy működő rendszer, akkor az ember azt megszokja, abban benne él, az hozzászokása. Minden változás az kellemetlen valamilyen szinten. Nem szeretik általában az emberek a változást. Itt is ugye változás történt, vezetőváltás, stb. Azért ehhez kell egy kis idő, amíg az ember alkalmazkodik hozzá, és akkor utána mennek újra rendjén a dolgok. Itt ugye volt egy kis, hát mondjam így, hogy kakaskodás, nem tudom nagyon másképp kifejezni, és tényleg hát az a cikk, ami megjelent, meg aztán annak az ismétlése, az én számomra az vérlázító volt, tehát én...
1: Annak akkor tulajdonképpen egyik része sem igaz?
19: Nem igazán, már szerencsére nem is emlékszem a részletekre, mert amikor megjelent, akkor elolvastam, aztán igyekeztem minél hamarabb el felejteni, meg túllépni rajta. Biztos, hogy van benne igazság is, mert azért nem teljes valótlanságot állítottak, de hogy nagyon kevés, nagyon minimális az igazság tartalma, és nem abba az irányba van kommunikálva. Tehát ez a klasszikus félig teli vagy félig üres az a pohár.
1: Szerint sem az ingatlan körül lehet itt a botrány?
19: Itt sok minden miatt van botrány, én azt gondolom, hogy elsősorban a fejekben kell rendet tenni.
1: Régi és az új munkatársak milyen kapcsolatban vannak egymással?
19: Ez azért vicces kérdés, mert ez egy ilyen nomenklatúra lett itt, hogy vannak a régi munkatársak, meg az új munkatársak, de nem csak most, hogy a új vezetés van, előtte is volt már egy ilyen kis klikesedés. Igazából én azt gondolom, hogy a régiekkel is újakkal is tudok jól együtt dolgozni. Intézmény meg a gyerekek érdekeit kell nézni, és azért a legtöbben ezt teszik az intézményben.
1: És a gyerekek nem éreznek ebből semmit?
19: Nem, tényleg próbáljuk.
1: És a felnőtt lakók hogyan reagálnak rá, ugye, akik itt laknak ugye a lakó otthonban?
19: Erre azért nem tudok válaszolni, mert én nővelük nagyon ritkán találkozom, és akkor is csak ilyen pár mondatot beszélünk, és ilyen nem szokott szóba kerülni.
6: És itt nincs vége. Talán folytatódik.
23: Köszönöm maguknak, hogy idejöttek, mert kívülről könnyű kritizálni, megjegyzést tenni, feltételezéseket mondani olyannyira, hogy magának a nővérnek a szellemét is úgymond nagyon könnyű volt ezzel bepiszkítani, amikor ugye itt a C-épületre kerül a sor, és tudáspénzt emleget valaki. Úgy gondolom, hogy be kell ide jönni, itt kell lenni, és akkor utána kialakulhat egy markáns vélemény, és lehet azt mondani, hogy mindenki depressziós és rossz kedvű.
24: Pila, mora pisjöz.
6: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Ma általában felhőtlen vagy derült napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 26-án az Evelyn és Fülöp nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Evelyn női névnek több változata is van, vagy az Éva francia Eveline és az angol Evelyn továbbképzéséből terjedt el, vagy kelta skót eredetű név, jelentése kellemes, kedves, tetszetős. Az Evelyn becézése Evi, Evike, Eli, Elike, Elus, Veli, Velike, Velácska. Jeles viselői Kandek Evelyn, énekesnő, valamint ön, kedves Evelyn. Szintén ezen a napon ünnepelnek Fülöp nevű kedves hallgatóink, a görög eredetű férfi név, a Filipposz névből ered, az ókori Makedónia híres királyának neve, jelentése lókedvelő. A Fülöpök ünnepelnek még május 1-én, február 16-án, június 6-án, augusztus 23-án és szeptember 20-án is. Becézése Fülöpke, Füli, Fülike, Filip. Jeles viselői Fülöp herceg, Edinburgh hercege, II. Erzsébet brit királynő férje, Phil Collins énekes, valamint ön, kedves Fülöp. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Berengár, Elektra, Godó, Gyöngyvér, Nyék, valamint Szemere nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1805. május 26-ával kezdünk, ekkor Napóleon Bonaparte Olaszország királya lett. Ugrunk egy századot, 1912. május 26-án Fiumében megszületett Kádár János, eredeti nevén Csermanek János, aki 32 évig volt a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője. Most már itt maradunk a 20. században, 1946. május 26-ával folytatjuk, ekkor született Rómában Nicola Piovani olasz zeneszerző. Ismertebb filmzenéi, a Szabad, mint a szél, az Élet szép, az Itália csókja, a Fiorile, a Manifesto, a Jó reggelt Babilónia és a Ginger és Fred. 1956-tal folytatjuk, május 26-án meghalt Al Simons, amerikai baseball játékos, aki frenetikus játéka miatt bekerült az amerikai halhatatlanok csarnokába is. 10 évet lépünk előre, 1966. május 26-án meghalt Tamási Áron Kossuth Díjas író, akadémikus. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tehetsége és fantáziája játszik könnyedséggel olvasztotta egybe a tragédiát és a komédiát, a misztikumot és a falu józan realizmusát. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. 1980-nal folytatjuk, május 26-án Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egy hetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. 6 évet lépünk előre, 1986. május 26-án az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 aranycsillaggal díszített lobogó. A csillagos zászló 1955 óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kék eget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
5: Hobby rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a királyok második könyve, negyedik fejezetéből.
1: Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 26-a kedd. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 28-tól 31. vers. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk lelkéből fakad. Mit kapunk, ha hűségesek vagyunk Jézushoz? A kérdés mögött nem önzés rejlik, hanem őszinte emberi vágy. Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az életünk, az áldozataink, a lemondásaink nem hiába valók. Jézus nem neheztel a kérdésért, hanem azt válaszolja, hogy aki érte és az evangéliumért elhagyja otthonát, családját, életét, az 100 annyit kap és az örök életet. Jézus tehát nem csupán kér, hanem ígér is. A keresztény élet a lemondásokon túl a teljesebb élet útja. Isten nem elvesz, hanem megsokszoroz. Amit hittel szabadon elengedünk, azt ő más formában, mélyebben adja vissza. Nem feltétlenül anyagi értelemben, hanem szeretet, közösség, béke és méltóság formájában. Egy szerzetes mesélte, hogy amikor elhagyta a szüleit, fájdalmas volt számára az elválás. De később, mondta, minden közösség, ahová került, otthonává vált. Minden testvér kicsit apja, anyja, testvére lett. Aki Isten kezébe teszi életét, az nem csupán másfajta életet kap, hanem mélyebben élheti azt, mint valaha. Az evangélium lelkisége nem az üzleti élet logikája, hanem a szereteté. Nem az a kérdés, mit kapunk cserébe áldozatainkért és lemondásainkért, hanem az, hogy mennyire bízunk Isten gondoskodásában. A keresztény élet nem mentes a nehézségektől, de minden szenvedés közepette ott az ígéret, az örök élet elnyerése a jövőben, és Isten közelsége a jelenben. Amit mi pillanatnyilag veszteségnek látunk, az lehet

0: kegyelem, az örök élet kapuja. Uram Jézus Krisztus, Te tudod, mit jelent nekem mindaz, amihez ragaszkodom. Köszönöm, hogy meghívtál és segítettél sok mindent elhagyni érted. Add, hogy ne számolgassam, mit vesztettem és miről mondtam le, hanem örömmel fedezzem fel, mennyi mindennel ajándékozol meg nap mint nap. Erősíts, hogy ne féljek a nehézségektől, hanem rád bízzam egész életemet. Add, hogy a világ szemében ne legyek az elsők között, hanem utolsóként is helyem legyen a Te országodban. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Egészségedre!
2: Egészségedre!
0: Egészségedre!
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót!
4: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
5: Tudta ön azt, hogy a bagolynak olyan nagy a szeme, hogy alig maradt hely az azt mozgató izmoknak, így szinte egyáltalán nem tudja forgatni a szemgolyóját. Viszont a nyaka rendkívül mozgékony, így annak forgatásával tud oldalra tekinteni.
4: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

angyal, mohokos lettél. Angyal, lérván az őrangyal, itt áll a kutyavel körnaggyal, itt a gátúr, a kátőr a mennybe száll, bájindul!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Ma általában felhőtlen vagy derült napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Tisztelettel és sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Balogh Kálmán, cimbalom művészt, aki azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hivatásáról beszélgessünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Nagyon szívesen, és én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat.
2: Itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, így ebben a formában zajlik majd a beszélgetés. Menjünk vissza egy picit az időbe. A te életedre Miskolc a helyszín. Ott születtél?
3: Én ott születtem, igen, 59. január 18.
2: Hogyan emlékszel vissza a gyermekkorodra? Melyek voltak azok az események, élmények, amelyekre így felnőtt fejjel is szívesen gondolsz vissza?
3: Nagyon sok ilyen esemény van, ugyanis nagyon szerencsésnek mondhatom magam, vagy Isten a tenyerén hordoz mai napig. Nekem nagyon szép és kellemes gyermekkori emlékeim vannak, főleg 6 éves korom óta. Előzőleg is van az egy-két emlékem fiatalabb koromból, de itt főleg, amikor 6 éves korom környékén beköltöztünk Miskolcra egy új lakótelepre, ez az augusztus 20 strandfürdőnek a lakótelepe volt, ez egy frissen épült, nagyon szép, komfortos lakóházak voltak ezen a név alatt, és itt rengeteg gyerek lakott együtt, tehát itt magam korabeli fiatalabbak és idősebb gyerekek is együtt éltünk ezen a lakótelepen, és itt kialakított belső udvarok voltak. Homokozóval, kis parkkal, padokkal, lócákkal, és ez a sok gyerek, ez itt mind együtt játszott, úgyhogy a szülők csak kinéztek az ablakon, és tudták őket felügyelni. Hát itt rengeteg együtt játszó emlékem maradt fönn, akár a bújócskázásról, a fogócskákról, a rablópandurozásról, a különböző filmsorozatok után ugye együtt kardoztunk, zorrót játszottunk, vagy együtt bicikliztünk. Egy nagyon aktív és nagyon szép gyerekkor volt ez a játékok szempontjából.
2: Nagyon aktív és nagyon szép a te zenei pályád, a te zenei karriered is. 11 éves korodban ismerkedtél meg a cimbalommal is?
3: Igen, úgy volt, hogy ugye édesapám nekem egy vízvetékszerelő mester és gázfűtés szereléssel foglalkozott. Ő már abban a korai időben önálló vállalkozott, tehát maszek lett, avval a szóval, amit a 60-as években tanultunk meg. Mivel ő műszaki pályán volt, úgy gondoltuk, hogy majd én is műszaki pályára lépek, vagy mellette fogok dolgozni.
2: Télesül mérnök.
3: Hát igen.
2: Szerették volna, hogy legyél?
3: Igen. Legalábbis ez volt az első gondolatunk, mert én viszonylag jól tanultam, tehát könnyen és jól tanultam. 4-es fölötti átlagom volt, közel voltam az 5-öshöz, és nem lehetett kizárni azt, hogy esetleg egy műszaki pályára kerülök. De ugye az egész család, mind a két ágon az muzsikus család volt. Édesanyámnak az édesapja, az én nagyapám, ugye ő brácsás volt, és az ő testvérei is mind remek muzsikusok voltak, sőt még az édesanyám édesanyja is hegedült valamilyen szinten. És édesapámnál meg szintén az ő édesapja volt hegedűs, úgyhogy az első gondolat nyilván az lehetett volna, hogy akkor én is majd zenész leszek. De mivel édesapám ugye műszaki pályán volt, azt gondoltuk, hogy majd mellette én is. Csak hogy anyai nagybátyám Balogh Elemér, ő már akkor is egy nagyon híres és elismert cimbalom művész volt. Nagyon sokat járt már akkor külföldre, megjelent már neki lemeze és szóló lemeze, és ugye mi soha nem találkoztunk vele, legalábbis én, mert mi Miskolcon laktunk, ő pedig már akkor budapesti lakos volt, illetve sokat járt külföldre, ezért nagyon ritkán volt otthon Magyarországon. Viszont egyszer meglátogattuk őt Budapesten, és akkor ő odavitt a cimbalomhoz, kérdezte, hogy tanulok-e, zenész leszek-e, mondtuk, hogy nem, na jó, gyere a cimbalomhoz, és mutatott nekem egy-két dallamot, én azt nagyon gyorsan megtanultam. Ő ezen csodálkozott, és akkor ő javasolta a szüleimnek, hogy hát tanítassanak, mert van bennem némi tehetség, úgyhogy így kezdődött a cimbalom tanulása.
2: Mi az, ami a hangszerben megtetszett?
3: Az, hogy egy eléggé rejtélyes hangolású hangszer, hogy hol vannak a hangok egymás után, milyen sorrendben vannak elhelyezve, ez egy különleges térkép, ahogy a cimbalmon a hangok elhelyezkednek. Van egy különös logikája, azt nem mondhatjuk, hogy nem logikus, de egy furcsa öntörvénye van, és ez egy érdekes játék volt számomra, hogy vajon eltalálom-e, vagy emlékszem-e arra, hogy hol volt az a hang, ami kiadja azt a dallamot. És hát nekem ez könnyedén ment ez a játék, viszonylag jó kézügyességgel rendelkeztem, a hallásom, ritmus érzékem jó volt, és ez már csak egy játék volt, hogy ja, hogy ott van az a hang, és akkor időben eltalálni. Úgyhogy mind gyereknek ez nekem nagyon tetszett, és persze az a mód, ahogy az én nagybátyám cimbalmozott, az pedig elég különleges volt. Ezt mindenki, aki ismeri az ő játékát, azt tanúsíthatja, hogy mai napig hatással van a cimbalmos generációkra. Ő igazi városi cigány muzsikus volt, tehát ő azt a stílust játszotta, de egy akkora lélekkel, olyan átéléssel és olyan szívből jövő mentalitással, ami mindenkire hatott, aki őt hallotta.
2: Elkezdtél tehát komolyabban tanulni, hol kezdted tanulmányaidat?
3: Ez érdekes volt, mert klasszikus cimbalom tanítás nem volt ebben az időben Miskolcon. Én mint gyerek ugye zeneiskolába szerettük volna, hogyha járhatok, ezért Budapestre kellett följönni. Édesapám megtehette azt, hogy minden héten pénteken minket kikértek az iskolából a nővéremmel együtt, mert ő is elkezdett tanulni cimbalmozni. Tehát mi pénteken nem jártunk be iskolába, hanem édesapám autóval felhozott minket Budapestre, és itt Szőlős Beatrixnél tanultam. Tőle kaptam az első iskolai inspirációkat. Ide 2 évig jártunk, akkor Népköztársaság útja 40-be. Itt Tarjáni Tótida és Szőlős Beatrix tanított klasszikus cimbalmot, és itt mi elvégeztünk a 2 év alatt 4 évet a nővéremmel. Ugye ez 12 éves koromban kezdődött, mert 11 éves koromban találkoztam nagybátyámmal, 12 évesen elkezdtem az iskolákat, majd 14 éves koromra már jelentkeztem Miskolcon a Bartók Béla konzervatóriumba cimbalmosnak, ahova emiatt, hogy legyen egy ilyen tanszak, lehívták Gerencsér Ferenc tanár urat, aki Rácz Aladárnak az egyik legjobb tanítványa volt.
2: Rácz Aladár még szóba kerül majd a beszélgetésben. Befejezted a konzervatóriumot, és utána egyenes út vezetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre?
3: Így van, de akkor még ez nem egyetem volt, hanem a Zenekező Főiskolának hívták, ez az akadémiának az egyik ilyen testvérintézménye volt. Itt kizetten a tanári képzésre helyezték a hangsúlyt. Tehát, amikor befejeztem a konzervatóriumot, az a Bartók Béla zenei szakközépiskolát Miskolcon, Gerencsér Ferenc tanárunál, én automatikusan ugye fölvételiztem ide Budapestre a tanárképző főiskolára, ahova föl is vettek, és itt tovább tanultam még 3 évig Gerencsér tanár úrtól. Azt 1980-ban végeztem el, és onnantól kezdve ugye mint zenész, meg mint tanár is elkezdtem működni, de azt hozzá kell tenni, hogy ez a fajta iskolai tanulás, ez csak az egyik része volt az én tanulmányaimnak, ugyanis én párhuzamosan rögtön ilyen 12 évesen azt hiszem, én már bekerültem Miskolcon az Avas Táncaütés zenekarába. Ez egy felnőtt zenekar volt, ők kísérték a Táncaütés műsorát, de mivel abban az időben nehéz volt erre a fajta zenélésre profi cimbalmos találni, ezért én mint gyerek megfeleltem erre a célra, ugyanis én már olvastam Kottát akkor, tehát le tudtam játszani a megírt műveket, a néptánc kísérethez, amik zeneszerzők által lettek írva. Ezen kívül volt szólóm is, tehát mint egy önálló kis szólista is fel tudtam lépni, úgyhogy én itt huzamos ideig játszottam ebben a zenekarban, egész 18-19 éves koromig itt voltam.
2: Szeretted, hiszen kisgyerekként kerültél be, és felnőttként jöttél ki?
3: Nagyon-nagyon szerettem, remek emberekkel találkoztam itt, úgy a zenekarban, mint a tánckarban, vagy akár a tánckar vezetők, a koreográfusok részéről. Én egy nagyon nagy szeretetben és barátságban részesültem a irányukból, és én nagyon sok mindent köszönhetek annak, hogy én többek között itt is nevelődtem, tehát nem csak iskolában és a családban, hanem ebben a közösségben is. És ugye itt találkoztam a népzenével. Itt jöttek olyan emberek a zenekarba később, akik az autentikus népzenét is megismertek. Velem. Gondolok itt Vavrinec Andrásra, aki akkor, mint bányamérnök tanulta az egyetemen, a Miskolci Műszaki Egyetemen, azonban, mint amatőr népzenész, jó értelemben belerángatott engem a népzenébe. Úgyhogy azóta is sokszor gondolok rá, és benne vagyok. És hát azóta ő is ezt a szakmát választotta, tehát nem a bányamérnökséget választotta, hanem népzenész lett.
2: Tényleg, és a nővéreddel mi lett? Ő folytatta a zenei tanulmányait?
3: Ő is, egészen elvégezte ő is a főiskolát, azonban ő is elkezdett zenekarban játszani, azonban ugye ő hamar megházasodott ahhoz képest, hogy friss diplomás volt, majd jött az első kislánya, a Barbara, és az igazság, hogy a családnevelés, a gyereknevelés, az elvette őt ettől a szakmától, mert hát nem fért össze a kettő. Úgyhogy ő nagyon tehetséges volt, szerintem sokkal jobb érzéke volt a cimbalomhoz, mint nekem, azonban ezt nem tudta folytatni, ezt a szakmát, mert hát a család után jött a második gyerek, ő mint családanya.
2: Megtalálta a helyét.
3: Most azonban tanít, általános iskolában ének és nem tudom még mit is tanít, de hogy maradt tanári szakmában, de nem a cimbalomnál.
2: Te viszont maradtál a cimbalomnál. Balogh Elemér nevét említetted, ő azonban klasszikus cigány cimbalmos. Te mégis a népzene felé mentél el. Mi az, ami a népzenében megtetszett? Mi az, ami elsőként megfogott?
3: Ez egy érdekes kérdés. Hát sokan kérdezik azt tőlem, hogy hát hogy én nem a városi cigányzenét tanultam, és miért idézőjelben a primitívebb népzenéhez fordultam. De talán pontosan ezért, mert a primitív az számomra nem pejoratív, hanem egy olyan ősiséget jelent, ami sokkal erőteljesebb számomra, mint a városi cigányzene. Ez lehet, hogy már a levegőben volt, hogy az én korosztályom esetleg, most attól függetlenül, hogy valaki zenész vagy nem zenész, de ugye akik a 59, tehát 60-as években nőttek föl, ugye ők talán már nem azt a fajta romantikus és szentimentális verbunkos vagy cigányzenét kezdték el szeretni, mint amit az előző generációk. Nekünk, vagy legalábbis az én életemben a népzene egyfajta nagyon erős rácsodálkozást jelentett, hogy itt milyen ősi, régi dallamok, ritmusok vannak ebben a zenében, és valahogy engem ez sokkal jobban megfogott, mint a már kicsit puhává vált szórakoztató zene, a cigányzene. A szépségeit elismerem és élvezem, és a muzsikusoknak a tehetsége és az a fajta kamarazenei érzékenység, ami a cigányzenében jelen van, az csodálatra méltó és egy gyönyörű zene, de valahogy a népzenének ez a fajta fölfedezetlen és rusztikus, erős, kicsit durvább hangzása, azon kívül a díszítéseknek a gazdagsága, ami most már tudjuk, hogy azért a barokkorból hagyományozódott a muzsikusok révén a mai napig hallhatóvá, tehát engem ez valahogy megragadott, nekem újszerű volt, idegen és nagyon erőteljes.
2: Vannak a népzenének, a népzenében ma felfedezetlen területek?
3: Teljes valóságában még mindegyik terület kihívást jelent. Azt látni kell, hogy itt egy olyan fajta életmód, egy olyan kultúra van eltűnőben, vagy már tűnt el, ami soha nem lesz a mi sajátunké. Tehát az a fajta falusi életmód, azok a falusi emberek, és most mindegy, hogy magyar, vagy cigány, vagy bármilyen nemzetiségről beszélünk, de az a fajta falusi élet, ahol még együtt élsz a természet körforgásával, a kapcsolatod van a földdel, és a népzene mindezt ilyen természetes úton önmagába olvasztva tükrözi, hát ez a kapcsolat nekünk soha nem lesz már ugyanolyan, a népzenével való kapcsolatunk. Ezért számunkra egy örök keresés az, hogy végül is hogyan tudunk azonosulni ezzel a nyelvvel vagy zenével. Nagyon kevés olyan muzsikus társam van, aki valóban szinte anyanyelvi szinten beszéli ezt a kultúrát, ezt a zenét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még bőven van lehetőségünk, hogy befelé menjünk ennek a felfedezésében. Azon kívül hát vannak olyan területek a dialektusokban, amit annyira kevésen ismerünk, hiába van rengeteg gyűjtés ilyen területekről, de még annyira nem vált a közkincs, és annyira nem vált a közhallásunká, hogy még bőven van mit felfedezni és tanulni.
2: Fölfedezte te is a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, akkor még főiskola befejezése után a tanításnak a művészetét. Rögtön elkezdtél tanítani?
3: Én azt hiszem, hogy igen, Szegeden voltam, nem sokáig, körülbelül egy évig tanítottam klasszikus cimbalmat egy szegedi zeneiskolában, és azon kívül is persze magánúton is mindig találkoztam tanítványokkal, tehát mindig voltak olyan, akár amatőr zenészek Magyarországon vagy külföldön, akik cimbalmozni szerettek volna, és amikor mi találkoztunk, akkor adódott az, hogy egyrészt tanácsot kértek, vagy volt, aki konkrétan megkért, hogy tanítsam őket, tehát volt, ilyenfajta kapcsolatom mindig volt a tanítással.
2: Rácz Aladár nevét említetted korábban, és hát 87 a dátum, amikor te ezen a jeles versenyen, jelesül Rácz Aladár zenei versenyen második helyezést értél el. Emlékszel még erre?
3: Abszolút emlékszem, ez is egy meghatározó élmény. Ha jól emlékszem, az valóban 87 volt, 1987. Hát sok mindenre emlékszem, és egy nagyon érdekes verseny volt. Számomra rengeteg tanulsággal szolgált, és én, aki népzenét tanultam, és klasszikus iskolába jártam, akkor szembesültem avval, hogy mennyire más az a mód, ahogy a városi cigányzenészek használják a hangszert. És ez olyan értelemben hatott rám, hogy sikerült abból tapasztalatot nyernem, hogy egy teljesen másféle hozzáállás, akár hozzáülésnek is nevezhetem, mert abban is nagy különbség volt. Ez mai napig megfigyelt, hogy a klasszikusok szeretnek magasra ülni, és görnyetten játszanak, míg a cigányzenészek inkább alacsonyabbra ülnek, és egyenes háttal játszanak. Tehát például ez is egy érdekes megfigyelés volt, hogy ugyanahoz a cimbalomhoz leült a másik cimbalmos, aki nem klasszikus tanításban nőtt föl, és ő letekerte a széket, míg én föltekertem a széket. És ugye a meglepő az volt, hogy nagyszerű technikával játszott, tehát nem az volt a lényeg, hogy hol ülünk, tehát hogy másfajta technika is létezik. Úgyhogy én nagyon sok apró más megfigyelést még tettem ennek a versenynek a folyamán, és nagyon sokat tanultam ebből a részvételből.

0: Mikor kezdtél el tanítani a Liszt Ferenc, ma már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen?
1: Tavaly ünnepeltük a 10 éves évfordulóját ennek, hogy megalakult a népzenei tanszak az egyetemen, de igazából mi gondolatban azokkal a muzsikus társakkal, akik már régóta csináltuk ezt a fajta népzenei missziót, mi már régóta vágytunk erre, tehát ha Eredics Gáborra vagy Salamon Beára gondolok, azokra a népzenészekre, akikkel együtt kezdtük ezt a szakmát, mint Vizeli Balázs, vagy Ökrös Csaba, Jánosi András. Tehát ez régóta érlelődött bennünk, hogy jó lenne, ha egyre magasabb szintű oktatás lehetne Magyarországon népzenei szinten, és mire ez megvalósult, ez már régi kívánalmunk volt ez nekünk.
0: És a diákok részéről, a hallgatók részéről mennyire volt nagy az érdeklődés, mennyire van erre igény?
1: A mai napig én látok egy erősebb érdeklődést, tehát bőven vannak tanítványok, akik jelentkeznek és jönnek, de nyilván, ha a nagy számok törvényét nézzük, akkor azt látni kell, hogy ez százalékos arányban nyilván sokkal kisebb számú ember érdeklődik, mint mondjuk a klasszikus vagy a popzene iránt, de egy népzenei tanszakként ez szerintem elég, ez a fajta mennyiség, ahány ember jelentkezik tanulni.
0: Mi az, amit a tanítás során te próbálsz átadni a diákoknak, a hallgatóidnak?
1: Hát, hogy is kezdjem. Az összes tapasztalatom, ami eddig összegyűlt, ezekből mindegyikből tudok és szeretek átadni nekik, mert úgy érzem, hogy nagyon aktuális. Az, hogy a népzenét szeretni kell, vagy hogyan kell szeretni, és hogy hogyan kell hűnek lenni hozzá, ez az egyik fajta irányultság. A másik fajta irányultság viszont az, hogy hogyan legyünk korszerűek. Ugyanis nem az a célunk, hogy múzeumok számára élő magnetofonokat neveljünk. Nem csak az a lényeg, hogy valaki el tudja sajátítani a népzenei stílusnak a régies előadás módját. Ez csak az egyik része a feladatnak, és valljuk be, hogy elég nehéz része. Tehát ez az egyik irány, amit hallaniuk kell, hogy vajon mitől szól az a dallam úgy, hogyan hozza azt létre az előadó, vajon hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan éri el ezt a hangzást. De a másik része az, hogy a mai világban hogyan lehet jelen lenni ezzel a zenével. És ugye én azért tartom ezt aktuálisnak, mert az én egész életem erről szólt, hogy elkezdtük a népzenét tanulni, megismerni felvételekről, leutánozni, megpróbálni elsajátítani azt a fajta hallásmódot és látásmódot, ami ebben megnyilvánul. Majd ugye elkezdtük ezt alkalmazni a mi saját körülményeinkre, ugyanis az egy elkerülhetetlen hatás, hogy ahogyan mi fölnőttünk a 60-as évektől kezdve, hogy milyen zenei hatások értek minket. Kezdve a klasszikus, a popzene, a cigányzene és minden másféle zene, ami a mi életünkben mindig is jelen volt. És ugye, ha az ember reagál és reflektál az őt körülvevő világra, és ezt ráadásul népzenén keresztül teszi, akkor elkerülhetetlen az, hogy saját ötletei, saját megoldásai, modernebb vagy mai korszerű ötletei támadjanak. És ettől nem lehet elvágni a mai ifjúságot sem. Itt azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy mennyiben és milyen mértékben lehet és kell tisztelni a régi örökséget, és hogyan tudjuk ezt tovább éltetni. Tehát milyen ízlés kell ahhoz, hogy valóban értékként tovább tudjuk menteni azt, amit a mi szüleink, nagyszüleink ránk hagytak.
0: De hogyan tudjuk értékként tovább menteni, tovább adni ebben a mai rohanó, tényleg zeneileg is sokszor össze-vissza világban?
1: Ugye minél hitelesebb az előadó, tehát vagy a tanár, annál nagyobb tiszteletet tud kivívni. Azok az emberek, akik érzékenyek, vagy tudnak reagálni erre az zenére, nyilván azok jönnek oda. Egyrészt, ha tanítványokról beszélünk. Nagyon érdekes, hogy nagyon sok fiatal ember, még nem is találkoztam vele, de hallotta esetleg az általunk játszott zenéket, vagy látott minket koncerten, és nagyon sok fiatal gyerekre hat ez a zene. Belőlük lesznek a későbbi

0: tanítványok.
1: Tehát az éterben, ahogy a rádió közvetíti a zenéket, ahogy a zene tovább száll, ahogy azt a hallás útján az emberek meghallják, rezonálnak erre a zenére. És azok az emberek, akik erre érzékenyek, érdeklődni fognak az ilyen zene iránt, ők esetleg eljönnek tanulni, vagy eljönnek a koncertekre, vagy megveszik a CD-ket, vagy csak hallgatják az eseményeken. Tehát ez a zene önmagáért tud, mint minden zene önmagáért tud helytállni. Itt a mi felelősségünk az, hogy milyen mélyre tudunk hatolni, milyen mélyen tudjuk megérteni ezt a fajta kultúrát, ami a mi régi saját folklor kultúránk volt, és hogy ezt hogyan tudjuk áttenni a mai világba, hogyan tudjuk ötvözni a mai időkkel, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát sokan kísérletezünk sokféle megoldással, és nem mindegyik igazán míves vagy értékes, ez de azt az utókor úgyis eldönti. Vállalni kell ezt a fajta megmérettetést, és hagyni kell, hogy az emberek csinálják, de persze kicsit irányítani is kell, és ha lehet, nevelni is kell őket. A legegyszerűbb, hogyha te önmagad olyan zenét játszol, ami ezeknek az elveknek az értéke mentén növekszik vagy fejlődik.
2: A te saját életedre vonatkozóan hogyan tudod átmenteni ezt a míves, szép kultúrát?
1: Én folyamatos zenehallgatással és tanulással és megértéssel tudom csak ezt, hogy is mondjam, elképzelni, hogy ez csak
2: meg is lehet érteni ezt a kultúrát?
1: Szerintem igen, de ugye ez hallás útján terjed. Tehát aki a jó forrást hallgatja, ugye a tiszta forráshoz mindig vissza kell menni. És meg kell próbálni azt, hogy nem csak az elemzése, mert az, hogy leírjuk hangról hangra, majd eljátszuk ugyanazt, és rájövünk, hogy mégse szól úgy. Ez egyfajta lélekkel való tanulást is jelent, és hát ebben végtelen a lehetőség.
2: Végtelen lehetőségeket kaptál te is, hiszen rengeteg külföldi koncert, külföldi utazás van a hátad mögött. Svédország. Beszéljünk róla egy kicsit.
1: Igen, hát még a 80-as évek közepén talán, ha jól emlékszem, találkoztam én Hurtig Hasse barátommal. Magyarul úgy hívta magát, hogy Sebes János, tehát lefordította a svéd nevét. Egy nagyon érdekes figura volt a Hasse, sajnos már nincs közöttünk, már fiatalon cukorbeteg volt, és hamar elvitte ez a kor. A táncház mozgalom révén, ugye a táncház mozgalom tudjuk, hogy meghódította a nyugati kultúrát, talán még keleten is, Ázsiában is ismerik. A svédekre is nagyon hatott. Ez a fajta magyar találmány, ugye az, hogy a fiatal generáció felfedezte a régi ősi magyar népzenét és néptáncot, és elkezdték ezt gyakorolni. Így került Magyarországra, megtanult magyarul, tudott furulyázni, brácsázott, eredeti hangszere a tangóharmonika volt, és ő itt élt Magyarországon, itt zenélt velünk, együtt zenéltünk nagyon sokat, és neki volt egy zenekar a Svédországban, az Orient Express, akik önmaguk is ugyanezt csinálták Svédországban, játszottak svéd zenét, svéd táncot is kísértek, de nagyon szerették a Balkán zenét és Magyarország népzenéjét is, és ugye játszottak ilyen muzsikákat, és ahogy én megismertem Hasset, és elkezdtünk együtt dolgozni, ő meghívott engem a svéd zenekarába is, és ott egy elég húzamos ideig mi együtt dolgoztunk az Orient Express-szel. Én nagyon sokat jártam Svédországba zenélni különböző fesztiválokra, sőt velük még Németországba és Hollandiába is eljutottam a 80-as évek közepén vége felé.
2: Azért az egy ritka időszak, vagy hát egy ritka esemény dömping lehetett a te életedben, hiszen akkor még nem úgy utaztunk, mint ma.
1: Pontosan így volt. Volt is egy érdekes történet. Ugye Svédországban turnéztünk akkor már talán egy hónapja, és hát az Orient Express akkor meghívták őket Hollandiába is egy fesztiválra. Viszont hát elfelejtettük ők is, meg én is, hogy én, mint magyar állampolgár, én olyan egyszerűen nem utazhatok csak úgy Svédországból Hollandiába autóbusszal Németországon keresztül. Nekem kellett volna átutazó vízum Németországon keresztül. És hát ez nem volt. Úgy kitalálták, ó, hát nem baj, hát majd bebújsz a buszba hátul a hangszerek közé, és letakarunk egy lepet. Úgyhogy ebbe én is belementem, és átcsempésztek engem a német-holland határon.
2: Ugye Hollandia nevét említetted, Németország, Svédország, egy szóval nagyon-nagyon sok helyen jártál a világban. Mi az, amit te haza tudtál hozni ezekből az élményekből?
1: Már gyerekkorom óta jártam Nyugat-Európát, sőt, a Szovjetunióban is jártam, még 14-15 éves koromban. Hát ahogy én bekerültem az Avas tánc együttesbe Miskolcon, ugye mi rengeteget utaztunk már ebből a tánckarral és zenekarral is, egyrészt Magyarországon is rengeteget utaztunk, tehát már kinyílt a világ, mert a nemzetközi fesztiválokon, mondjuk Szegeden, ott azért találkoztam ugye más országbeli cimbalmosokkal is. Hát ez már egy élmény volt. Aztán ugye jártunk Franciaországban, Svájcban ezzel az Avas táncaütéssel, majd a Szovjetunióban volt egy hosszú turnénk, úgyhogy már gyerekként én nagyon sokat utaztam, és amikor meg 80-as évek után, sőt már előtte én már jártam Nyugat-Európában, Németországban rengeteget jártam az akkori Mákvilág együttessel. Nagyon érdekes volt Hollandia, nagyon érdekes volt Amerika, Svédország is természetesen, természetesen. De érdekes módon én azt hoztam haza, hogy mennyire fontos nekem Magyarország. Tehát, hogyha végignéztem ezeken az országokon, volt egy csomó hely, amit nagyon szerettem és jól éreztem magam. Ugye, mint zenész, engem mindenütt nagyon szívesen fogadtak, és tárt karokkal és szeretettel. Nekem nagyon jó kapcsolataim alakultak ki, akár svédekkel, hollandokkal, amerikaiakkal. De ezekből nekem az jött le, hogy jó, nekem legjobb Magyarországon. Főleg egyrészt a zene miatt. Azt nem tudtam volna elképzelni, hogy én mondjuk, ha letelepedek Hollandiában, ahova hívtak tanítani egy elég komoly intézménybe, vagy úgy volt, hogy Amerikában is elkezdek egy karriert építeni, amit én visszamondtam akkor, de akár Svédországban is lehetett volna, sőt, még Németországban is volt egy ilyen lehetőség. Engem mindig félelemmel töltött el az a tudat, hogy Atya Úristen, hogyha én elkerülök Magyarországról, akkor viszont az én zenész kortársaim nem lesznek ott. Tehát akkor én le fogok maradni abból a fejlődésből, amit ők viszont végigélnek és megcsinálnak, mert ez csak együtt lehetséges.
2: Fontosnak gondolod a munkálkodást, az együtt munkálkodást?
1: Nagyon fontos, mert ezek a szakmák csak együtt fejlődnek. Tehát ez a fajta forradalom, amit mi itt megcsináltunk a népzenében Magyarországon, ez nyilván, hogy itt fogja kifutni magát, és itt fejlődik tovább. Hogyha én elkerülnék egy másik országba, ahol teljesen más a kultúra, ott biztos, hogy én magamra maradnék és lemaradnék. Tehát nekem akkor nagyon sűrűn haza kéne járjak, hogy fölvegyem azt a fonalat, ami itt fejlődik tovább. Mindaz a gazdasági, anyagi javak, az a fajta pénzkeresetbeli különbség, az nekem nem volt elég vonzó ahhoz, hogy én elhagyjam Magyarországot.
2: Annál is inkább, hiszen Magyarországon is azért megtaláltad a helyedet. Rengeteg olyan együttest lehetne felsorolni, akikkel te együtt játszottál. Volt kedvenced? Vagy van kedvenced?
1: Természetesen van. Tehát egyrészt azt látni kell, hogy akkor, tehát én nagyon jó helyre születtem szerintem. Én egy olyan pezsgő életbe kerültem bele már fiatalon, ami a mai napig tart. Az, hogy én az összes táncház zenét játszó zenekarral játszhattam, az egy érdekes szituációnak köszönhető. Ugye abban az időben, amikor én elkezdtem ezt a fajta zenét cimbalmozni, nem volt igazából túl sok cimbalmos. Két idézőjelben profi cimbalmos volt, a Petrovics Tamás kollégám, aki sajnos már nincs köztünk, és én voltam az, aki iskolát elvégeztem, plusz ismertem a népzenét, tehát ez a két cimbalmos volt velem együtt, aki ezt mondhatni profi módon űzte. Az összes többi cimbalmos valamilyen módon amatőrnek nevezhető, tehát elkezdték maguk idősebb korban, esetleg nem is magyar cimbalma, hanem ukrán cimbalmokon játszani, aminek a hangzása nem volt ugyanaz, mint a magyar cimbalomi. Tehát egyfajta űr volt ilyen szempontból, tehát engem nagyon sok zenekar hívott, tehát a magyar táncház zenekarokról beszélünk. De hát én nagyon nagy élvezettel muzsikáltam szinte az összessel, itt beszélhetünk most a Téka, Méta, Muzsikás, de hát a Fono az még később volt, igen, Jánosi Andrással kezdtük, és Ökrös Csabával kezdtük ezt a fajta muzsikálást az ősidőkben, úgyhogy én ezt nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy élvezettel csináltam. Ugyanakkor mindig is érdekelt a Balkánnak a zenéje. Az is egy nagyon gazdag kultúra, és a Zsarátnök együttessel akkor az ország egyik legjobb zenekara voltunk, akik ezt a fajta balkáni muzsikát játszottuk, és ez is egy nagyon izgalmas történet volt. De később aztán jött a Vasmalom zenekar, akikkel ugye inkább a feldolgozás felé mentünk el. Abban az időben, ez már később volt a 80-as évek végétől egészen a 97-ig, azt hiszem, mi egy világszinten is jelentős kelet-európai zenekar voltunk. Tehát a Muzsikás és a Vasmalom volt az a két zenekar, akik külföldön nagyon sűrűn megjelentek a fesztiválokon.
2: Játszottál a fesztivál zenekarral is.
1: Igen, ott volt egy felkérés a 80-as évek elején, most pontosan meg nem mondom. Ugye Fischer Iván vezette a fesztivál zenekart, és elhatározták, hogy fölveszik a Johannes Brahmsnak a magyar táncait, és akkor engem a Bicskei Géza tanár úr ajánlott oda be, és hát ugye fölvettünk X magyar táncot cimbalom közreműködéssel is.
2: És a 100 tagú cigányzenekar?
1: Ott is jártam egy rövid ideig, szintén a Bicskei tanár úr révén. Ugye akkor alakult ez a 100 tagú cigányzenekar, ahol még a híres Berki László volt a zenei vezető, és a Berki Lászlóval én is volt szerencsém, hogy dolgozhassak vele, mint fiatal gyerekként szinte ugye játszottam egy-két olyan néptánc együttes kísérő zenekarban, ahol ő volt a vezető. Egy fantasztikus primásnak tartom őt, és hát ugye kellett ebbe a zenekarba kotta olvasó zenész is, tehát nem csak olyan gyakorlati cigányzenész, aki fülből nagyon jó ismeri és kísér bármit, de kellett olyan zenész is, aki kottát olvas és a leírt szólamokat is jól lejátsza. Úgyhogy az egyik ilyen kottista cimbalmos én voltam, és hát nem is tudom, hogy most ez másfél vagy két évig voltam benne, majd aztán annyira megszaporodtak az én más jellegű elfoglaltságaim ezekkel a különböző világzenét játszó zenekarok, a többek között a saját zenekarom is akkor kezdett kialakulni, úgyhogy én kiszakadtam ebből a zenekarból, és egyszer már nem volt időm arra, hogy ott is játszak és zenéjek, de hát be is töltötték az én helyemet nyilvánvalóan.
2: Beszéljünk egy picit az általad alapított saját zenekarról. Milyen céllal jött létre ez a zenekar?
1: Beszéltem arról, hogy ugye óhatatlan az, hogy a minket ért hatások kapcsán feldolgozzuk a népzenét, esetleg kicsit másképp próbáljuk meg megmutatni másik arcait is ennek a zenének. Ez egy ilyenfajta gondolkodásból jött. A következő dolog történt. 93-94-ben lehetett ez a dolog. Én már elég sok zenekarban játszottam akkor, és volt egy olyan zenekarom, hogy Balogh Kálmán és barátai. Ez egy 4 tagú csapat volt. Major László barátom volt benne, mint hegedűs, Barvics Iván, aki tambura, brácson és fúvós hangszereken játszott. Benne volt még a Havasréti Pali bőgővel, akit később váltott a Kuti Sándor, aki egy cimbalmos volt valójában, de nagyon jó bőgőzött és gitározott is. Tehát a zenekar már létezett, jártunk külföldre, különböző fesztiválokon már játszottunk, itthon is, és volt egy ilyen esemény Budapesten, hogy az európai folkfesztiválok igazgatóit meghívták az Almási térre, volt egy konferencia. És akkor egy ismerősöm jelezte, hogy van-e kedvem játszani ezen a fesztiválon a saját zenekarommal, és mondtam neki, hogy persze, mennyit kell játszani, hány percet, mondta, hogy kb. 15 percet, és akkor gondoltam, hogy jó, hát ezt a 15 percet össze tudom állítani hirtelen bármilyen zenekarra, bármilyen zenészekkel, és akkor létrehívtam egy felállást, a már meglévő csapathoz hozzáhívtam még Kovács Feri trombitás barátomat, a Budai Sanyi Cigányprímást, és még talán az Orci Géza a dobbal, és így kiegészülve voltunk, vagy 6-an, vagy 7-en. És hát gyorsan összedobtunk 3 nótát, és ezt előadtuk ezen a konferencián ingyen és bérmentve, ugye, csak azért, hogy megmutatkozzunk. De akkora sikere volt, hát ilyenfajta hozzáállás abban az időben még nem volt, tehát első fecskék voltunk. Egy könnyed, improvizációs hozzáállással, ugye témákat játszottunk, magyar, cigány, bolgár, román témákat játszottunk, de mindezt könnyedén, lazán improvizálva, meghagyva teret a különböző zenészeknek. Az volt a fő gondolatom, hogy annyi emberrel dolgoztam már annyi műfajban, mi van akkor, ha ezeket a különböző műfajú zenészeket összeeresztjük. És így került ugye a népi, a cigány, a jazz és klasszikus mentalitású különböző muzsikusok egy csapatba, ebből született egy ilyen fajta world music felállás, ami annyira sikeres volt, hogy azonnal meghívtak minket Hollandiába egy nagy fesztiválra, ott azonnal készült egy lemez velünk, és onnantól kezdve mi tulajdonképpen végig vicceltük és nevettük a hosszú évek. Ebből a csapattal turnéztunk, zenéltünk, és nagyon jól éreztük magunkat.
2: Ennek elismerését is adta a szakma, akár az Emerton díjat említve, vagy éppenséggel jóval később a Lukács Miklóssal megkapott Magyar Örökség díj. Mit jelentenek számodra ezek a díjak, kitüntetések?
1: Mindenképpen azt jelentik, hogy amit csináltunk vagy csinálunk, ez valószínűleg azért nem lehet annyira rossz, ha az emberek szeretik és élvezik, de azt mindig el szoktam mondani, Dress Misi barátommal beszélgettünk erről egyszer, és egyetértünk ebben, hogy azért mi a mai napig nem a díjak miatt zenélünk, nem azért kezdtük el, és nem is azért csináljuk, hogy mi bármilyen díjban is részesüljünk, tehát ezek nem szerepeltek a céljaink között. Nekünk az a fajta élvezet, ami ennek a zenének kapcsán minket eltölt, hogyha ezeket játsszuk és előadjuk, ez minket tökéletesen boldog. Az, hogy ez mások számára is jó, és ezt díjazzák, ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, és örülünk, hogyha ez ilyenfajta reflexiót szül. Például a Gypsy Cimbalom Band zenéje, azt tudom, hogy nagyon sok akkori zenekarra hatott. Nagyon sokan kezdtek minket utánozni, mint Besodrom, vagy a most a Cimbali Band például, és még nem is tudom felsorolni azt a sok zenekart és zenészt, akire hatott a mi hozzáállásunk és a mi gondolkodásmódunk, vagy akár a Románok Kokáló, amikor megcsinálták azt a cigány folklorból táplálkozó zenekart, ugye az is nagyon sok zenekarra hatott. Amit Miklóssal csinálunk, ez megint csak egy érdekesség és különlegesség, 2 cimbalmos egy csárdába, vagy 2 dudás egy csárdába, de hát a Miklós személyisége és az ő nagyfokú zenei hozzáértése, ez a fajta nyitottsága és az a fajta nagyszerűség, amit a Miklós tud, ez lehetővé tette azt, hogy mi ne úgy gondoljunk egymásra, mint ellenfélre vagy szembenállásra, hanem a köztünk levő barátság és a közös gondolkodás megszülte ezt a fajta együttmuzsikálást, ami egy nagyon érdekes élmény volt számomra, amikor először bementünk a stúdióba fölvenni az első lemezünket. Mi szeparálva 2 külön szobában vettük fel a zenei anyagot, hogy jobban el lehessen különíteni a 2 cimbalmat. Megbeszéltünk bizonyos zenei témákat, bizonyos formákat, de improvizatív zenét játszottunk. És a megdöbbenésünkre annyira együtt éreztünk, annyira együtt játszottunk, hogy elsőre fölvettünk hosszú improvizatív számokat, anélkül, hogy azt ki kellett volna igazítani. Annyira egy levegő. levegőt szívtunk a két külön helységben, hogy de nagyon nagy élmény volt. És a mai napig, hogyha muzsikálunk együtt, akkor egyfajta öröm, játék, egymástól kapjuk az inspirációt. Ez egy nagyszerű szórakozás számunkra.
2: Áttekintettük, amennyire lehetett a te életutadat, a te szakmai pályádat. Mi az, amit még az életben, a szakmai életben szeretnél elérni? Van ilyen, vagy már a csúcson vagy?
1: Én abszolút nem érzem magam a csúcson, de hát én mindent, amit eddig csináltam, azt egy ilyen saját önkijelölő út, amit én végig csinálok és csináltam. Tehát én a mai napig azt gondolom, hogy előtte még mindig bejáratlan, óriási lehetőségek és területek vannak, még mindig rengeteg gyengeségem van, még mindig rengeteg tanulni valom van. De a legfontosabb, hogy én még a mai napig élvezem, amit csinálok. Tehát, hogyha én fölkelek reggel, és nem kell valahova rohannom, akkor legszívesebben én leülök cimbalmozni, és elkezdek gyakorolni, játszani a magam örömére, és ezt órákig tudom csinálni. És ez egy olyan öröm, mint a gyerek, aki játszik. Ettől jobbat és többet én nem is remélhetek, ráadásul ezért még néha fizetnek is, úgyhogy nekem ez egy tökéletes helyzet, úgyhogy ennek én nagyon örülök.
2: Én pedig annak örülök, hogy ellátogattál hozzánk, hogy beszélgethettünk az életedről, a munkásságodról, arról az életútról, amit te bejártál, arról a hivatásról, amit te nap mint nap végzel. Köszönöm szépen, hogy ezt megjelenítetted, bemutattad számunkra.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót! Itt a Hobbirádió, a Hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
2: Hozzáengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hozzáengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá, mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Te, mi ez a sistergés?
3: Mi lenne a
2: sistergés? Koptatják a cirkot.

hányszor mondjam, hogy ne szemetelj? Hiába beszélek, te szerencsétlen.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Készítette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovas, kocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: A COVID-19-es járvány elterjedésével az egészségügyi intézmények forgalma megnövekedett. Egyben az adminisztrációs terhek is megnőttek. Ezen kíván segíteni a Covibet csapata, akik egy digitális betegágy nyilvántartó alkalmazást fejlesztettek. Bayer Ágnest, a Covibet termék- és üzletfejlesztési vezetőjét, és Kelemen Balást, a Covibet fejlesztőjét, Balázs Zsanett kérdezte.
3: A Covibet alkalmazás még egy április elején megrendezett fejlesztői verseny kapcsán jött létre. Ez a fejlesztői verseny a Hack the Crisis Hungary, ami Magyarország egyik legnagyobb ilyen versenye volt, és természetesen online zajlott le. Ezen a versenyen állt össze a csapatunk, és akkor fogalmazódott meg bennünk az, hogy segíteni kéne az egészségügyi intézményeknek abban, hogy ők a betegágy adminisztráció sokkal gördülékenyebben és egy digitalizált, valós idejű módon tudják véghez vinni.
4: A csapatból ketten vannak itt. a telefonvonal másik oldalán, de nem csak ketten dolgoztak ezen az alkalmazáson.
3: Ez így igaz, egyébként egy 5 fős csapattal dolgozunk, a csapat nagyon fiatalos, ezért nem jelen gondolt számunkra az online kooperáció, és a verseny megnyerése óta is folyamatosan dolgozunk azon, hogy ez az alkalmazás bővüljön különböző funkciókkal, és teljes mértékben megfeleljen a kórházak igényeinek.
4: Ha jól értem, eddig az információ átadások úgy történtek, hogy egyik osztály áttelefonált a másik osztálynak, megkérdezték, hogy bizonyos osztályra átvihető-e a beteg, avagy milyen kapacitások vannak, és itt jön képbe maga az alkalmazás, ami pedig sokkal átláthatóbbá tudja tenni az egészségügyben dolgozók munkáját, hiszen mobiltelefonon keresztül egy alkalmazás segítségével az egészségügyi dolgozó láthatja azt, hogy hová, milyen területre helyezheti át a betegeket?
3: Ez teljes mértékben így van, jelenleg ez a rendszer az intézményen belül ilyen analóg módszerrel történt leegyeztetésre, és abban az esetben, hogyha mondjuk az egyik osztály nem tudott fogadni több beteget, akkor ez nem csak egy telefont jelentett, hanem már is 2, és ennek a módszertannak a digitalizációjára ad lehetőséget a COVID-ben alkalmazás, hiszen az alkalmazáson keresztül valós időben lehet megtekinteni az adott intézményen belül az összes osztálynak a leterheltségét, illetve foglaltságát. Átlátható képet lehet arról kapni, hogy az adott osztályon belül milyen kezelésben részesülnek a betegek. Ez lehet normál, intenzív vagy szubintenzív. Az, hogy az adott ágyon női vagy férfi beteget kezelnek, vagy hogy éppenséggel adott ágy azt jelentően foglalt-e, vagy sem.
4: A COVID-ed alkalmazás főként egészségügyi dolgozókat segít, de én, mint egészségügyi intézményben fekvő beteg, ennek az alkalmazásnak a hasznosságából, vagy létfontosságából mit érzékelek?
3: Fontos leszögezni, hogy COVID-ed betegadatokat nem kezel. Ez egyrészt azért fontos, hogy a betegek is tisztában legyenek azzal, hogy a COVID-ben az ő adataik nem szerepelnek, hiszen mi több tárgyakat adminisztrálunk. Ez egyik nagyon fontos dolog. A másik az, hogy ennek az eredményét a betegek olyan módon tudják észrevenni, hogy egyrészt, ami látható a kórtermekben, hogy majd felkerülnek az úgynevezett QR-kódok az ágyakra, amelyek az egyedi azonosítói a különböző beteg ágyaknak, hiszen ezeknek a beolvasásának a segítségével tudják majd az egészségügyi dolgozók beállítani a megfelelő paramétereket, és ezzel adatot szolgáltatni a vezérlő pultra, ami ugye a döntéshozás segíti elő. Amit ők tapasztalni fognak, hogy ennek az alkalmazásnak a segítségével az elhelyezésük könnyebbé válik, és gördülékenyebbé válik a különböző osztályokra, hiszen adat alapú megfontolt döntést tudnak arról hozni, hogy éppen melyik osztályra tudják őket áthelyezni.
4: Kanyarodjunk még egy picit vissza magára a versenyre, amit Ágnes a beszélgetés elején említett. Balázs, a COVID-ed alkalmazás fejlesztője, 48 óra alatt készült el ez a fejlesztés. Ez mennyire számít rekordidőnek?
3: Én azt gondolom, hogy a 48 óra alatt egy ilyen rapid fejlesztési etap zajlott le, ahol az alapokat le kellett fejleszteni, az egész alkalmazást meg kellett tervezni, az egész struktúrát, infrastruktúrát meg kellett tervezni, és majd szintén 48 órán belül ki is kellett oly módon vitelezni, hogy ez egy működő applikáció legyen. Több mint 6000 sor kód készült el ez alatt az idő alatt. Én azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő teljesítmény. Szeretnék ezzel a többi fejlesztőtársamat is egyébként inspirálni, hogy olyan dolgokat létre lehet hozni, amelyek innovatívak és kiemelkedő jelentőséggel bírnak a társadalom részére, és ezzel azért szeretnék egy motivációt indítani, amennyiben ezzel tudok motiválni másokat.
4: Motivációt jelent mindenképpen az, hogy megnyerték ezt a fejlesztői versenyt. A siker az talán egy ilyen alkalmazás esetében az, hogyha eljut azokhoz a szervezetekhez, ahol valóban tud segíteni a működésben. Mi a helyzet e téren? Mekkora az érdeklődés? Illetve tesztelik-e már ezt az alkalmazást valahol?
3: Jelenleg úgy állunk, hogy a fejlesztői verseny véget érése óta rengeteg új funkcióval bővült az alkalmazás, és már akkor jelentkezett 3 különböző helységből
5: egészségügyi intézmény kórház, akik jelezték felénk, hogy szívesen elkezdik használni az alkalmazást. Az alkalmazás utolsó fejlesztéseit végezzük el ahhoz, hogy bevezetésre kerüljön ebben a három intézményben. Most jelenleg Magyarországon vezető telekommunikációs cégnél sikerült az alkalmazásunkat zéróra tenni, ami azt jelenti, hogy az alkalmazás használata közben az egészségügyi dolgozó előfizetéseiből, vagy meglévő telekommunikációs szolgáltatás csomagjából a mobil internet adatkeretet maga az alkalmazás nem fogyasztja. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó célt szolgál, amennyiben van olyan intézmény, aki szívesen igénybe venné az alkalmazást és kipróbálná, ami természetesen ingyenes, akkor ehhez nincs más teendője, mint az info@covid.com-ra küldeni egy e-mailt, és mi bármikor szívesen állunk rendelkezésre.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök. Elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csikidám, és sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást.
6: Nem bírod már elviselni.

0: Plájó, a feldolgozások műsor minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbi Rádió.

0: Köszönjük szépen! Hú, mennyi ismerős!
1: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
7: Engem ez így jó.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
8: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-ért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
8: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban.
9: Kellemes napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez a Life is Life, a Rádió Életmód magazin műsora. Ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Miki, és természetesen következzenek a témák, amelyekkel ma foglalkozunk. Top 10 táplálkozási tévedésről lesz majd szó. Először, miután eltervezzük az edzéstervünket, a következő lépés általában a diétánk megváltoztatása. Na itt vannak természetesen buktatók, erre szeretném felhívni majd a figyelmüket, illetőleg a burgonyára, amely az egyik leghízlalóbb étel. Ha sokat hízott, mint felnőtt, akkor okolja a burgonyát. Legyen az chips, vagy sült krumpli, vagy bármilyen krumplis étel, úgy tűnik ez az étel a felelős évi fél kiló feleslegért egy átlag felnőttet nézve. Öt mód, hogy azonnal megszabaduljunk a stressztől, egy kicsit le kell nyugodni, a most azonnal, akkor természetesen hallgatnia kell majd a műsorunkat, amelyből kiderül, hogy melyik az az öt jó kis tipp, illetőleg a patiszonra szeretném felhívni a figyelmüket, amely a legjobb nyári tök, illetőleg ehhez kapcsolódik majd a napi recept ajánlatunk, amely tejfölös patiszon pörkölt lesz. Ezt tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket, következik egy-két muzsika, utána természetesen rákezdek az első témámra, ahogy ígértem, top 10 táplálkozási tévedésről lesz majd szó.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A Deja Vu nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

0: A nagyszerű zenéket követően, ahogy ígértem, következzék most top 10 táplálkozási tévedés. Miután eltervezzük az edzéstervünket, a következő lépés általában a diétánk megváltoztatása. A diéta és az edzés általában kéz a kézben jár, amikor javítani akarunk alakunkon, egészségünkön. Sokan viszont hibát követnek el, amikor diétájukhoz nyúlnak, és ezt a lépést nagyon megbánhatják a jövőben. Felsorolom most ezeket a hibákat, hogy ön biztosan elkerülhesse őket. Először is kizárni a gyümölcsöket cukortartalmuk miatt. A második, azt gondolni, hogy a gyógynövények ártalmatlanok, mert természetesek. A harmadik, azt gondolni, hogy csak a kalóriák számítanak, ha a test súlyról van szó. Négy, kizárni az összes vörös húst. Öt, túlságosan rutinosan venni a diétát. Hat, mellőzni a fűszereket. Hét, sportitalokat inni edzés közben. Nyolc, csak és kizárólag a multivitaminokra támaszkodni. A kilencedik, azt gondolni, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök sokkal egészségesebbek, mint a fagyasztottak. Illetőleg az utolsó, a tizedik, mellőzni az edzés előtti és után étkezést, hogy növeljék a zsírégetést. Ez tehát a top 10 táplálkozási tévedés, hogyha valaki edzés tervet készít, és természetesen hozzá szeretne nyúlni az étrendjéhez is, a folytatásban pedig kiderül, hogy a burgonya az egyik leghízlalóbb étel.
1: Hobbyradio.hu.
2: A rádiót!

0: Folytatódik a Life is Life, melyből most kiderül, hogy a burgonya a leghízlalóbb ételek egyike. Ha sokat hízott, mint felnőtt, akkor okolja a burgonyát. Legyen az chips, vagy sült krumpli, vagy bármilyen krumplis étel. Úgy tűnik, ez az étel a felelős évi fél kiló feleslegért, egy átlag felnőttet nézve. A kutatásban azokat az életstílusi tényezőket figyelték, amelyek a leginkább vezethetnek hosszú távon elhízáshoz. A kutatók három különböző kutatást vizsgáltak felül, amely közel 121 ezer nőt és férfit vizsgált meg, akiket 12-20 évig figyeltek. Egyik résztvevőnek sem volt semmilyen komoly betegsége, amikor csatlakozott a kutatáshoz. Figyelték az étel és italfogyasztást, fizikai aktivitást, tévé előtt töltött időt és az alvással töltött időt, hogy meghatározzák, mi az, ami a leginkább hozzájárul az elhízáshoz. Az eredmény az lett, hogy az étkezés az első számú bűnös, és azon belül pedig a chips és más krumpli eredetű ételek, cukros italok és húsok. Bizonyos ételek viszont súlycsökkentéshez segítették a résztvevőket. Zöldségek, gyümölcsök, csonthéjasok és a joghurt voltak ezek. Szóval csinyán kell bánni a burgonyával, és akkor évi fél kilótól meg lehet szabadulni, pontosabban úgy, hogy nem rakódik fel ránk. A folytatásban pedig következik 5 stresszcsökkentő mód.
1: Hobbi Rádió.

0: Itt a Life is Life-ban most 5 stresszcsökkentő módra szeretném felhívni a figyelmüket. 5 mód, hogy azonnal megszabaduljunk a stressztől. Egy kicsit le kell nyugodnia most azonnal, akkor tessék figyelni. Először is akár munkában vagy otthon van, ez az 5 tipp biztosan relaxálni fogja és megnyugtatja egy perc alatt vagy hamarabb. Nézzen fel a mennyezetre és számoljon visszafelé 60-tól. Írja le, amik aggasztják és tegye félre holnapra. Lélegezzen be az orrán és ki a száján 10-szer. Képzelje el, hogy egy felhőn repül és hogy miket lát maga körül. Lassan feszítse meg, majd engedje el az összes izmát a fejétől lefelé a lábujjakig. Ez 5 tuti biztos tipp, kipróbáltam, nekem használt, a folytatásban pedig a Pattisonra szeretném felhívni a figyelmüket.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Biztos sokaknak terem otthon a kertben patiszon, de nem biztos, hogy sokat tudnak róla. A patiszon nyári tök, a zsenge fiatal tökök a legjobbak. Héja, húsa és magja is egyaránt fogyasztható. A zsenge fiatal tök zöldes-fehér, sima héjú, korongszerű, ellapított, széle fodros, dudoros. Mag nélküli fiatal termését leszedve főként savanyúságnak teszik el. Az uborkához hasonlóan otthon is lehet készíteni kovászos vagy ecetes patiszonnak. Enyhén édes alapíze miatt az uborkánál kevéssel több ecetet igényel. A konzervipar kedvel zöldségféléje. Zsenge állapotában héját sem kell eltávolítani a termésről. Nagyobb 10 cm-es átmérő terméseit felhasználás előtt vékonyan meg kell hámozni, és ha magja is van, azokat el kell távolítani. Semleges kissé cukkinihez vagy uborkához hasonló íze miatt sokféle ételhez felhasználhatjuk, főként sovány, vegetáriánus konyha kedveli. Visszafogott ízét a főzés és sütés hozza elő, emiatt bátran lehet fűszerezni. Fűszerei a babérlevél, bazsalikom, bors, fokhagyma, kardamom, kapor, majoranna, piros paprika, petrezselyem, szerecsendió, citrom és narancslé, ecetfélék. Édesen is elkészíthető, ekkora fahéj, szegfűszeg is szóba jöhet. Ehető főzve vajasan, töltve és rakva, fűzve mártásokkal, pároltan tojással, lecsóba rizssel, krémnek, pürének, krémlevesnek, sőt akár pörköltnek elkészítve, vagy bundában, panírral rántva is. Pikáns panírt úgy készíthetünk, hogy a zsemlemorzsa előtt apróra vágott metélű hagymába hengergetjük a patiszon darabokat. Zelleres paradicsommártással és reszelt sajttal igazi ínyenc csemege. Köretnek hidegen és melegen is ízletesen elkészíthető. Érdemes kipróbálni, hogy fehér borban pároljuk. Húsok, sajt, gomba, hagyma, paradicsom mellett is jól érvényesül, de más köret zöldségekkel is kombinálható. Kevesen használják salátának, pedig az egyik legfinomabb tökféle, ami ilyen célra is hasznosítható. A legegyszerűbb saláta csíkokra vágott friss patiszomból és fele annyi kefirből készül. Csipetnyi cukorsó, néhány csepp citromlé és zöld vagy szárított fűszernövények, petrezselyem, kapor, kakukkfű, rozmarin, mustármag és kevés szerecsendió. Ezek teszik különlegessé. Termésén kívül virágja és magja is felhasználható. Virágja nyersen saláták alkatrésze lehet. Beletehetjük rakott tökételekbe is. Sörtésztában kisütve, bundázva, nagyon finom. Ha sikerül magos termést venni, pirított magja ízletes saláta betét. Nyersen a tök belével együtt különleges tojásrántottához is felhasználhatjuk, hasonlóképpen, mint a lecsó készítésénél. Hazánkban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Kertészeti Tanszéke honosította meg az Amerikából érkezett zöldséget. A folytatásban pedig zárásként akkor következzék majd egy patiszon recept, méghozzá tejfölös patiszon pörkölt.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Az imént megismerkedhettünk a patiszonnal, akkor következik most egy patiszonos recept, tejfölös patiszon pörkölt. Hozzávaló két főre, egy közepes patiszon, egy deciliter 20%-os tejföl, egy evőkanál liszt, egy fej közepes vöröshagyma, majoranna ízlés szerint só, bors, piros paprika, két gereszt fokhagyma, fél paradicsom, fél zöld paprika és kevés olívaolaj. És nézzük az elkészítését. A hagymát apróra darabolva megfonnyasztjuk az olívaolajon, megszórjuk piros paprikával és hozzáadjuk a megpucolt, kimagvazott, felkockázott patiszont. Ízlés szerint sózzuk, lassú tűzön fonnyasztani kezdjük, és ha már egy kis levet eresztett, hozzáadjuk a majorannát, a paradicsomot és a zöld paprikát. Majd egy kis vízzel felöntjük és fedő alatt rotyogtatjuk, amíg megpuhul. Amikor megpuhult a patiszon, belepréseljük a fokhagymákat, kevés őrült borsot adunk hozzá, végül a tejfölben elkevert kevés liszttel behabarjuk. Még egy rottyantás, és kész is. Ez volt tehát a tejfölös patiszon pörkölt receptje, a folytatásban pedig én búcsúzom, ennyi lett volna már a Life is Life, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, ha minden igaz, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk, kezicsókolom, viszont hallásra.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Talán. Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Világjáró.
8: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
9: A Hobby Rádióban.
10: A tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
10: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
10: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től
8: a Hobby Rádióban.
10: Jó szórakozást!
11: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Halló?
2: Halló, jó estét kívánok, Joke autókölcsönző.
1: Jó estét, Nagy József vagyok. Ma reggel béreltem egy autót önöktől, és most megállított egy rendőr, hogy nem még a jobb hátsó. Elsőm. Igen, még kezdhetjük előről.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Nevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van. A legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Herládi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobbi rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
6: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, ez pedig a World Live. Kérem szépen, egy óriási legendával fogunk tovább menni ebben az egy órában. Érkezik ugyanis Bob Dylan, mármint mi hozzuk el a koncertjét önöknek. Egyébként Bob Dylan eredeti neve Robert Allen Zimmerman, az USA-ban született, mégpedig Minnesota államban, és pontos időpontot is mondok hozzá, 1941. május 24-én. Egyébként neki a legismertebb dalai, átmondhatni egész fiatalon, 19 éves korában születtek, amikor az amerikai nyugtalanság krónikása és vezéralakja lett, több dala a háború ellenes és polgárjogi mozgalmak himnuszává is vált. Dylan bizony ezután is megőrizte befolyását és népszerűségét, de a szövegeiben nagy hatással volt rá a politika, a szociális kommentár, a filozófia és az irodalom kitágította és magáévá tette a zenei stílusokat, hatással volt rá többek közt a folk, a country, a blues, a rock and roll, a kelta ballada és bizony a jazz. Most az 1995-ös Unplugged koncertre visszamel önöket. Elsőként érkezik a Tombstone Blues. Jó rádiózást!

Like a Rolling Stone, 1995-ben járunk, ezt szólt Bob Dylan-től, ugyanis az egyik Unplugged koncertjét sugározzuk most itt a rádióban, még egy szám hátra van. Dylan amúgy gitáron, billentyűs hangszereken és szájharmonikán játszik, állandóan változó összetételű zenekarával, az 1980-as évek vége óta rendszeresen turnézik. Alkalmanként egyébként más zenészekkel is együtt játszott, például Paul Simonnal és Eric Claptonnal, bár pályájának középpontjában előadói munkássága és albumai állnak, általában mégis dalszerzői tehetségért rajonganak. Bob Dylant azért valljuk be, hogy nem túl sűrűn játszanak a zenei rádiók, mi most ez alól kivétel vagyunk, és remélem, hogy a fiataloknak is sikerült azért közelebb hozni Bob Dylant és munkásságát. Az ő koncertjén jártunk 1995-ben, én a jövő héten is nagyon, de nagyon várok mindenkit. Blaskovics Dávidot hallották, Hölgyeim csók, Uraim pacsi!

0: műsorajánló.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyház megye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
6: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 26-án az Evelyn és Fülöp nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Evelyn női névnek több változata is van, vagy az Éva francia Eveline és az angol Evelyn továbbképzéséből terjedt el, vagy kelta skót eredetű név, jelentése kellemes, kedves, tetszetős. Az Evelyn becézése Evi, Evike, Eli, Elike, Elus, Veli, Velike, Velácska. Jeles viselői Kandek Evelyn, énekesnő, valamint ön, kedves Evelyn. Szintén ezen a napon ünnepelnek Fülöp nevű kedves hallgatóink, a görög eredetű férfi név, a Filipposz névből ered, az ókori Makedónia híres királyának neve, jelentése lókedvelő. A Fülöpök ünnepelnek még május 1-én, február 16-án, június 6-án, augusztus 23-án és szeptember 20-án is. Becézése Fülöpke, Füli, Fülike, Filip. Jeles viselői Fülöp herceg, Edinburgh hercege, II. Erzsébet brit királynő férje, Phil Collins énekes, valamint ön, kedves Fülöp. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Berengár, Elektra, Godó, Gyöngyvér, Nyék, valamint Szemere nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 26-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1805. május 26-ával kezdünk, ekkor Napóleon Bonaparte Olaszország királya lett. Ugrunk egy századot, 1912. május 26-án Fiumében megszületett Kádár János, eredeti nevén Csermanek János, aki 32 évig volt a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetője. Most már itt maradunk a 20. században, 1946. május 26-ával folytatjuk, ekkor született Rómában Nicola Piovani olasz zeneszerző. Ismertebb filmzenéi: A szabad, mint a szél, Az élet szép, Az Itália csókja, A fiorile, A manifesto, A jó reggelt Babilónia és A Ginger és Fred. 1956-tal folytatjuk, május 26-án meghalt Al Simons, amerikai baseball játékos, aki frenetikus játéka miatt bekerült az amerikai halhatatlanok csarnokába is. 10 évet lépünk előre, 1966. május 26-án meghalt Tamási Áron Kossuth Díjas író, akadémikus. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tehetsége és fantáziája játszik, könnyedséggel olvasztotta egybe a tragédiát és a komédiát, a misztikumot és a falu józan realizmusát. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik Az énekes madár című darabja. 1980-nal folytatjuk, május 26-án Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egyhetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. 6 évet lépünk előre, 1986. május 26-án az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 aranycsillaggal díszített lobogó. A csillagos zászló 1955 óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kék eget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: Üzenet a királyok második könyve, negyedik fejezetéből.
1: Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kín minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket,

0: értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk lelkéből fakad. Mit kapunk, ha hűségesek vagyunk Jézushoz? A kérdés mögött nem önzés rejlik, hanem őszinte emberi vágy. Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az életünk, az áldozataink, a lemondásaink nem hiába valók. Jézus nem neheztel a kérdésért, hanem azt válaszolja, hogy aki érte és az evangéliumért elhagyja otthonát, családját, életét, az 100 annyit kap és az örök életet. Jézus tehát nem csupán kér, hanem ígér is. A keresztény élet a lemondásokon túl a teljesebb élet útja. Isten nem elvesz, hanem megsokszoroz. Amit hittel szabadon elengedünk, azt ő más formában, mélyebben adja vissza. Nem feltétlenül anyagi értelemben, hanem szeretet, közösség, béke és méltóság formájában. Egy szerzetes mesélte, hogy amikor elhagyta a szüleit, fájdalmas volt számára az elválás. De később, mondta, minden közösség, ahová került, otthonává vált. Minden testvér kicsit apja, anyja, testvére lett. Aki Isten kezébe teszi életét, az nem csupán másfajta életet kap, hanem mélyebben élheti azt, mint valaha. Az evangélium lelkisége nem az üzleti élet logikája, hanem a szereteté. Nem az a kérdés, mit kapunk cserébe áldozatainkért és lemondásainkért, hanem az, hogy mennyire bízunk Isten gondoskodásában. A keresztény élet nem mentes a nehézségektől, de minden szenvedés közepette ott az ígéret, az örök élet elnyerése a jövőben, és Isten közelsége a jelenben. Amit mi pillanatnyilag veszteségnek látunk, az lehet kegyelem, az örök élet kapuja. Uram Jézus Krisztus, te tudod, mit jelent nekem mindaz, amihez ragaszkodom. Köszönöm, hogy meghívtál, és segítettél sok mindent elhagyni érted. Add, hogy ne számolgassam, mit vesztettem és miről mondtam le, hanem örömmel fedezzem fel, mennyi mindennel ajándékozol meg nap mint nap. Erősíts, hogy ne féljek a nehézségektől, hanem rád bízzam egész életemet. Add, hogy a világ szemében ne legyek az elsők között, hanem utolsóként is helyem legyen a te országodban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bagolynak olyan nagy a szeme, hogy alig maradt hely az azt mozgató izmoknak, így szinte egyáltalán nem tudja forgatni a szemgolyóját. Viszont a nyaka rendkívül mozgékony, így annak forgatásával tud oldalra tekinteni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

A sok kacat, ócskaság, évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattak és karkötők.

mese illata, de őrzi még az álmait. A rongybaba csak porfogó, és ott hever az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tud.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Készítette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások, a Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe. Így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági űrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak. Arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők!

0: Budapest. Június 3!
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Bizony nem voltam én sem az, akit a családfők kegyelnek. És időm sem volt az igaz, kikönyörögnem a kegyelmet. S bár hűvös örökké való dolgok közt muszáj ügyelegnem, a palánkok közt szárnyaló munkát nem lehet elfelednem. Mit oltalmaztunk, nincs jelen, azt most már támadóink védik. Elejtem képzelt fegyverem, mit kovácsoltam 30 évig. És hallgatom a híreket, miket mélyemből en szavamhoz. Amíg a világ éveszett, én irgalmas leszek magamhoz.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

Volt egy fiú, és annak volt egy húga. Szépek voltak mind a ketten, de milyen szépek. Mondja a fiú a húgának. Ha nem keresel számomra olyan leányt, amilyen te vagy, téged veszlek feleségül. A fiú 3 egész napot adott a keresésre. A leány felöltözött és útnak indult, hogy megkeresse a hasonmását. Keresi egész nap a hasonmását, de nem találja. Másnap megint útnak indult, hogy megkeresse a hasonmását. Keresi, de nem találja. A 3. nap megint útnak indult. Keresi a hasonmását. Egyszer csak mit lát? Meghasadt előtte a föld. Bemegy a szakadékba. Megy egy darabig, mit lát? Egy kis forgóházat. Megszólal a leány. Állj meg, házikó, adj éjjeli szállást a vándornak. A ház abba hagyja a forgást, a leány belép a házba. A házban vásznat sző egy leány, és hallod-e, ez a leány éppen olyan volt, mint ő maga. A szolgáló a kemence előtt orsót csévéz. A szövőleány feláll a szövőszéktől, és jól megvendégeli a vendégleányt. Mikor beesteledett, mondja a szövőleány a vendégleánynak. Folytasd az utadat, elkísérlek. Mondja a vendégleány. Nem megyek, itt töltöm az éjszakát. Nem maradhatsz itt éjszakára, éjszaka idejön az ördög. Imáinkkal bezárjuk a kaput, nem tud bejönni a gonosz. Ha nem tud bejönni, a szolgáló kinyitja a kaput. A szolgálót az asztallábhoz kötözzük. Aztán lefeküdtek. Jön a gonosz, ki akarja nyitni a sövénykaput. Rázza, de a kapu nem nyílik ki, mivel hogy imádsággal zárták be. A gonosz nagyot kiált. Kopogok, dörömbölök, nyisd ki! A szolgáló kikiabált. Nem nyithatom ki, idegen leány alszik a házban. Reggel fölkelnek, a szövőleány jól tartja a vendéget, eteti, itatja. Azután szól a vendégnek. Folytasd az utadat, elkísérlek. Magad is hallottad, az ördög mindenáron be akar jönni. Ma éjszaka be is jön. Erősen bezárjuk a kaput, az ördög nem jöhet be. Lefeküsznek, aludni akarnak, a gonosz megint be akar jönni. Kopogtatok, dörömbölök, nyiss ajtót! Visszakiált a szolgáló. A vendégleány most is itt alszik, nem nyithatom ki a kaput. Ne félj! A 3. éjszaka is eljövök, s ha vasból volna a kapu, akkor is bejutok a házba. Reggel fölkelnek. A szövőleány jól ellátja, eteti, itatja a vendéget. Most már elmegyek, mondja a vendégleány. Gyere velem, öltöz fel nagyon szépen. Útra kelnek. A nap már fölkelt, napsütéses reggel volt. Most visszafordulok, hogy meg ne lásson a nap, mondotta a szövőleány. Dehogy fordulsz vissza, velem jössz és megnézed, hogy milyen nálunk az élet. Kiérnek a föld hasadékából, és a szakadék nyomban összezárult. A föld alatti leány a föld színén maradt, most már nem mehet vissza soha többé a házikójába. Hazaérkeznek. A fiú nem tudja, melyik a testvére, melyik az idegen leány. Elmegy az özvegyasszonyhoz, és kérdi tőle. Mit tegyek? 2 leány jött, egyik a húgom, a másik egy idegen leány, de nem tudom, melyik a húgom, és melyik az idegen leány. Az özvegyasszony jó tanácsot ad. Aprics gyújtóst az udvaron, és vágd meg az ujjad. Mikor folyni kezd a véred, kiálts egy nagyot, jaj, megvágtam az ujjamat. Akkor az a leány, aki a testvéred, tiszta rongyot vesz elő a kemence zúgából, az idegen leány pedig szalad a külső kamrába, és a batyujából hoz rongyot. Ezt a lányt vett feleségül. A fiú hazamegy, gyújtóst aprít, megvágja az ujját, nagyot kiált. Jaj, folyik a vér az ujjamból. A lányok felugranak, az egyik a külső kamrába szalad, a másik a kemence zugában keres rongyot. A fiú feleségül vette a leányt, aki a kamrába szaladt.

0: feleség, aki a testvér hasonmása című finn népmesét Tímár Éva mondta el. A hangfelvétel 1977-ben készült.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Mi tartozik még a biográfiámhoz? Igen, családi állapotom nős, 28 éve nős vagyok. Szép. Különösen Amerikában, ahol a vállások olyan gyakoriak, hogy a nők már nem férhez mennek, hanem férhez járnak. Sőt, rohannak. Ez tréning dolga, hogy egy feleség megmaradjon. Én kérem, rögtön elkezdtem, nagyon korán kezdtem trenírozni a feleségem, a nász éjszaka előtt. Ez nagyon izgalmas, el fogom mondani. Egy órával a nász éjszaka előtt. Ez úgy történt, kérem, hogy Baden bei Wien-be mentünk egy nászútra, hogy beléptem a hotel hallba, ott találtam kedves, öreg, kitűnő íróbarátomat, Lengyel Menyhértet, aki mikor meglátott, azt mondta, hál' Isten, hogy itt vagy, azt mondja, römizünk, römizünk. Mondtam, nem lehet, nászúton vagyok. Azt mondta, borzasztó. Mondom, mit csinálj? Vacsora után a feleségem azt mondta, és most én megyek kipakolni. Lengyel Menyhért megragadta az alkalmat, azt mondta, nomi alatt kipakol 2-3 bulit. Játszunk. Leültünk játszani, Lengyel Menyhért vesztett. Feleségem megjelent egy fél óra múlva, azt mondja, Lacikám, ki vagyok pakolva. Lengyel megy ránézett, azt mondja, kérem, a bulit be kell fejezni, az nem úgy van, a bulit, csak a bulit, tessék, nyugodtan maradni, kérem, egy bulit. Feleségem visszament a szobába, Lengyel Menyhért vesztett, és vesztett, és vesztett, és vesztett, és reggel 4 lett. És a feleségem megjelent kék hálóingjében, a pasztelkék. Szép lány volt, 19 éves. Ön tényleg nem volt. Megjelent a balusztrádon, és leszólt, azt mondta, Lacikám, 4 óra van. Lengyel Menyhért ingerülten fölnézett, és azt mondta, de tüzes a kis menyecske! Ezért maradtam nős, mert a feleségem akkor nem vált el. Abban a pillanatban komán soha.
1: Kamu reklám.
2: Csak egy lyukas fogad volt, Kati.
3: Na most már 10 van.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Köszönjük szépen!
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
6: Egészségedre.
2: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégéjén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyek ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: 2018. augusztus 10-11-i hétvégéje Bosokon a verstől és a zenétől volt hangos. Beszélgető társam.
1: Nagy Krisztina vagyok, a Rózsa Bors műhely énekese.
0: Rózsa Bors, hogyan alakult?
1: Rózsa Bors műhely, verszzenésítésekkel foglalkozunk. Igazából a csapat úgy alakult, hogy a gitárossal, aki Dala József és egyben a versek megzenésítője, tehát ő találja ki a versek ritmusát, ütemét, dallamát. Vele már régebb óta zenélünk, közel 10 éve ismerjük egymást. Népdalokkal kezdtünk, népdalfeldolgozásokkal, abból is adódóan, hogy több mint 10 évig énekeltem a Gencsapátiban működő Vasi Népdal stúdióban, aminek a vezetője Tanai Erzsébet népdalénekes ifjú népművész. Ebből kifolyólag én népdalokkal foglalkoztam, és aztán, hogy miért is kanyarodtunk el a versek irányába, vagy minek okán, volt egy fellépésünk Oladon, talán egy novellaíró pályázatnak az eredményhirdetésén, és hát oda természetesen népdalokat vittünk, és hát a zsűri elnöke volt egy kőszegi költő, akit úgy hívnak, hogy Tóth Árpád Ferenc, és aztán természetesen nagyon megtetszett az ő értékelése, hogy méltatta a pályázatra beérkezett a novellákat és irodalmi alkotásokat, és aztán a rendezvény után beszélgettünk vele, és éppen volt nála verses kötet, a Hajszálrepedések című felnőtteknek szóló verses kötete, amit a kezünkbe nyomott ajándékként, majd mi azt hazavittük, és hát a gitáros, aki már azóta most a párom is egyben, elég hamar, így 2-3 hét alatt megzenésített a kötetből több mint 20 verset, és hát ennek kapcsán kezdtünk el a népdalok világából a versek felé fordulni. Több helyen is előadtuk a Hajszálrepedések anyagát, ezeknek a verseknek a témája a szerelemről szól, a költészetről, istenes versek is vannak a kötetbe, és aztán újabb lépés vagy szerencsés véletlennek köszönhetően dolgozhattunk egy anyagon is, amit Árpi a tavalyi évben kezdett el összeállítani, egy újabb verses kötet, aminek a címe a Dőzsöl az égen a hold, ez estéli verseket és versdalokat tartalmaz, és az a lehetőségünk adódott, hogy emellé a verses kötet mellé készíthettünk egy CD mellékletet, amin 19 vers megzenésítés található, és hát közben, miközben készült az anyag, gondolkoztunk el azon, hogy hát milyen jó volna ezt a duót, a gitár ének duót bővíteni, illetve már a lemezre is úgy rögzíteni ezeket a versdalokat, hogy egy kicsit teltebb hangzásunk legyen, és hát elkezdtünk keresgélni zenészeket Szombathelyen, illetve a megyében.
0: Hogyan jött létre ez a hétvége?
1: Ennek is van egy előzménye. Tavalyi évben az a megtiszteltetésért bennünket, hogy meghívást kaptunk a Castanea egészséges középkorúakért egyesület születésnapi rendezvényére. Róluk annyit kell tudni, hogy 2007-ben alakult ez a civil szervezet, egyébként Szombathelyi székhelyű. Az egyesület tagjai itt tanítottak, az akkor még Bezsenyi Dániel főiskolán, majd a Seken. Ez egy olyan közösség volt, hogy összejöttek túrázni, baráti közösség, és kerestek maguknak egy olyan helyet, ahol a céljaikat, ami főként egészségfejlesztéssel kapcsolatos, megvalósíthassák, és hát eljutottak Bozsokra. Bozsokon találtak egy olyan régi egyházi épületet, amit nem használt senki se, romos volt, és hát elkezdtek annak utána járni, hogy miként lehetne ez az övüké. És aztán sikerült felújítaniuk a házat egy líder pályázatból, egyébként az egyházi az épület, és megkapták azóta használatra, és hát kialakítottak egy olyan épületegyüttest, ami Kneipház néven vonult be a köztudatba.
0: Merre van ez a ház Bosokon?
1: A Sibrik kastély bizonyára mindenki ismeri. A Sibrik kastély felé vezető úton van, és a templom előtti épület együttesről van szó, ahol ez a ház található. Az az érdekessége ennek a háznak, hogy a hátsó kertjén keresztül folyik az Aranypatak, és mikor a fesztiválban gondolkoztunk, akkor igazából innét adódott, hogy ha már ez lesz a fesztivál helyszíne, akkor legyen Aranypatak versfesztivál, és aztán, hogyha átsétálunk a keskeny kis pallón, ami az Aranypatakon átvezet, akkor egy kis gyümölcsös kertbe jutunk, ahol főként szilvafák, illetve nagy diófa is található, és a szilvafák árnyékában egy régi műemlék toronyrom is található. Mi, amikor szeptemberben felléptünk ezen a helyszínen, mi a toronyrom előtt léptünk fel, és nagyon megtetszett a kellemes családias hangulatú helyszín a zenekarnak, és hát elkezdtünk beszélgetni arról az egyesület tagjaival, hogy mi volna, hogyha itt valamilyen rendezvényt, akkor még nem tudtuk, hogy mit, de hogy szerveznénk, és hát ők is nyitottak voltak rá, mert ők is gondolkodtak hasonlóban, és aztán ugye ez a tavalyi év szeptemberében volt, idén, március-áprilisban adódott egy pályázati lehetőség. Ugye a munkámból kifolyólag is mindig figyelem a forrásokat, hogy a civil szervezeteknek milyen lehetőségei nyílnak meg, és hát a Magyar Művészeti Akadémia pályázati felhívására az irodalmi tagozatra beadtunk egy pályázatot, mégpedig a Versfesztiválra. Május végén derült ki, hogy nyertes a pályázatunk, így már ugye biztosított volt az anyagi forrásunk, és így kezdtünk bele a fesztivál szervezésébe. Vas megyében, illetve Szombathelyen nem nagyon volt fóruma annak, hogy a kortárs vasi költők valahol találkozzanak, összejöjjenek, és a költészetük bemutatásra kerüljön. Legalábbis az elmúlt időszakban nem, és azt gondoltuk, hogy ez egy hiánypótló rendezvény lehet. Ugye azért azt meg kell említenem, hogy a vers zenének volt egy fóruma, ez a Magyar Énekmondók találkozója volt, ami a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban került megrendezésre, talán az utolsó 2011-ben, és aztán, ahogy átalakult az intézményrendszer, úgy ez a rendezvény meg is szűnt, és hát azt gondoljuk, hogy talán ez a rendezvény annak lehet egyfajta folytatása, illetve ami még a löketet adta abban, hogy igenis ezt érdemes megszervezni, hogy tavalyi év végén jelent meg a Szülőföld könyvkiadó gondozásában az Itthon című verses kötet, ami szintén hiánypótló volt, mert hogy több mint 10 éve nem jelent meg olyan verses kötet, ami a Vas megyében élő és alkotó, szárnyaikat bontogató és már elismert költőket szedi össze egy csokorba. Ezt a kötetet egyébként szintén, mint több mást, Tóth Árpád Ferenc kőszegi költő szerkesztette. Amikor ennek a kötetnek a bemutatója zajlott 2017-ben, akkor is már megfogalmazódott bennünk, illetve az ott jelenlévő kortárs vasi költőkben, hogy igenis jó volna egy fórum, egy rendezvény arra, hogy ők bemutatkozhassanak.
0: Volt sztár vendégetek is.
1: Szerettünk volna egy húzó nevet is a rendezvényre. Ő Varró Dániel volt, szerintem senkinek nem kell talán bemutatni. Ő a mai, talán mondhatom, hogy magyar irodalmi élet, költészeti élet talán legmeghatározóbb alakja, aki fiatalos, néha lendületes, humoros verseivel kápráztatja el a közönséget. Egyébként József Attila díjas költőről van szó. Úgy gondolom, hogy beváltotta azt az elképzelésünket, hogy ez egy jó műsor lehet, mert az ő előadására látogattak ki a legtöbben. Ennek mi nagyon örültünk, és egyébként Daninak is tetszett nagyon a helyszín, mert tényleg családias volt, kellemes légkör, festői környezet. Úgy gondolom, hogy ez az irodalomnak, a vasi költészetnek ez egy jó helyszíne volt.
0: Adtatok ki egy alkotói pályázatot is.
1: Ez egy versszövegtárgy készítő pályázati felhívás volt, amitől kicsit féltünk, mert ugye a nyárban azért elég nehéz megszólítani akár a diákokat, akár a felnőtteket, vagy a nyugdíjasokat, de azt gondolom, hogy ennek ellenére szép számmal érkeztek be alkotások, mégpedig versek ihlette tárgyakat kellett az alkotóknak készíteni. Választhattak vagy a vasi kortárs költők versei kapcsán ihletett tárgyakat készíthettek, vagy pedig a klasszikus, már elhunyt évfordulós költők verseire készülhettek az alkotások, és az látszódik, hogy a vasi költők közül Devecseri László, Csidás Sándor, Kelemen Zoltán, Balogh József és Tóth Árpád Ferenc versei voltak talán a legjobb ihletadó versek, és hát a klasszikus költők közül pedig Arany János, József Attila, Dzsida Jenő, Vörös Sándor verseire készültek az alkotások. Igazából ennek a pályázatnak az eredmény hirdetése zajlott augusztus 10-én pénteken, illetve egyben kiállítás megnyitója is, és hát a rendezvény ideje alatt volt látogatható ez a kiállítás, illetve még egész augusztusban látogatható a Kneipp házban Bozsokon, hétvégenként, és hogy milyen technikákkal készültek ezek az alkotások, talán még erről mondanék néhány szót, nagyon színes volt. Volt, aki patchwork alkotást nyújtott be, volt, aki fafaragást, volt, aki gyurmából készített alkotást, volt, aki nekem talán a legkreatívabb és legegyedibb volt. Csider Sándor Cseppecske című versére készített egy olyan alkotást, hogy egy dunsztos üvegbe a fedelére belelógatott egy gyöngyökből készült cseppecskét, ami nagyon kedves kis alkotás volt, és a vers szövegét is egy csepp alakú papírra írta fel. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyon kreatív volt, és hát ők is örültek, hogy hogy ezeket az alkotásokat nagyon sokan megnézték, mind pénteken, mind pedig a fesztivál főnapján szombaton.
0: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes rendezvényt hoztatok össze. Sokszínű volt, hiszen volt hozzá biciklitúra is, meg gyalogtúra is, tehát az emberek sokféleképpen csatlakozhattak ehhez a rendezvényhez.
1: A kerékpártúra az lezajlódott, viszont a gyalogtúrára nem jelentkezett senki sem, úgyhogy az nem volt, de a kerékpárosok nagyon jól érezték magukat. Szombathelyről indultak, aztán kikerekeztek Rohoncra, majd egy jót ebédeltek Bozsokon az egyik legnépszerűbb vendéglőben, és aztán kiérkeztek a rendezvényre, ahol pedig vers, muzsika, zene és költészet fogadta őket. Az is bizonyítja, hogy erre szükség van, hogy első alkalommal rögtön 15 költő mutatkozott be. 10 zenészünk volt, ebből 6 zenekar, 4 egyszer gitáros szólista, és gyakorlatilag már rögtön 2 helyszínt kellett a Kneipházon belül kialakítanunk. Az egyik egy verses udvar volt, ahol költői bemutatkozások, interaktív műsorok zajlottak, itt mutatkozott be Bőszei Éva, kőszegi költő, Kacler Hilda, Sinkó Adrián, Devecseri László, Nagy Róbert, Bognár Alexandra, Rajmon Ádám, Póca André, talán nem hagytam ki senkit sem, illetve hát a műemléktoronyrom előtti szabadtéri fedett színpadon pedig ott zajlottak a verses zenés koncertek, ott pedig Bújtás Ervin, a Háklár Banda, a Pápai illetőségű 701-es csoport, Kelemen Zoltán és Völgyi Attila párosa, Tarisznyások zenekar, és hát mint házigazdaként a mi zenekarunk, a Rózsa Bors Műhely zárta a programok sorát, illetve 6 órakor ezen a színpadon lépett fel Varró

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Nevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van. A legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Herládi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi második adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. A mai adásban három kiemelt témával foglalkozunk. Elsőként egy sportsikerről számolunk be. Magyar sikerek a berlini paraúszó világkupán. Aztán szólunk arról, hogy egy újabb befogadó játszóteret adtak át, ezúttal Budapest közelében, Ercsiben. Végül arról hallhatnak, hogy a biológiai alapú térdprotézis új irány az ízületi regenerációban.
2: Hobbi Rádió.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Elsőként tehát arról, hogy magyar sikerek születtek a berlini paraúszó világkupán. Remek eredményekkel zárta a berlini World Paraswimming World Series állomását a magyar paraúszó válogatott. A nemzetközi mezőnyben elért döntős helyezések és erős időeredmények jól mutatják, hogy a csapat kiváló formában van és bíztatóan készül a szeptemberi törökországi Európa-bajnokságra. Adja hírül a Rehab portál. A magyar csapat legeredményesebb versenyzője, többszörös paralimpiai bajnokunk, Konkoly Zsófia volt, aki több számban is kiemelkedően teljesített. A PSN ZRT sportolója 200 méter vegyesen az összevont a döntőbe jutott, ahol a 6. helyen végzett, viszont olyan időt úszott, amellyel jelenleg vezeti a világranglistát saját kategóriájában. Emellett 100 méter mellen újabb Európa-bajnoki szintidőt teljesített az eddigiek mellé, míg 100 méter gyorson és háton is erős úszással hívta fel magára a figyelmet. Szintén a PSN ZRT versenyzője Iván Bence több versenyszámban is stabilan teljesített, legjobb eredményét 200 méter vegyesen érte el, a berlini versenyt követően már 4 Európa-bajnoki szintidővel rendelkezik. A Veszprémi Fogyatékossággal Élő Sportolók Alapítvány fiatal tehetsége Bimbauer Botond szintén eredményesen szerepelt az ifjúsági döntőben, 100 méter mellen a 6., míg 50 méter pillangón a 3. helyen végzett, több számban is egyéni legjobbjához közeli időket úszott, ami biztató a folytatásra nézve. A két pécsi versenyző felkészítését Jancsik Árpád irányítja, Bimbauer Botond edzője pedig Hencsei László. A berlini világkupa fontos állomása volt a magyar csapat felkészülésének, az eredmények pedig ismét megmutatták, hogy a magyar paraúszók továbbra is meghatározó szereplői a nemzetközi mezőnynek. Számol be róla a Rehab portál. Szívből gratulálunk valamennyi sportolónak, valamennyi résztvevőnek, hiszen aki egy világkupára eljut, mindenképpen megérdemli a tiszteletet, az elismerést. Kedves hallgatóink, önök pedig azt, hogy továbbra is jó műsort, fontos híreket, információkat kapjanak az önök kedvenc rádiójában, úgyhogy nem is szaporítom a szót, egy rövid zeneszünet következik, és aztán néhány perc múlva folytatjuk az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi 2. adását. Befogadó játszótér nyílt Ercsiben, ezzel folytatjuk.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi második adásába, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Befogadó játszótér nyílt Ercsiben, ezzel folytatjuk tehát műsorunk. Új közösségi térrel bővült a Fejér vármegyei Ercsi, a Szerencsejáték ZRT, a Játék Összeköt elnevezésű játszótér építési programja keretében. Az országban 43. helyszínként befogadó játszótér létesült, ahol fogyatékossággal élő gyermekek és éptársaik együtt akadályok nélkül játszhatnak. A társaság hétfői közleménye szerint az idei év 5. játszóterét az Örökmozgó Parkban adták át. A vár tematikájú közösségi téren akadálymentes játszótér, háromállású hinta, kombinált csúszda, valamint kockamászóka gondoskodik a gyermekek felhőtlen kikapcsolódásáról, miközben a játszótér megközelítését mozgássérült parkoló, valamint a parkolótól a bejáratig vezető szilárd burkolatú út is segíti, biztosítva az akadálymentes használatot. Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték ZRT kereskedelmi igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a fizikai akadálymentesítés nem elégséges. A fejekben is változásnak kell történnie, és a valódi változáshoz tettekre van szükség. Ezeken a befogadó játszótereken nem csak a gyermekek tanulhatják meg egymás elfogadását a közös játék során, hanem a szülők is, fűzte hozzá. Gólics Ildikó, Ercsi, Fidesz-KDNP-s polgármestere arról beszélt, hogy az új játszótérnek fontos üzenete van, a közös játék erősíti az elfogadást, a kapcsolódást és a közösséget. A Játék Összeköt program a Szerencsejáték ZRT társadalmi felelősségvállalásának egyik zászlós hajója. A kezdeményezés nagykövete 2022 óta Drávuc Rita, világ- és Európa-bajnok olimpikon vízilabdázó, aki érintett édesanyaként személyes példájával is segíti a fogyatékossággal élők integrációját. Kislányánál 2 éves korban diagnosztizálták a Charcot-Marie-Tooth betegséget, amely miatt kerekesszékkel közlekedik. Történetük számos család számára ad inspirációt. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, buzdítom önöket arra, hogy tartsanak velünk továbbra is. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi második adását hallják. Egy rövid zeneszünetet követően arról hallhatnak, hogy a biológiai alapú térprotézis új irány lehet az ízületi regenerációban.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink. Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi második adását hallják. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Mai utolsó témánk a biológiai alapú térdprotézis, új irány az izületi regenerációban. A térdizületi kopás kezelésében a teljes térdprotézis beültetés ma is az egyik leghatékonyabb megoldás az előre haladott esetekben. A beavatkozás eredményei általában jók, a fájdalom csökken, a mozgásképesség javul. Ugyanakkor a módszernek vannak jól ismert korlátai, amelyek elsősorban a fiatalabb, aktív páciensek ellátásában jelentenek problémát. Először is a hagyományos térdprotézisek hatékonyak, de korlátozott élettartamuk miatt, különösen a fiatalabb páciensek kezelésében jelentenek kihívást. Másodszor egy új kísérleti megközelítés, biológiailag lebomló 3D nyomtatott váz szerkezetre épül, amely idővel a páciens saját csont és port szövetévé alakulhat. Harmadszor a technológia még fejlesztési fázisban van, de hosszabb távon csökkentheti a revíziós műtétek szükségességét, és új irányt nyithat az izületi regenerációban. Élő szövet, tartós hatás. A jelenleg alkalmazott protézisek fém és műanyag alkatrészekből állnak, amelyek az izület természetes felszínét helyettesítik. Ezek az implantátumok azonban nem tartanak örökké. Átlagosan 15-20 évig működnek megfelelően, fiatalabb embereknél nagy eséllyel szükségessé válik egy későbbi csere, revíziós műtét. Ez a beavatkozás általában bonyolultabb és nagyobb kockázattal jár, részben a csontállomány időközben bekövetkező romlása miatt. Fontos szempont az időtényező. A klinikai gyakorlatban sok esetben addig halasztják a protézis beültetését, ameddig csak lehet, hogy elkerülhessék a revíziós műtéteket. Ez azonban azt jelenti, hogy az érintettek akár éveken át fájdalommal és mozgáskorlátozottsággal élnek. Egy új, jelenleg fejlesztés alatt álló megközelítés ezen a helyzeten próbál változtatni. A kutatók egy olyan térdimplantátumon dolgoznak, amely nem tartós idegen anyagként marad a szervezetben, hanem idővel átalakul a beteg saját szöveteivé. 3D nyomtatott protézis. A technológia alapja egy háromdimenziós nyomtatással előállított, biológiailag lebomló vázszerkezet. Ez a váz kezdetben biztosítja a térd stabilitását, majd fokozatosan lebomlik, miközben a helyén új csont és portszövet képződik. A cél nem csupán az izület pótlása, hanem annak részleges újranövesztése. Ha ez a gyakorlatban is működőképesnek bizonyul, akkor elméletileg egy olyan megoldás jöhet létre, amely hosszabb távon is tartósabb, és kevésbé igényel ismételt beavatkozásokat. A lebomló anyag és a támasztás is fontos. A fejlesztés egyik kulcskérdése a megfelelő egyensúly megtalálása. Az implantátumnak elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy a műtét után azonnal terhelhető legyen, ugyanakkor nem akadályozhatja a sejtek növekedését. Emellett a lebomlás ütemét is pontosan szabályozni kell. Ha túl gyors, az izület instabillá válhat. Ha túl lassú, az gátolhatja az új szövet kialakulását. Miből állítható elő ez is kérdés, és fontos kérdés. A sejtes komponens kialakítására két fő irányt vizsgálnak. Az egyik esetben a páciens saját sejtjeit használják fel, ami csökkentheti az immunológiai kockázatokat, viszont időigényesebb előkészítést igényel. A másik megközelítés donorsejtek alkalmazását vizsgálja, ami egyszerűbb gyártást tehet lehetővé, ugyanakkor további biztonságossági kérdéseket vet fel. Jelenleg még nem ismert, hogy melyik módszer lesz a klinikai gyakorlatban előnyösebb. Ez ugyanis még csak az út eleje. A technológia jelenleg kísérleti fázisban van. Eddig elsősorban állatkísérletekben alkalmazták, ahol a kutatók azt figyelték meg, hogyan reagál a szervezet az implantátumra, illetve hogyan indul meg a szövetképzés. A következő lépést olyan vizsgálatok jelentik, amelyek már az izület tényleges terhelését is modellezik. Így közelebb állnak az emberi alkalmazáshoz. A megoldás alkalmazásához további vizsgálatok, valamint hatósági engedélyezés szükséges. A jövőben valószínűleg azok a páciensek lehetnek az elsődleges alanyok, akiknél jelentős porckárosodás áll fenn, de életkoruk vagy aktivitási szintjük miatt a hagyományos protézis nem ideális választás. A regeneratív szemléletű izületi pótlás nem csak a térd esetében vet fel új lehetőségeket, hosszabb távon más izületeknél is alkalmazható lehet, amennyiben a biomechanikai és biológiai feltételek teljesülnek. A jelenlegi eredmények biztatóak. Reménytelin várjuk a folytatást, számol be a Rehab portál, és ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi második adása, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Kedves hallgatóink, ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója, kérdése van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, tehát az Apple Podcastben és a Spotify-on. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. További tartalmas, kulturált időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
3: Neoton Disco.

0: Quantum Disco.
1: Non-stop music.
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány.
4: Szivárvány.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú, kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a magyar közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett, és visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Világjáró. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál...
8: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket! Kalandozzanak velem a világ és hazánk legszebb és legizgalmasabb tájain. Ma a forró hangulatú, hatalmas mennyiségű élményt kínáló afrikai országba, Egyiptomba invitálom Önöket. Egyiptomi sorozatunk harmadik részében megismerhetik Sharm el-Sheikhet, a világ egyik legnépszerűbb üdülő paradicsomát. A korábbi műsorokban már szó volt a magyarok körében oly népszerű hurkadáról, hallhattak a csodálatos piramisokról, Luxorról, Karnakról és a királyok völgyéről, ám Egyiptom ezeken túl még sok-sok érdekes látnivalót kínál. Valójában ide nem elég egyszer ellátogatni. Akik megérzik Egyiptom varázslatos hangulatát, bizony rendszeres látogatói lesznek e csodás világnak. Azoknak, akik elhatározzák, hogy elutaznak Egyiptomba, elsőként arról kell dönteniük, hogy Hurghadát vagy Sharm el-Sheikhet választják. Ugye ez a két legfelkapottabb üdülőhely a Vörös-tenger partján. Nos, a tapasztalt egyiptomi utazók azt mondják, érdemes először Hurghadára utazni, mert közelebb vannak hozzá a klasszikus turisztikai látnivalók, illetve ugyan ez is gyönyörű, de Sharm el-Sheikh még szebb. Így érdemes a fokozatosság elvét betartani. Ha visszatérünk az országba és Hurghada után Sharm el-Sheikhbe utazunk, akkor még szebb helyeket láthatunk, és újabb élményekben lehet részünk. A Sharm el-Sheikhi utazást azoknak ajánlom, akik a csodás tengeri élővilágra, meseszép korallzátonyokra kíváncsiak. A búvár paradicsomként is elhíresült, sínai félszigeten lévő turista paradicsom korallos tengerparttal, kellemes, mozgalmas éjszakai élettel és remek szolgáltatásokkal várja a látogatókat. Itt is modern 3-4 és 5 csillagos szállodák közül válogathatnak, a város nyugodtabb részeiben, vagy Namabé városközpont közelében. Ezt elsősorban a fiataloknak, vagy az éjszakai életet is kereső utasoknak érdemes választani. Akik nem csak a csodás élővilágra kíváncsiak, de a piramisokra is, azok Sharm el-Sheikhből is eljuthatnak Kairóba, valamint a gizai piramisokhoz. Az utazási irodák sok egyéb mellett a közeli hegyekbe és a világ legnagyobb korallzátonyaira is kínálnak fakultatív kirándulásokat. Ezekről is hallhatnak majd a mai műsorban, de képzeletben átruccanunk Alexandriába, és részt veszünk az Assuán-igát építésén, de az is kiderül, miért kellett kicsit arrébb költöztetni a Nílus partján lévő monumentális Abu Szimbel szobor együttest. Tartsanak a Világjáró magazinnal, és lájkolják az egyiptomtitkai.hu oldalt, hiszen a Világjáró magazin hallgatói között egy két fő részére szóló egyhetes Sharm el-Sheikhi utazást fogunk kisorsolni.
0: Hobbi Rádió!
9: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Világjáró. Ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: Egyiptomi sorozatunk harmadik részében Sharm el-Sheikhet ismerhetik meg. A búvár paradicsom a sínai félsziget legnagyobb városa, és a félsziget legdélebbi pontján fekszik az Aqaba öböl szájánál. Mai méreteit látva nehéz elhinni, de Sharm el-Sheikh alig néhány évtizede még csak egy egyszerű halászfalu volt. Ma már hotelekben és éttermekben gazdag, turistákra berendezkedett város, ahol minden adott az aktív és jó minőségű kikapcsolódáshoz. A Vöröstenger pompás élővilága, a számtalan kulturális látnivaló. A szállodák homokos tengerpartja és a pazar éjszakai élet mind arra hivatottak, hogy az ide látogatónak felejthetetlen élményt nyújtsanak. Sharm el-Sheikh legelső szállodája, a Helnan Marina Sharm Hotel 1978-ban nyílt meg, és ma is óriási tisztelet övezi, hiszen ez a hotel indította el azt a folyamatot, amely ma számos arab és beduin ember számára biztosítja a megélhetést. Az elmúlt évtizedben előforduló robbantások ellenére a félszigetet rendkívül biztonságosnak tartják. Igazi turista paradicsom, amelyet a békevárosának is neveznek, a számtalan nagy nemzetközi békekonferencia miatt, amit itt tartottak, és talán amiatt is, hogy a félsziget misztikus hegyei, a sós szél, a napfény és az ősi látnivalók kicsit mindenkit hozzásegítenek a belső béke megtalálásához. A város jelenleg a turizmus köré épül, így a helyiek igyekeznek minden igényt kielégíteni. A legegyszerűbb szállásoktól a legcsillogóbb luxushotelekig sokféle szállás található itt, egy azonban mindegyikben közös, az udvariasság. A látogatók sokszor meglepve tapasztalják, hogy mennyire emberi, őszinte és bölcs beszélgetéseket tudnak lefolytatni a helyiekkel. Nem egyszer barátságok is kialakulnak egy-egy utazás alkalmával. A vendégszeretet a helyi bárokban, a kávézókban és az éttermekben is megnyilvánul. Egyiptomi ízeket kínáló éttermeket, de nemzetközi gyors éttermeket is találunk a belvárosban. Ha nem ősellenségünk a füst, érdemes kipróbálni a vízipipát, amit a helyiek sisának hívnak. A vízipipába ízesített dohányt tesznek, és a víz által lehűtött füst szívása általában jó alkalmat ad egy-egy beszélgetéshez. Kiválóan készítik el Egyiptomban a bárányt és a különböző tengeri herkentyűket is. Amennyiben mi magunk szeretnénk vásárolni ezt azt, keressük fel a fixáros boltokat. Ezek előnye, hogy itt nem kell alkudozni, de nyilván ennek is megvan a maga utánozhatatlan hangulata. Ha mondanak egy árat, induljunk nagyjából a harmadáról, mert még akkor is nagyon megéri nekik. Az egészet tekintsük egy játéknak, de nehogy megsértsük őket. Néhány arabul megtanult szó pedig csodákra képes. A Világjáró magazin hamarosan folytatódik, rövidesen Sharm el-Sheikh éjszakai életéről. Az ottani búvárkodási és kirándulási lehetőségekről mesélek majd. Tartsanak továbbra is a Világjáró magazinnal, és ne felejtsék el lájkolni az egyiptomtitkai.hu oldalt, hiszen nyerhetnek egy egyhetes, két fő részére szóló Sharm el-Sheikh utazást.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Meglepően pezsgő, a lámpionokkal teli utcáknak köszönhetően szinte a szó legszorosabb értelmében színes éjszakai élet várja azokat, akik Sharm el-Sheikh városközpontjának közelében szállnak meg. A hangulatos utcákon kávézók, pipázók, éttermek, diszkók várják azokat, akik a napközbeni lubickolás után egy igazi arab hangulatú estére vágynak. Amint betérnek az egyik főutcára, azonnal helyi árusok invitálják önöket a puffokkal, hangulatos fényekkel felszerelt kávézókkal. Ne lepődjünk meg, ha némely árus ingyen kínálja a vízipipát, ennek ára tényleg nem fog szerepelni a számlán. A kardamonnal megbolondított esti kávé íze feledhetetlen, a személyzet sokszor táncolásba csapó szórakoztató mutatványa pedig minden este a hangulatos utcákra csábítja a turistákat. Sőt, az is lehet, hogy a kávézóban egy henna festő is rábeszél bennünket egy idéglenes tetoválásra, így amíg elszívjuk a vízipipát, vagy elkortyoljuk a török kávét, már kész is a sárkány, a skorpió, vagy egyéb mintájú testfestés. A Sharm el-Sheikh szállodákban általában minden este animációs műsorokkal szórakoztatják a vendégeket, de aki valami másra vágyik, annak irány a nyüzsgő belvárosi élet, vagy menjen el például a piacra. Az Old Market nevű helyen nagyszerű áruk közül válogathatunk, szinte nincs olyan termék, amit itt ne lehetne beszerezni. Jól lehet alkudozni, az árak itt sok esetben alacsonyabbak, mint amit a szállodák környéki árusok kínálnak. Ha már valaki Sharm el-Sheikhben jár, a világ egyik legszebb korallpartján, akkor mindenképpen ki kell menni a hajóval egy napra a Vörös-tengerre. Annyi csodálatos látnivaló található arra felé, hogy akár egy egész műsort szentelhetnénk a bemutatására. Nem kell képzett búvárnak lenni ahhoz, hogy megcsodálhassuk ezt a mesebeli tengeri élővilágot. Azok is élvezni fogják a színes élővilág látványát, akik csak felszíni búvár felszereléssel indulnak útnak. A nyaralóváros tengerpartja közelében ugyanis korallok és színes, szebbnél szebb halak látványa fogadja őket. Így könnyen előfordulhat, hogy az ember azon veszi észre magát, hogy a korallokat, halakat nézve már egy órája a vízben van, de nem tud betelni a látvánnyal. Aki még ennél is többre vágyik, az választhat a számos fakultatív kirándulás közül, amelyek során a világ egyik legszebb nemzeti parkjába látogathat el, a Ras Mohammed paradicsomba. Az itt lévő fantasztikus korallzátonynál több tengeri élőlény található a Vörös-tenger északi részének egy négyzetkilométerén, mint bárhol máshol a világon. Találkozhatunk itt tonhalakkal, barrakúdákkal, sügérekkel, teknősökkel, sőt akár cápákkal is. A tengeri túrák során a Vörös-tenger egyik leggazdagabb korallos részét csodálhatjuk meg, a nem profi búvároknak szervezett kirándulások során általában három alkalommal a nyílt tengeren van lehetőség a felszíni búvárkodásra. Színes halak, korallok minden mennyiségben, mintha egy természetfilmbe csöppennénk. Lenyűgöző a látvány, ezt egyszerűen nem szabad kihagyni. Nos, ön is tehet azért, hogy eljusson a Vörös-tengerre, és személyesen is megismerje a víz alatti élővilágot, lájkolja ön is az egyiptomtitkai.hu oldalt, és nyerjen egy két fő részére szóló egyhetes Sharm el-Sheikh-i utazást.
0: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Egyiptom számtalan olyan kincset és történelmi emléket rejt, amelyet vétek lenne kihagyni. A Világjáró magazin előző adásaiban már hallhattak azokról a fakultatív lehetőségekről, amelyek közül hurghadai nyaralásuk során választhatnak. A Sharm el-Sheikh programok azonban nem csak az ősi Egyiptomba, hanem a Sinai félsziget jelenlegi mindennapjaiba és Jordániába, vagy akár Jeruzsálembe is elkalauzolják a vállalkozó kedvűeket. A kereszténység bölcsője elevenedik meg a szemünk előtt, ha az izraeli kirándulás mellett döntünk, ugyanis a program keretében végigjárhatjuk a főbb helyszíneket, amiről Jézus kapcsán a Bibliában olvashatunk. A fakultatív kirándulás során meglátogathatjuk az Olajfák hegyét, a Gecsemáni kertet, a Nemzetek templomát, Szűz Mária sír templomát, Júdás barlangját, a Siratúfalat, a Szenvedés útját, a Keresztutat, a Szent Sír bazilikát, a Sion hegyet, az Utolsó vacsora helyét, Dávid király sírját és az Elszenderülés templomát is. A visszaút során megmártózhatunk a Hold tengerben, és kipróbálhatjuk, hogy valóban igaz-e, hogy nem tudunk elmerülni a tengerszint alatti 410 méterre fekvő tengerben. Sharm el-Sheikhi üdülésünk egyik legnagyobb élménye lehet az az utazás, amely szintén Egyiptom határain túl nyújt felejthetetlen élményt. A Jordániában található Petrát nem véletlenül választották a világ 7 új csodái közé. A fantasztikus kőbevésett város mindenkit lenyűgöz, akinek lehetősége van megcsodálni azt. A program keretében a sziklaváros főbb látványosságain, a dzsin sziklákon, az obeliszk síron és a kincses házon túl Akvaba városát is megcsodálhatjuk. Sharm el-Sheikhi nyaralásuk során semmiképpen ne hagyják ki a Mózes hegy és a Szent Katalin kolostor megtekintését. Nappali és éjszakai túrákat is szerveznek, ez utóbbi általában a késő esti órákban indul. A közel 2300 méter magas Mózes hegy csúcsára éjjeli gyalogtúrával lehet feljutni, mintegy 800 méteres szintkülönbséget kell megtenni, ez körülbelül 5 kilométer és 4,5 órát vesz igénybe. Nagyon megterhelő, úgyhogy csak kitartó turistáknak ajánlom. Útközben az ösvény mentén pihenésre alkalmas beduin sátrak találhatóak, lehetőség van például tevékbérlésére is. A bátor kalandot kedvelő turisták hajnali 5:30 körül érik el a csúcsot, ahonnan megtekintik a nap felkeltét, ezek után visszaindulnak a hegylábánál található Szent Katalin kolostorhoz, amely a világ egyik legrégebben lakott keresztény kolostora. Itt található a valamikori égő csipkebokor, amelyben a Biblia szerint az Úr megszólította Mózest. Nos, rengeteg egyéb kirándulás és szórakozási lehetőség vár még önökre, például tevetúra beduin vacsorával, de Sharm el-Sheikh közelében akvapark is működik. Ha a búvárkodás annyira nem vonza önöket, akkor a Vöröstenger élővilágának fantasztikus látványát egy üvegfenekű hajóból is megtekinthetik, de delfinsút is láthatnak, sőt, delfinekkel is úszhatnak. A kaland szerelmesei minden bizonnyal rajongani fognak az egész napos szafariért a Sinai félsziget hegyei és kanyonjai közt.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A Világjáró magazin vége felé közeledve távolodjunk el most egy kicsit Sharm el-Sheikhtől, hiszen Alexandria, valamint az Assuáni gát megtekintése is életre szóló élményt nyújthat. A földközi tenger gyöngyszemeként ismert Alexandriát Nagy Sándor alapította Krisztus előtt 332-ben egyiptomi birodalma fővárosaként. Az elkövetkezendő 7 évszázadban Alexandria állt a görög-római civilizáció előterében, helyet biztosítva az ókori világ legnagyobb könyvtárán, amely az ősi időkben az oktatás központjának számított. A híres alexandriai könyvtár megépítése mellett Ptolemaiosz elrendelte az ókori világ 7 csodája közt számon tartott fároszi világító torony megépítését is. Alexandria, ez a szelíd, kellemes éghajlattal és hosszan elnyúló fehér homokos tengerparttal megáldott város, nem csak Egyiptom második legnagyobb városa, de főtengeri kikötője is egyben. Kairótól körülbelül 240 km erre északnyugatra található ez a mediterrán hangulatú város, amely oly sokáig volt befogadója a dél-európai és közel-keleti bevándorló népeknek. Az éjszakai klubok, teraszos kávézók és éttermek nemzetközi egyvelege mind emlékeztetői Alexandria mai történetének. A II. Világháború előtt a franciák, görögök, törökök, angolok és olaszok alkották a lakosság nagy részét, rányomva bélyegüket Alexandria légkörére és építészetére. Ha Egyiptomban járnak és van rá lehetőségük, akkor mindenképpen keressék fel Alexandriát is. A Kairótól mintegy 900 kilométerre délre fekvő Assuán városa már hosszú ideje Afrika kapujaként ismert. Szépségének nagy részét a Nílusnak köszönheti, mely átszeli a várost, valamint Buja szigeteinek. Assuántól délre fekszik a Nasser-tó, egy hatalmas víztározó, a világ legnagyobb mesterséges tava, amelyet 1960 és 1971 között hoztak létre. A hatalmas Assuáni gát felépítése kihívás volt a természet ellen. Ennek a 3,6 km hosszú, 111 méter magas építménynek a talapzata 980 méter, a koronája pedig 40 méter széles. A gátat a modern építészet mesterműveként tartják számon, környezetvédelmi szempontból ma már azonban vitatott a megépítése. A munkálatok miatt sok környékbeli templom került veszélybe, amelyeket az UNESCO segítségével áttelepítettek. Ezek közül az egyik legjelentősebb az Abu Simbel szikla templom, amely valójában egy nagyobb és egy kisebb templomból áll. A nagy templom homlokzata 33 méter magas, illetve 38 méter széles, leginkább arról nevezetes, hogy a bejáratot Ramszesz 4 gigantikus méretű ülőszobra fogja közre. A bejárat fölött Réisten domborműve, míg az ülőszobrok lábainál Ramszesz családtagjainak szobrai találhatóak. Az 1960-as években az Assuáni gát megépülésekor a templom komplexumot a nemzetek összefogásaként és az UNESCO-nak köszönhetően körülbelül 250 méterrel arrébb helyezték, hogy a Nasser-tó ne nyelje el. Az elszállítás és az újjáépítés érdekében előbb 17 ezer lyukat fúrtak a sziklába, hogy a kőzetet 33 tonna epoxi gyantával megszilárdítsák. A stabilitás érdekében vaspántokat használtak. Ezután 1036 tömbé vágták szét a templom együttest, az egyes blokkok súlya 7 és 30 tonna között volt. A vágások helyei egyébként ma is láthatóak. 1112 szikladarabot helyeztek át

0: templomok mellett, hogy az eredetihez hű maradjon a templomok látképe. Az építési költségek mintegy 80 millió dollárt tettek ki, ezt több mint 50 ország adta össze. Abu Simbel keltette fel az érdeklődést a műemlékek megőrzése iránt, ami 1972-ben a kulturális világörökségek listájának létrehozásához vezetett. A Világjáró magazin előző kettő és mai műsorában is Egyiptomról hallhattak, de úgy gondolom, hogy ez egy olyan csodálatos ország, amelyről gyakorlatilag heteken keresztül lehetne mesélni, ám a következő műsorban már egy egészen más országot veszünk célba. Ha van kedvünk, tartsanak akkor is a Világjáró magazinnal. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádió.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint 100, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyanebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, nos, a Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Készítette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovas, kocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak. Arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Hobby Rádió.
3: Hogy akkor miért neki a busztába?

0: Egy iskola, ahol alkoholt fogyasztanak a diákok, sőt mindez még vizsgakövetelmény is. Ráadásul még a tanár is jókedvű a vizsgán. A mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel. Bizony már ilyen is van, nemrég ugyanis boriskolát nyitott a népszerű budapesti borbár, a Divino. A Divino Wine Schoolban megtanulhatjuk a borfogyasztás és a borkínálás kultúráját. Mert hogy sokan nincsenek tisztában a tudnivalókkal. Van itt egyébként tankönyv, kóstolás, de még osztálykirándulás is. A többnapos oktatást egyébként vizsga, majd ünnepélyes oklevél átadás zárja. Az iskola szakmai vezetője a Vipcast hallgatóinak mesélt a borvilág aktuális trendjeiről és arról is, hogy mire figyeljünk, hogyha vendégül látunk valakit, vagy ha bennünket látnak vendégül, de például nem jó a bor.
1: Nagy Tamás vagyok, a Divino Wine School szakmai vezetője. Az iskola 2013. januárjában indítottuk ezt a vészet. A Wine & Spirit Education Trust londoni székhelyű borértő képzésének az akkreditációját kaptuk meg tulajdonképpen 2012. novemberében. Ez egy nagyon komoly akkreditációs rendszer, amit végig kell vinni. Komoly oktatói gárdával kell rendelkezni, nagyon komoly szakmai háttérrel és jó borokkal. Ennek mi hál' Istennek megfeleltünk. Ezáltal ennek a londoni 1960-as évekből indult borértő képzésnek mi Magyarországon tudunk helyt adni a Divinóban.
0: Kik jelentkeznek egy ilyen tanfolyamra?
1: Szerintem ez nagyon vegyes. Először szerintem érdemes azt elmondani ezekről a tanfolyamokról, hogy ez több szintű képzés ölel fel. Tehát elindul egy alapfokú képzéstől, majd közép és felső fokon lehet ezeket a tudásokat bővíteni, majd jön a diplomakurzus, ezeket a tanfolyamokat már általában szakmán belül dolgozó, borral foglalkozó borászatoknál, éttermekben dolgozó szakértők végzik el, ami tulajdonképpen a kapuja a Master of Wine képzésnek, ami egyértelműen a világon a legelismertebb borszakértő képzés a világon.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogyha valaki laikusként jelentkezik egy ilyen tanfolyamra, akkor mik a legfontosabbak, amiket meg fog tanulni?
1: Az alapfokú képzésnek az a lényege, hogy nem kell hozzá semmilyen alapkövetelmény. Elindulunk onnan, hogy igazából természetesen Magyarországon élünk, tehát valamiféle borkultúrával már rendelkezünk, családból hozunk. Ezt azt szerintem szinte mindenkinek van olyan ismerőse, családtagja, aki vagy már készített bort otthon, kis mennyiségben, vagy van borászatban dolgozó ismerőse. Hál' Istennek mi ebben a kultúrában otthon vagyunk, tehát látom azt, hogy igazából szinte senki nem érkezik alapok nélkül. Ugyanakkor az alapfokú képzésnek egy fontos eleme az, hogy valóban az alapoktól indulunk. Tehát aki még életében nem fogott a kezébe borospoharat, még nem ivott egy korty bort sem, ő is a tanfolyam végére, az alapfokú tanfolyam végére már magabiztosan fog tudni eligazodni egy borkereskedésben a polcok előtt, valószínűleg mindenféle gond nélkül fog tudni választani bort egy étteremben, és mindehhez hozzátartozik az, hogy ezt a bort, ezt fogja tudni értékelni. Tehát megfelelően megtanítjuk már alapfokon kóstolni a hallgatóinkat, és most, hogyha itt a Divinóban körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy a ma vizsgázott hallgatóknak, én azt látom, hogy talán a teljes osztály ketten talán, ha elmentek, mindenki itt borozik és beszélget, és ez egy nagyon jó fórum, ahol a borszerető emberek összejönnek.
0: Mik a legfontosabbak, amiket mondjuk ne tegyünk, ha mondjuk bort fogyasztunk?
1: Ó, ez nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ez nem ennyire kötött. Tehát ami jól esik, azt fogyasszuk. Jó, természetesen ma már azt látjuk, hogy hála Istennek eljutottunk oda, hogy szinte senki nem iszik boroskólát. Azt azért érdemes látni, hogy az utóbbi 20 évben rendkívüli fejlődésen esett át a magyar borkultúra. Fesztiválokon jelen vagyunk rendszeresen, kizárólag magyar borokkal, és látjuk azt, hogy adott esetben még 5-10 éve még rendszeresen fogyasztottak a fiatalok boroskólát, addig például a tavalyi szigeten összesen az egy hét alatt nálunk ketten kértek boroskólát, abból is az egyiket majdnem elzavart a többi vendég, hogy mit képzel. Hát hál' Istennek látjuk ezt, hogy valóban a bort a megfelelő helyén kezdik értékelni a fiatalok. Az éttermi borfogyasztásban is látjuk azt, hogy a minőség rendkívüli fontosságot kapott. Azt gondolom, hogy ha maga a kultúra fejlődik, akkor ezen belül viszont szabadon mozoghatunk. Nem kell feltétlenül szabályokhoz kötni magunkat. Természetesen vannak alapmotívumok, amik meghatározhatják azt, hogy mi jól érezzük magunkat az adott szituációban. Gondolok ez alatt egy ételborpárosításra, ahol nyilvánvalóan, hogyha megnézzük az adott ételt és megnézzük az adott bort, akkor a közös harmónia szempontjából bizonyos szempontokat figyelembe illik venni, illetve jó figyelembe venni. De én azt gondolom, hogy minél többet kísérletezik valaki, aki annál magabiztosabban fog nyúlni dolgokhoz, és lehet, hogy pont egy extrémnek gondolt párosítás fog az adott ételhez a legjobban passzolni, és az adott vacsorán a legnagyobb sikert elérni. Nagyon fontos dolognak tartom a boroknak a megfelelő helyen kezelését. Tehát egy picit demisztifikáljuk ezt a történetet, értsünk hozzá, tudjuk a helyén kezelni, tudjuk, hogy mi ez, de ne kössük magunkat túl erősen szabályokhoz.
0: Mik a legfontosabb kifejezések, amikkel ezért érdemes tisztában lennünk, hogyha bort szeretnénk fogyasztani, és nem akarunk teljesen
1: okosnak tűnni. Pont erről szól mondjuk egy alapfokú bartanfolyam. Rengeteg ilyen kifejezés van, ami adott esetben egy akár itt a Divinóban is egy esti beszélgetésnél halljuk a pultnál nap mint nap, hogy szóba kerülnek, legyen szó tőketerhelésről, vagy cukorfokról, savtartalomról, barikhordóról. Ezeket jó tudni, hogy miben különbözik egy reduktív bor egy hordós érlelésű bortól. Nagyon sok ilyen van. Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok ezek egyre inkább a köznyelvbe beszűrődnek, és adott esetben egy esti beszélgetésbe beszűrődnek. Ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy minél többen elvégezzenek egy ilyen képzést.
0: Szőlőfajtákkal mennyire érdemes tisztában lennünk?
1: Mindenképpen ez egy fantasztikusan izgalmas témakör szerintem, és nagyon jó országban élünk. Rengeteg magyar szőlőfajtánk van, amit mi magunknak tudunk, mind fehér, mind vörös vonalon. Én azt gondolom, hogy ezeket érdemes fogyasztani és megmutatni adott esetben külföldi barátainknak, és nagyon büszkén megtehetjük ezt. Furmintot említeném elsőként, én azt gondolom, hogy ez egyik legnagyobb potenciállal bíró magyar szőlőfajta, és természetesen itt most a száraz furmintokra gondolok, az aszukat, szamorodnikat mindenki ismeri, és úgy gondolom, hogy természetesen annak is a fejlődését, ami az utóbbi évtizedben végbe ment Magyarországon, érdemes nyomon követni, hiszen fantasztikus tételek kerülnek ki az édesvonalon is. Ugyanakkor a száraz furmintok, én azt gondolom, hogy nemzetközi szinten is a borértők közében egyre nagyobb figyelemnek örvendenek. Elsősorban egyébként a vulkanikus területekről, sok mineralitással, zeolitról, riolitról, ezekre nagyon érdemes odafigyelni. Hála Istennek ezen a vonalon szerintem nagyon-nagyon szépen megyünk, de adott esetben a cserszegi, az írsai, könnyű nyári üdítő borok, amik adott esetben teraszon elfogyasztva baráti beszélgetésekhez mindenképpen kell, hogy helyet kapjanak. Az ezer jó, fantasztikus olasz rizlinggel, én azt gondolom, hogy nagyon nagy figyelmet kell fordítani erre a szőlőfajtára is. Rengeteg magyar szőlőfajtánk van, gondoljunk a kéknyelűre, a jufalkra, a fantasztikus tételek, és egyre jobbak kerülnek ki a magyar pincészetekből. Nagyon-nagyon izgalmas időszakot élünk. És ugyanez a vörösöknél is, én azt gondolom, hogy a kadarka is, a kékfrankos is talán kezdi visszanyerni a megfelelő helyét. Bár ugye a 90-es évek elején ugye ez elmozdult a nemzetközi szőlőfajták irányába, elsősorban a vörösboroknál. Ma már kezdenek visszajönni a kékoportó, ugye, aminek a ma használt neve a portugízer uniós előírások alapján. Mondom, kékfrankosra, kadarkára mindenképpen kell, hogy a gasztronómiában egyre nagyobb szerepet kapjon.
0: Mi a tapasztalat, hogy mennyire vagyunk tisztában a bor etikettel?
1: Hát ez még elég vegyes. Én azt gondolom, hogy ezen a területen van javítani való, de ezen az úton is haladunk. Étteremben is dolgozom mindén, mint Misi kollégám itt, aki a pultban van, és látjuk azt, hogy a hozzánk látogató külföldiek sokkal természetesebben mozognak, a legtöbben a Nyugat-Európából érkező külföldiek, adott esetben egy éttermi környezetben, mind a borok kiválasztásánál, rendelésénél, kóstolásánál, talán az ételital párosításnál is, talán legtöbben határozottan tudnak döntést hozni. Ugyanakkor magyar vendégeknél sokszor látok tétovaságot, sokszor látom, hogy még nem feltétlenül tudja azt, hogy hogyan is viselkedjen adott esetben egy olyan környezetben, ahol ő a vendéglátó, és neki kellene adott esetben a külföldi partnereket végigvezetni egy ételsoron, vagy akár mint vendég, akit elhozott a főnöke egy vacsorára, hogy egyáltalán mikor nyúljak ahhoz a pohár borhoz, mikor hozom magam kellemetlen helyzetbe, vagy mikor lesz az, amikor valóban vidáman és jó hangulatban lezajlik egy vacsora. Kicsit feszélyezettebbek ebből a szempontból, én azt látom a magyarok, elég sokan, de ebből is már egyre jobban kezdünk kijönni ebből az előző rendszerből visszamaradt tétovaságból.
0: Mik a legfontosabbak, amikkel legyünk tisztában boretiket szempontjából, hogyha bort fogyasztunk, vagy bort kínálunk?
1: Megkülönböztetnék két szituációt. Tehát egyrészt, amikor otthon barátokkal fogyasztunk, akkor nyilvánvalóan bizonyosodjunk meg arról, hogy a bort azt megfelelő hőmérsékleten szolgáljuk föl, megfelelő pohárra rendelkezésre, és minden esetben ellenőrizzük, hogy ez a bor az megfelelő kondícióban van. Nem hibás, nem dugós, nem előregedette. Ezek nagyon fontos dolgok. Adjuk meg a tiszteletet a vendégeinknek azzal, hogy a legjobb minőségű bort szolgáljuk föl nekik. Ez bármilyen árkategóriában lehet, tehát nem feltétlenül kell drága bort az asztalra tenni, de az a bor, amit oda teszünk, az legyen egy jó minőségű bor, amit büszkén vállalhatunk az adott szituációban. Teljesen más szempont az, amikor étteremben választunk bort, és amikor adott esetben vendégül látunk. A vendéglátásnál én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha én viszem el adott esetben partnereimet, barátaimat egy étterembe, akkor vendéglátóként viselkedjek. Tehát az én felelősségem az, hogy jól érezze magát mindenki az este folyamán. Egyrészt, hogyha én úgy gondolom, hogy egy adott ételhez egy adott bor illik, nem feltétlenül, hogy a vendégemnek is az fog tetszeni. Én azt gondolom, hogy elsősorban a vendégeimnek a preferenciáját nézzük meg, és azon túl pedig, hogyha ők rám hagyatkoznak, akkor minden esetben azért figyeljek oda, hogy megfelelő legyen a párosítás, megfelelő mennyiségű és minőségű bor álljon rendelkezésre. Ebben egyébként, ha nem vagyok biztos, semmi probléma, tehát a legtöbb étterem ma már megfelelő szomelié kollégát alkalmaz, aki nagyon szívesen tud segíteni a borválasztásban, és adott esetben itt sem kell megijedni, hogyha ő drága bort ajánl. Nem feltétlenül kell nekem drága bort vennem ahhoz az ételhez. Egész nyugodtan kinyitom a borlapot, és rámutathatok, hogy én körülbelül erre gondoltam, ilyesmire. Nem tudom, mit szól ehhez. És akkor azonnal érezni fogja már a szommelier is, hogy nagyjából milyen árkategóriában mozogjon, hiszen mindenhol vannak jó borok, és én azt gondolom, hogy egy jó étteremnek a borlapja úgy van összeállítva, hogy minden kategóriában, könnyed, testes, száraz, vörös, desszertbor kategóriában, pezsgő kategóriában kell, hogy legyenek nagyon jó tételei, amiket a megfelelő ételekhez lehet odailleszteni. Vendégként egyébként ott könnyű, nagyon könnyű elcsúszni, hogy nagyon sok borszerető ember, mint például én is, leülünk egy nagyobb társaságba, és mondjuk a vendéglátó rendelt egy üveg bort. Legtöbbször azt látom az asztalnál, hogy elindul körbe a szomelié, kitölti, nagyjából a fél asztalnál jár, és már rárabolnak a borra, elkezdik szagolni, adott esetben kóstolgatni. Ez illetlenség azokkal szemben, akik még adott esetben nincs is bor a poharukban. Természetesen ilyenkor azért illik megvárni. Könnyű elcsúszni, mert tényleg annyira szeretnék megkóstolni ezt a bort, de talán ez a leggyakoribb hiba, amit látok vendég szempontjából. A másik pedig az, hogy szerintem vendégként van a legkönnyebb dolga az embernek, hiszen azért vagyok ott, hogy jól érezzem magam. Nekem nem feltétlenül dolgom az, hogy döntést hozzak, főként, hogyha erre nem, ha megkérnek rá, mert tudja adott esetben a főnököm, hogy én vagyok az, aki egyébként ért a borhoz. Pista, mond már, szerinted ehhez mit ígyunk, akkor természetesen legyen meg az input, de amennyiben megrendelték, kihozták, akkor fogyasszuk örömmel. Tehát nem feltétlenül kell nekünk ezt jobban tudni, azért vagyunk ott, hogy élvezzük. Természetesen mondjuk, hogyha hibás bort észlelünk, és előfordul, hogy lehet, hogy a vendéglátó nem vette észre, hogy ez egy dugós tétel, amit kihoztak, és nem kértem meg a szomeliét, hogy nézze meg ő is, hogy kóstolja meg, és hibás bor kerül a pohárba, ezt természetesen jelezzük. De ha kaptunk egy jó pohár bort, akkor örüljünk neki. Akkor is, hogyha mi ahhoz vagyunk szokva, hogy mindig kopárt ígyunk, és most kaptunk egy könnyű kis kadarkát, amit egyébként lehet, hogy mi magunk nem kedvelünk. Azzal együtt, hogy ez lehet, hogy egy fantasztikus tétel, örüljünk neki, kóstoljuk, ígyuk meg. Én azt gondolom, hogy talán itt szokott lenni egy pici félreértés még a fejekben, de azt gondolom, hogy ez is már talán egyre ritkább.
0: És hogyha hibás a bor, azt honnan tudjuk eldönteni, hogy ez most tényleg hibás, vagy csak a mi ízlésünknek nem megfelelő, és ezt hogyan tudjuk jelezni?
1: Nagyon jó kérdés, és én azt gondolom, hogy erről érdemes is beszélni, ezt sok barátom is kérdezi, hogy tényleg mi van akkor, hogyha nem tudom megállapítani adott esetben, hogy hibás a bor. Mert lehet, hogy ott van a határon, vagy lehet, hogy éppen meg vagyok fázva, és nem úgy érzékelek, de ugyanakkor nekem kell vendégül látni a többieket. Nyugodtan kérdezzünk meg a szomeliét. Kitölti, beleszagolunk, ne is mondjunk semmit, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem, megkérdezzük, önnek mi a véleménye, kóstolja meg. Ezzel nem árultunk el semmit, sem azt, hogy mi milyen irányba gondolkodunk, ugyanakkor az a szakember azért van ott. Tehát ő neki feladata az, hogy megállapítsa, és nyilván neki az a célja, hogy mi nekünk a legjobb állapotban levő bort szolgálja föl, hiszen szeretné, hogyha mi oda visszatérnénk, mi jól éreznénk magunkat. Úgyhogy én nagyon gyakran mondom ezt, hogy igen, kérjük ki a szommelier véleményét, már a választásnál adott esetben, mit gondol arról, amit mi kitaláltunk, lehet, hogy van jobb ötlete, lehet, hogy van olyan, amit mi észre se vettünk, vagy nem gondoltunk bizonyos dologra, hogy éppen az a kacsa az egy almás édeskésebb körettel van, akkor lehet, hogy oda már más bort ajánl, mint amit mi alapba kitaláltunk a kacsához. Tehát ő azért van ott, ő összekóstolta valószínűleg ezeket az ételeket. Hagyatkozzunk a szomeliére, főként, hogyha tényleg olyan helyen vagyunk, ahol megbízhatunk a szomeliében. Én azt gondolom, hogy egyre több ilyen hely van, hála Istennek.
0: Hogyan ne bántsuk meg a vendéglátót, amikor jellemezzük a bort?
1: Én magam azt szoktam mondani, hogy igen, tehát hogyha kaptam egy jó pohár bort, akkor próbáljuk meg a jó dolgokat megkeresni benne. Általában azért én azt látom, hogy a vendéglátók jó borokat választanak, ritkán van az, hogy nem. Hogyha nem megfelelően választotta ki ezt a bort, attól függ persze, milyen viszonyban vagyunk. Ha baráti viszonyban vagyunk, úgyis megmondjuk neki őszintén. Ha úgy látjuk, hogy ez inkább egy formálisabb vacsora, akkor nagyon ajánlom egyébként ebben a viszonylatban, én azt gondolom, Görög Ibolyának van egy remek protokollkönyve, ami pont ilyen történeteket is áttekint. Ahol én nekem nem feladatom az, hogy felülbíráljam a vendéglátómat, persze mosolygok, belekóstolok, lehet, hogy nem fogom meginni, de ahhoz, hogy a vacsorán mindenki jól érezze magát, nem feltétlenül kell nekem megjegyeznem azt, hogy adott esetben nem megfelelő a választás.
0: Az elmúlt percekben Nagy Tamás, a Divino Wine School szakmai vezetője avatott be bennünket a borok világába.

0: Kamu reklám.
1: Európa legnagyobb, független PB gázszolgáltatója. Nemzetközi és országos hálózat. Holtnak minőség. Hívja kék számunkat, hogy elmondhassuk csak önnek szóló ajánlatunkat. Prímagáz. Öné... ezt felejtsük el, ami ide van írva, hogy csirke kibújik, mert...
0: Kamu reklámot hallottak.

hagyományos és a mai zenék csak kimossák az agyat. De itt a legújabb intelligens muzsika a Beatrice-től. Háromszoros védelem az agynak. Komoly zenészek is ezt ajánlják.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap néptől.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évfordulónaptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
8: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
9: Hagyományaink, értékeink Európában.
10: Ahol az érték a mérték.
11: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
12: A tudomány mai állása.
13: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
12: Egy műsor
13: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
12: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től
2: a Hobby Rádióban.
12: Jó szórakozást!
5: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Készítette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak. Arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 27-én a Hella nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A német eredetű női név, a Helga alakváltozata és a Helena a német rövidítése. Május 27-én kívül a Hellák ünnepelnek még április 23-án, július 31-én és október 14-én is. A Hella név betézése Hellácska, Ella, Elli, Ellike, képviselője a névnek, ön kedves Hella. A Hellákon kívül május 27-én ünnepelnek még az Ágoston, Gyula, Pascal, Pelbárt, valamint Szörinke nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 27-én. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1508. május 27-én a horvátországi Zrinben megszületett Zrínyi Miklós horvát dalmát és szlavon bán, a szigetvári hős, akinek helytállását dédunokája gróf Zrínyi Miklós énekelte meg Szigeti Veszedelem című művében. Maradunk még a 16. században, 1564. május 27-én meghalt Calvin János, francia-svájci reformátor. 1541-ben lett Genf prédikátora, és haláláig szinte diktátori hatalommal kormányozta a várost. Calvin elképzelései alapján Genf olyan várossá alakult, amelyben az élet minden területét a reformáció határozta meg. Calvin tanai még életében elterjedtek Franciaországban, Angliában, Skóciában, Németalföldön, a Rajnai Pfalzban és Magyarországon is. A 18. század végével folytatjuk. 1794. május 27-én megszületett Cornelius Vanderbilt, a legendás gőzhajó és vasútbirodalom feje. A holland származású amerikai tengerész 16 éves korában kezdte kiépíteni hajóbirodalmát és összegyűjteni hatalmas vagyonát. Induló tőkéje az anyjától kölcsön kapott $100 volt, melyből egy használt utasszállító bárkát vett. 1853-ra már $11 millió volt, majd 70 évesen felismerte, mekkora üzlet van a vasútban. Ennek köszönhetően hamarosan további $90 millió tehetett a bankszámlájára. Vagyona és hírneve ellenére az arisztokrácia sosem fogadta be, ehhez túl mocskos szájú és zsugori volt. Mindössze egyszer ajánlott fel $1 millió a Nashville-i egyetemnek, ez ma is az ő nevét viseli. A 20. századdal folytatjuk. 1931. május 27-én elsőként emelkedtek Picard és Kniffer a stratoszférába léghajóval. 6 évet lépünk mindössze előre, 1937. május 27-én átadták a Golden Gate hidat San Franciscóban. Hídépítésen itt alkalmazták a világon először a biztonsági hálót hídfőtől hídfőig, ez 19 munkás életét mentette meg. 1948-al folytatjuk, május 27-én megszületett Presser Gábor zenész, zeneszerző, az LGT oszlopos tagja. És 1963-mal fejezzük be, május 27-én meghalt Kármán Tódor, a világ első helikopterének megalkotója. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg isteneteknek, az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten.
2: Hobby Rádió.

0: 2026. május 27-e szerda. Evangélium Szent Márk könyvéből, 10. fejezet 32-től 45. vers. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik. Kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el, az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Elmélkedés. Jézus és tanítványai Jeruzsálem felé tartanak. Az út végpontja a kereszt. Jézus harmadszor is világosan beszél szenvedéséről és haláláról, de a tanítványok nem értik, vagy inkább nem akarják érteni. Ebben a légkörben hangzik el Jakab és János kérése: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Mintha nem hallották volna, amit Jézus mondott, vagy talán azért kérik ezt, mert meg akarják kerülni a keresztet. A világ gondolkodása szerint a hatalomért versenyezni kell, előrébb kell jutni, befolyást kell szerezni. Jézus azonban új rendet hirdet: Ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. A tanítványi lét kulcsa nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Ez olyan fordulat, amely csak a Szentlélek erejében válhat életformává. A keresztény nagyság nem a pozícióból fakad, hanem az önátadásból. Nem az számít, ki áll elől, hanem ki hajol le másokért. Aki képes úgy élni, mint Jézus, csendesen szeretetből szolgálva, az valóban megértette, hogy mit jelent Krisztus követése. Az út Jeruzsálem felé mindannyiunk útja is. Nem kerülhetjük el a kereszttel való találkozást. De nem vagyunk egyedül, mert Jézus velünk együtt halad. Ő már kiitta a szenvedés kelyhét, amit nekünk is felkínál. Aki ebből a kehelyből iszik, az nem csak Jézus szenvedésében részesedik, hanem dicsőségében is. Uram Jézus Krisztus! Sokszor vágyom dicsőségre, elismerésre, s közben nem látom a keresztet, amelyből az igazi élet és a kegyelem fakad. Taníts úgy szeretni, mint te, önként, csendben, a másik ember javát keresve. Add, hogy ne uralkodni akarjak, hanem önzetlenül szolgálni. Formált szívemet alázatos szívvé, amely kész követni téged Jeruzsálembe, a kereszthez és a feltámadáshoz. Segíts, hogy a te életformádat követő tanítvány legyek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy olasz nefrológusok, 177 serdülő, ebből 63 fiú és 44 lány, átlag életkoruk 15,3 év, a legfiatalabb 13, a legidősebb 23 éves volt, az ő bevonásukkal végzett felmérésük során a megkérdezettek 71%-a mondta el, hogy születése óta bepisil éjszaka. A problémától szenvedőknek 80%-a tudott róla, hogy családjában is előfordult. A megkérdezettek 20%-a soha nem volt emiatt orvosnál, 40%-a pedig nem kapott kezelést.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: pároljuk. Beletesszük ezután a cukkinit, és újra lefedjük. Amikor megpuhult az egész, jó belekeverjük a paradicsompürét, majd a felvert tojást. Ezután már óvatosan kevergetjük, míg össze nem áll a lecsónk. Azonnal tálaljuk, pirított kenyérszeletekkel forrón fogyaszthatjuk.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Kamu reklám.
1: Ez az ember keveréket tankol. Ez az ember dízelt tankol. Ez az ember szupert tankol. Ez az ember pörköltöt tunkol. Pörkölt. Öndönt. Tankol vagy tunkol.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csirípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Kicsi Gesztenye! Köszönöm.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Nem bírod már elviselni.
6: Always look on the bright side of life.
7: A régi ismerős dallam új köntösben.
8: Nézd az élet jó oldalát.
7: Dupláljon a feldolgozások is. Minden szombaton.
9: Nekem ez így jó.
7: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
4: Nevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van. A legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.

0: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: hogy az utolsó emlékünk egymásról. Egy szép mosoly legyen.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Repreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Kamu reklám.
1: Te mondd komám, miről mondanál le a legszívesebben? A borról, vagy a nőkről? Hát tudod, ez az évjárattól függ.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt, a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.